0: Hát ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink. Hagyományok háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Honvédség is részt vehet a kiemelt állami objektumok védelmében. Ingyenes gyakorlati képzést indít a Heimpál a gyermek fülorgégészeti ügyeletek tehermentesítésére. Szombaton rendezik meg a gyereket a magasba elnevezésű családi flashmobot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a Magyar Honvédség is részt vehet az állam működése szempontjából kiemelten fontos objektumok védelmében. A cél, hogy több rendőr kerüljön közterületi szolgálatba. A 24.20 szerint a készenléti rendőrség objektumvédelmi egységének munkatársai a jövőben őr és kísérő őri feladatokat láthatnak el, így mintegy 300 rendőr erősítheti a közterületi szolgálatot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az objektumvédelem továbbra is a rendőrség feladatköre, de a honvédség is bekapcsolódhat. A részletek és a jogszabálymódosítások egyelőre nem ismertek, és a Honvédelmi Minisztérium sem közölte, mikor és milyen formában kerülhet feladat a katonákhoz. Csekély mennyiségű klórgáz szabadult fel egy illatos úti vegyi üzemben Budapesten, miután megsérült egy klórgáz tartály töltőszelepe. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a szivárgást gyorsan megállították, de 6 embert klórgáz mérgezés tüneteivel kórházba vittek. 25 embernek kellett elhagyni az üzemet, de hamar vissza is mehettek, katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség. Egynapos ingyenes gyakorlati képzést indít a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, hogy csökkenjen a gyermek fülorgégészeti ügyeletek nagy betegforgalma és a hosszú várakozási idő. A program célja, hogy az alapellátásban dolgozó kollégák felismerjék és helyben kezeljék a gyakori panaszokat és húrótos légúti betegségeket, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást. A képzés közvetlenül alkalmazható tudást ad a panaszok felismeréséhez és a helyes betegút megválasztásához. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szerint a kedvező hatások már néhány hónapon belül érzékelhetők lehetnek, egyes napokon ugyanis közel 200 gyermeket látnak el az ügyeleteken. A kezdeményezésről a heimpalkórház.hu oldalon tudnak bővebben tájékozódni. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn, kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba gyermekeiket, a gyermekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta a Sláger FM-nek.
3: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis az a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá legközelebb eső helyszínt.
2: A szervezők célja, hogy idén is minél több településen, minél több család részvételével valósuljon meg a közös gyermekemelés. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm a szeretettel.
2: Nem sértődöm meg.
1: Örülök neki, Hauman Petrát, nem először, nem is utoljára jársz ebben a műsorban,
2: mert mindig
1: nyitott ajtóval várunk, mert olyan csoda dolgokat hozol mindig, hogy van miről beszélni.
2: Igen, és köszönöm szépen a vendéglátást és a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem véletlenül jöttél.
2: Nem. A mostani aktualitás az, hogy nyílt egy új kultúrtér Budapesten.
1: Hát aminek annyira örülünk, hiszen...
2: Aminek mindig nagyon örülünk, mert...
1: Közösségi tér,
2: meg színházat nem bezárni kell, hanem kinyitni leginkább. Igen. Bezárni nem is szabadna. És most nyílik egy új kultúrtér, Triola néven, a Bérkocsis utca 18-ban, pár lépésre a körúttól, és ez egy pici tér, egy nagyon intim, nagyon jó tér, amúgy egy nagyon kedves házas pár, Kristofori Ferenc és felesége, aki egyébként is művészember, ők nyitották, ők álmodták meg. 65 a nézőszám, igen, tehát ugye az ültethető nézőszám, és mellette egy kávézótér is van.
1: Nem, itt Spinoza igazgatóan.
2: A Spinoza is tűzrendészetileg, igen, tehát hogy én ott kezdtem, ugye amiért jöttem, hogy a Karinti Rádát ide meghívták, és én nagyon boldog vagyok, és a Spinozához úgy kötődik, hogy ott volt
1: ott
2: a bemutatója.
1: Emlékszem.
2: És most a Triolában lesz 26-án este 7-kor, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert én olyan ritkán játszom ezt Pesten. Én ezzel nagyon sokat utazom.
1: Tudom, hogy jössz, mész
2: vele. Jövök, megyek vele mindenhová. Nagyon kevés tér van, ahol még ezt nem adtam elő. Templomtól kezd, tavaly nyáron a Művészetek Völgyében volt templomban, az is egy nagyon különleges tér volt, egy olyan atmoszféra, ami semmihez sem hasonlítható, és olyan akusztika is. Úgyhogy igen, Triola 26-án este 7-kor Karinti Ráda.
1: Tehát ez most, és ezen a ez héten
2: most,
1: szombaton.
2: Ez most a héten szombaton, igen. És a Trioláról még azt lehet tudni, hogy egyébként pedig egy befogadó színházként működik, és gyerekprogramoktól kezdve, koncerteken át, könyvbemutatóig ők mindenre nyitottak, ami művészet, ami azt gondolom, hogy egy őrületes jó dolog. Mert semmi mással nem menthető meg valószínűleg a világ, mint művészettel, és ennek a minőségnek a fenntartásával.
1: Annyira jó, hogy ezt mondod, én is ebben hiszek egyébként, hogy a művészet az, hát most bocsánat szavakért, de gyógyít, erőt ad, kihúz bizonyos élethelyzetekből.
2: Igen, és boldoggá tesz, és fejleszt, és ahogy mondod, gyógyít. És van egy nagyon aranyos sztori, Winston Churchill mondta a II. Világháború alatt, amikor kezdtek elfogyni a készletek, és azon tanakodtak a miniszterek, hogy akkor honnan kéne elvonni a további hadászat pénzelésére, és előállt az egyik miniszter azzal, hogy hát nyilván a kultúrától kellene elvonni, mert onnan talán a legkönnyebb, és arra van most a legkevésbé szükség, és az Winston fölnézett, és azt kérdezte, hogy jó, de akkor miért harcolunk?
1: Na, milyen igaza volt.
2: Úgyhogy igen, én ebben hiszek.
1: Abszolút. Ennek a lélektanáról mesélj még kérlek, mert amikor van egy bejáratott szívednek kedves, hát még mondhatom azt, hogy szerelemgyermek, ugye?
2: Igen, az önálló estem, ez
1: az önálló estet, de amikor egy új helyre hívják, az mindig egy valamilyen fajta mérföldkő is? Vagy új állomás a darab életében?
2: Olyan szempontból igen, hogy egyrészt egy visszaigazolás, hogy van rá szükség, van rá érdeklődés.
1: Igen.
2: Másrészt nekem egy folyamatos, hogy mondjam, korlát határkitologatási lehetőség. De attól, hogy mindig újabb és újabb terekben kell tudnom ezt elhelyezni, és életben tartani, megmutatni, eljátszani, megélni, az nekem mindig egy nagyon izgalmas dolog, és én nagyon szeretem a határaimat tologatni.
1: Azt abszolút tudom, már egy párszor beszélgettünk erről, de egy új tér belakása, az, tehát hogy képzeljük el, hogy te például elmentél megnézni?
2: Hát nincs mindig módom elmenni megnézni, erre most azért volt módom, mert ez Pesten van. Uh-huh. De amikor le kell menni Kapolcsra, vagy el kell menni Amsterdamba, vagy
1: akkor az
2: arra nincsen mód, hogy én ott elővizsgálatot folytassak, hanem az akkor és ott történik meg. Előtte nyilván én egy olyan másfél-két órával azért szeretek megérkezni, berendezni a teret, bejárni a teret, megnézni, hogy melyik pillanata az előadásnak hol zajlik, és azt hogy tudom ügyesen megoldani. Van, amikor improvizálni kell, van, amikor nincs olyan, tehát van egy asztal és egy szék, ennyi a díszletem, de ha nincsen megfelelő, annyira megfelelő, mint ahogy azt előre leímélezzük, akkor ott improvizálni kell például.
1: De ilyen meg szokott történni?
2: Abszolút.
1: Hogy
2: igen.
1: Hiába kérsz?
2: Igen, én megírom, hogy egy olyan asztalra van szükségem, amire én rá tudok állni, rá tudok ülni, és akkor mondják, hogy nagyon jó, de hát ők nem tudják, hogy ezt hogy képzeljék el, és akkor van, amikor kirúgom magam alul az asztalt, erre is volt már példa, de hogy igazából ennek az izgalma, feszültsége, ez engem inkább tuningol, aha, mint visszatart, vagy elijeszt, vagy elgyengít.
1: Azért egy egyszemélyes darabban, vagy darabot elvinni a közönséghez, az nagyobb felelősség egyértelműen, mint társulattal érkezni valahová?
2: Is. Én azt gondolom, hogy önálló estet ma játszani, az egy rizikós dolog.
1: Mert fent, régen?
2: Talán igen. Annyi inger éri az embereket, erről már olyan sokszor beszéltünk, igen, és nem lehet eleget beszélni róla, hogy annyira fölgyorsult az embereknek a képbefogadó képessége, hogy annyira elroncsolja a koncentrációkészséget, a türelmet, mert annyira sok inger ér bennünket valóban, a telefonoktól, a kütyükön keresztül, a hírekig olyan impulzusok érik az embereket, annyi inger, hogy nagyon koncentrálni kell arra, hogy vissza tudjanak lassulni, hogy meg tudjanak érkezni, hogy elég legyen az, hogy egy ember áll a színpadon és beszél. Uh-huh. Időnként nyilván cselekszik is valamit, de hogy beszél, és arra figyelni kell, és föl kell tudni fogni, meg kell tudni érteni, és adott esetben reagálni is jó rá, és azt hiszem, hogy aki viszont, és itt az is másik oldala, hogy is, hogy az embereknek viszont szüksége van rá.
1: Hát hogy ne lenne?
2: Tehát ha jön, és kíváncsi rám, akkor igénye van rá szerencsére, és én ezt az igényt igyekszem kielégíteni.
1: Színészileg kérdezem, amit most kérdezek, hogy nehéz darab?
2: Igen. Nekem nehéz, mert egy órán keresztül beszélek. Nagyon koncentrált, mert Karinti. Tehát Karinti igen. Nem tud, hogy mondjam, mellé beszélni, igen. És higított nem lehet megúszni. nem lehet higítva értelmezni, csak nagyon koncentráltan. Olyan, mint ez egy fura párhuzam, de Shakespeare.
1: Aha.
2: Mert ha Shakespeare-t olvas az ember, vagy néz, ott is rettenetesen kell fülelni, mert annyi érték van benne, annyi igazság, hogy nagyon kell fülelni ahhoz, hogy ne szalasszon el az ember valamit. És Karintinál is ez nagyon tetten érhető, hogy ő nem írt csak úgy a levegőbe, egy-egy szót sem. Úgyhogy én nagyon szeretem őt, és nagyon nagyra becsülöm. Polihisztor is az én szememben, ugyanúgy,
1: hát legalább olyan, mint amilyen te polihisztor vagy.
2: Hát én azért vagyok annyira polihisztor, mint ő volt, de hogy egy őrületesen mai és őrületesen intenzív.
1: Ennyi év után is.
2: Még mindig.
1: Hát ez a,
2: így van.
1: Ez a csoda benne. Azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, mennyire kell értőnek lenni. Tehát aki elmegy most oda a szombaton megnézni téged az új helyre, a Bérkocsis utcába, mennyire kell, hogy értő legyen?
2: Annyiban kell csak értő legyen, hogy figyeljen, mert úgy írtuk meg a darabot, hogy magyarázatot ad. Alapvetően ugye Karintiról szól, de a beszélő, az előadó, én, aki elmeséli Karinti életét és a nőkhöz fűződő mindenféle előjelű viszonyát, ő Kosztolányiné Harmos Ilonka volt, és ő az, aki a civil életet képviseli, és a karinti szövegek, akik általam szólalnak meg, azok pedig nyilván a művész embert.
1: Jó, de itt többfajta közvetítési csatorna van akkor ezek szerint.
2: Igen. Igen, ettől izgalmas, hogy én azon agyaltam, ugye, hogy lehet nőként Karintit, mert mindenképpen Karintit akartam megszólaltatni, hogy lehet nőként hozzáférkőzni ehhez a hihetetlen lángészhez, és így.
1: De ez... egyébként a Marcival nem dolgoztál?
2: De. Annyiban dolgoztam, hogy a színházában, az ő színháza, a Karinti Színház volt a legelső kőszínház, ahol én 18 éves koromban színpadra léptem, a Pillangók Szabadok című Leonard Gers darabbal.
1: Minden mindennel összefügg.
2: Akkor. Igen, ilyen és szempont. Meghívtam a premieremre anno a Spinózába is, és eljött akár nosztalgiából, akár kíváncsiságból, és tudtam vele beszélni erről, és megdicsért, és én nagyon boldog voltam, hogy legalább csalódást nem okoztam neki.
1: Na, hogy van ez ilyenkor, Petra, akkor ennek a kulisszatitkait áruld el, kérlek, hogy ugye ritkán vagy Pesten, ahogy mondtad, ezzel az előadással, most itt leszel. De hogy aki a te környezetedben fontos, akinek te a véleményére adsz, ők már mind látták?
2: Alapvetően igen. Igen.
1: Tehát itt most olyanokat vársz elsősorban, akik még nem látták.
2: Van, aki úgy reagált már a Facebook posztjára is a meghirdetett előadásnak, hogy nagyon-nagyon szeretne még egyszer eljönni, megnézni, hogy nagyon tetszett neki, hogy ha egy mód van rá, akkor igyekszik eljönni, mert szeretné még egyszer látni.
1: A bája, hogy én ezt tudom, hogy vannak ilyen feketeöves színházrajongók, akik egy előadást megnéznek ötször.
2: Igen.
1: Hogy mennyit változik menet közben. Igen. Na, de annak egy külön bája van, hogy egy egyszereplős darab hogy változik.
2: Igen, ez rám nézve azért is olyan izgalmas, mert nagyon sok minden történt az életemben. 2010-ben mutattuk be, és azóta én szültem még egy gyereket. De hogy az életem olyan sok minden változáson ment keresztül.
1: Év, hát...
2: Ez 16 év, igen, és 16 év alatt én is ahányszor játszottam, ahány helyen játszottam, ahány történés ért az saját életemben, azt mind a színész, az ember az állandóan belegyurmázza a saját munkájába. És ha van egy ilyen munka, ami ilyen időintervallumot ölel fel, akkor az törvényszerű, hogy tovább formálódik, izzik, én is tovább formálódtam, és már nem ugyanaz az ember vagyok nyilván 26-ban, mint 10-ben voltam.
1: De nagyon más lenne most találkozni ezzel a szöveggel, ha először kezdenéd?
2: Ez egy érdekes kérdés.
1: Ki tudja.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom.
1: Lehet. Hát a mai Petra.
2: Lehet, igen. De annyi bizonyos, hogy nem változtattam a szövegen, a megírt szövegen. Azóta sem, azért ez jelent valamit.
1: Mert hogy ragaszkodsz ugye a régi értékekhez. Kaptál egy nagyon jó értékrendet.
2: Igen. Von Hausaus.
1: Igen. Amit viszel tovább a saját művészetedben, igyekszem. És hát van egy új hivatásod, mondhatom, vagy
2: igen,
1: missziód?
2: Abszolút misszióm. Abszolút misszióm.
1: Amiben szintén ezt az értékrendet fogod képviselni, de kiterjesztetted ezt.
2: Igen. Én lediplomáztam a most nyár elején. Köszönöm szépen. A színművészetén a mesterdiplomámat megszereztem, színházművészeti pedagógus is vagyok most már.
1: Na, de ugye ez egy csomót kellett tanulni meg.
2: Igen, ki kellett járni újra az egyetemet, és ez
1: óriási
2: ez
1: dolog.
2: Nagyon jó dolog volt, egy hihetetlen vérfrissítés, és egy nagyon izgalmas kaland. És ami pedig a missziómat illeti, ki kellett mennünk hospitálni, mint minden egyetemi tanárnak. Gyakorlatra kellett mennünk. Én a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba mentem. És választhattunk, hogy mivel szeretnénk tölteni ezt a gyakorlati időszakot, ez jó pár óra. És rettenetes bajban voltam. Tehát jött a határidő, hogy nekem el kell döntenem, hogy mit kell csinálnom, és volt egy úgynevezett mikrotanításunk fél évkor, amikor én csináltam egy régi emberek ismerik még azt a szót, hogy filmszínház muzsika. Ez egy heti lap volt, egy magazin, egy kultúrmagazin, már nagyon régen nincsen, de filmszínház muzsika kvízt írtam, és abból tartottam a mikrotanításomat, amiben felírtam olyan kérdéseket, amik régi nagyokkal kapcsolatosak. És ezt tovább gondolva jöttem rá, hogy én mit akarok tanítani hospitáláson, és aztán jöttem rá, hogy én ezzel akarok foglalkozni, mégpedig az az elődeink ismerete. Uh-huh. Tehát nagy színészek, nagyszerű magyar filmek ismertetése fiatalokkal, fenntartani a tudást, illetve annyit lopni ezektől a színészektől, nagy színészektől, amennyit csak lehet. És ez nagyon egyszerű igazából, mert azt csináltam, hogy bevittem a gyerekeknek régi filmeket, olyan válogatott jó filmeket, amiket én annak tartok, és úgy válogattam, hogy sok színész legyen bennük.
1: Sok nagy színész.
2: Sok nagy színész, és vittem a tizedes meg a többieket, vittem a külvárosi legendát, vittem Hoffit, hogy így kell tanulni, poentírozni, és az első órán megkérdeztem, hogy szerintük ennek mi értelme van. És okos gyerekek azért ők tudták, hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Uh-huh. És lehet is, hát a színészet az alapvetően, tehát lehet nyugodtan lopkodni egymástól, és kitől lopjon az ember, ha nem Dajka Margittól, Kálmán Györgytől, Kismanyitól, Darvas Iványtól. És ez nem úgy lopás, hát hogy...
1: De ha valaki, akkor te családilag hozhatod ezt.
2: Abszolút.
1: Tehát nem az van, hogy most kitaláltad egy mezei valaki, hogy majd itt bemutatja a nagyokat, mert tőle is nagy dolog lenne, hogy egyáltalán ezt felvállalja. Na de te családilag hozod ezt.
2: Igen.
1: Ráadásul valószínűleg ezekkel az emberekkel te gyerekkorodban találkoztam.
2: Én nagyon sokakkal, igen, találkoztam. És azt gondolom, hogy ez egy olyan for, amit én nagyon szeretnék kiaknázni, és nagyon szeretnék fenntartani. Egy olyan tudást, amit nagyon fontosnak tartok, uh-huh. hogy ismerjék a gyerekek az elődöket, a nagy elődöket, és a lopás, az idézőjelben lopás, mert ez igazából tanulás a nagyoktól.
1: Okay. Ismerték, akiket mutattál nekik?
2: Nagyon kis százalékban. Uh-huh. Tehát nagyon kis százalékban. Lehet, hogy látták már, vagy hallották a hangját, de a nevét nem tudták Darvas Ivánnak, vagy uh-huh. Márkus Lászlónak. És szerintem ez nagyon fontos.
1: Hát igen, és most itt erről hosszan beszélhetnénk, hogy ez baj vagy nem baj, hát meg kell nekik mutatni. Tehát te legalább felvállaltad.
2: Én ezt abszolút felvállalom, és nagyon fontosnak tartom.
1: Egyetemi
2: van egy romantikus része nyilván, hogy édesapám nevét uh-huh. is fenntartsam, és az ő művészetét is megmutassam. És ez egy nagyon komoly mankó tud lenni.
1: Tehát kötöd össze a múltat,
2: a jelennel,
1: hát úgy, hogy hát, ez közben a jövőt épített.
2: Igen, ez nagyon jól együtt hangzott, ez így van. És hát nem csak a gyerekeket, hanem hogy azt is tudtam, apróságokat, amik azért fontosak lehetnek, hogy talán tanítják, talán nem tanítják, de fontos tudni, hogy miből áll egy forgatás, hogy miből áll egy stáb, hogy kinek mi a feladata, hogy mikor illik megérkezni, mivel készülni, mivel foglalkozni forgatáson, egyáltalán hogy zajlik, és ami nagyon, nekem nagyon izgalmas például, hogy ilyen apróságokkal a gyerekeket nagyon a figyelmüket nagyon jól fenn lehetett tartani, hogy apró háttértudást tudtam nyújtani, hogy ki kinek volt a felesége akár, uh-huh. vagy hol zajlott egy forgatás, vagy egy sztori, egy véletlen, egy baki, egy nézzék meg, hogy néz ki a díszlet, az apróságokat, a hozzáértést, hogy minden embernek egy forgatáson funkciója van, fontos uh-huh. funkciója, és hát rengeteg szuper magyar film van. Uh-huh. Tehát olyan gazdag a magyar filmtörténet, és annyira érdemes figyelni, hogy a 30-as évektől napjainkig mi minden tudom, zajlott.
1: Tudom, most a Székely István életrajzot.
2: Izgi.
1: Hippolyttó.
2: Nagyon izgalmas. Igen.
1: De valakinek ezt tényleg meg kell mutatni nekik, mert így fogják megismerni, úgyhogy nagyon komoly misszió, amit vállaltál. Tehát elindul most ez az életedben?
2: Én keresem a módját.
1: Nagyon most hallgatják olyanok, akik még ebbe segíteni is tudnak a háttérből akár. Neked. Tudjanak róla, hogy ezt képviseled. Az a baj, majd gyere vissza, kérek egy hosszabb beszélgetés, mert már a végén vagyunk, de most van egy fontos téma, amit becsípődött nekem, ezt még a végén fölteszem. Valakivel már beszélgettem itt erről, hogy te látsz arra esélyt, hogy ugye hozott családilag a Haumann nevet, amit megalapozott édesapád. Persze viszitek ezt tovább most többen is a családból, de hogy arra látsz esélyt, hogy akár te, akár a testvéred 15-20 év múlva ugyanúgy lesz emlegetve azon a szinten, mint édesapátok? Tehát lehet ma olyan legendává válni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából a saját korosztályomnak talán, vagy még inkább az egyel idősebb generációnak, mert az a szomorú igazság, hogy már a nálam egy-két generációval fiatalabbak, azt se tudják, hogy ki volt Haumann Péter. Nyilván, hogyha mutatnék, tehát hogyha nyilván én mutatok nekik egy filmet, egy archív színházi előadást, akkor az élő, az valid, az egy hiteles dolog, mert működik, hiszen a tehetség jelen van, és a mű szórakoztat. Ez elvitathatatlan.
1: Mindegy, rajtatok
2: nem. De a név, a nevet fenntartani az egy...
1: Az egy mellós dolog.
2: Az egy komoly dolog,
1: na jó,
2: igen.
1: Teszel érte, hogy ez fennmaradjon. A lényeg az, hogy szombaton ezt meg is nézheti a közönség.
2: Amit én csinálok, igen, történik. 26-án a Triolában.
1: Triola
2: 26-án este 7-kor.
1: Ezt most megjegyezzük, kedves hallgatók.
2: 18.
1: Triola a Bérkocsis utca 18-ban, és akkor ott találkozunk szombat este.
2: De jó lesz, köszönöm.
1: Haumann Petrát, ahol csak lehet, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel. Viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Vigyázz magadra, és Petrától most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Köszöntöm nagy szeretettel, nem először, nem is utoljára. Itt a műsorban Grillus Samut, örülök neked mindig, amikor
2: jössz. Én is
1: nagyon
2: örülök.
1: És most, amíg nem értek a mikrofonok, azt próbáltam kérdezni tőled, hogy most itthonról, vagy otthonról, vagy van-e ilyen, hogy itthon, meg
2: otthon? Itthon, igen, ez egy nagyon, nagyon jó kategória. Egyébként van egy ilyen műsor, Bence Mariannak, Itthon, otthon ez a címe, egy bécsi kulturális műsor, aminek egyébként van magyarországi leágazása is, ez csak azért mondom, mert majd október 11-én lesz a Grillus család az Itthon, otthonban, a Magyar Zeneházában. Érdekes, hogy ezt nem gondoltam, hogy erről is fogunk beszélni, de hát szóval Itthon, otthon, igen, tartozik. Tehát így van. Tehát én tulajdonképpen, amikor fölülök a vonatra, akkor hazamegyek bizonyos szempontból. Akármelyik irányból, akármelyik irányba történik ez.
1: És akkor most már azt is tudjuk, hogy vonattal utazol.
2: Én vonattal szoktam járni, így van.
1: Tehát azért, nekem... hogy tudj dolgozni közben?
2: Persze. Hát, sőt, hát nekem volt egy olyan időszaka az életemnek, amikor vidéki színházakba zenét írtam, Kelet-Magyarországon több helyen is. Én Budapesten még volt egy év, amikor itt a jazz tanszakon voltam, és Bécsben már jártam a zeneszerzés szakra. És hát az, hogy én mennyire hálás vagyok a vonatnak, mert különben se az előadások zenéje nem született volna meg, se a ellenpont és korál gyakorlatok. És így szépen az mindig ott volt. És most is így van, hogy én leülök, nekem van egy ilyen kis figyelemzavarom, amihez nagyon jót tesz, hogy így mozog mellettem ez az egész. Én a múlt héten 40 órát vonatoztam.
1: Agyai.
2: De az nem Bécs volt, hanem vagy hát több mint 40 lett a vége, amiért a német vasútárságot tudom hibáztatni egy kicsit, de végülis ez is jó volt. Én elmentem most Utrechtbe a Gaudeamus fesztiválra, ott volt egy ilyen meghívtak vizitor programnak, és akkor én mondtam, hogy én vonattal szeretek menni. De tavaly játszottuk a Túsz Opera című előadásunkat Kölnben, oda is vonattal ment mindenki.
1: Megértem. Én nagyon régen utaztam már vonaton, de kifejezetten volt egy ilyen, hát vágyam, hogy kipróbáljam, akkor most hosszú évek után tényleg tudok-e dolgozni, és elmentem azért Békés Csabára, hogy onnan visszajöjjek egyébként. A barátom elvitt autóval, és aztán visszajöttem Pestre vonattal, és két könyvfejezetet megírtam ennyi idő alatt, képzeld el.
2: Nagyon fókuszált idő.
1: Abszolút, úgyhogy le a kalappal.
2: Miközben, ha belegondolsz, hogy ha összehasonlítod a busszal vagy az autóval, akkor föl tudsz állni, tudsz járkálni, van büfé, és a hálókocsiról még nem is beszéltünk.
1: Igen, ezt most azon hallgatók kedvéért mondom, akik most belecsöppentek, mert beleugrottunk a mélyébe.
2: Igen.
1: Samu félig lakik Bécsben, és félig Magyarországon is, tehát igen. Ilyen majd, hogy nem két laki életet.
2: Én két laki életet
1: élek. De hát egyébként meg nyilván világpolgár vagy.
2: Megyek, ahova tudok.
1: Na,
2: egyébként igen, de hát közben meg szóval, hogy én ott van egy teljes állásom az egyetemen, itt pedig van a családom, meg egy csomó minden más
1: meg
2: dolog.
1: Minden más, hát például olyannyira, hogy szeptember 25-én,
2: igen,
1: pénteken 18 órától BMC-ben imádom egyébként új sanzonok.
2: Igen.
1: Ez egy projekt, ugye?
2: Ez egy projekt, ami igazából nem egy mai...
1: Tudom, hát
2: nem egy mai csirke, hogy ezt mondani
1: szokták. Látom a 2003-as az évszámot.
2: Igen.
1: Azért is álltam meg egy picit, hogy... Igen. Pedig elolvastam már 26-szor egyébként, de hát 2026-ot írunk. Viszont én imádom a sanzonokat alapból. Tehát én kutattam is nagyon sokáig ezt a francia világot. Te tudtad, hogy Louis Dauphiné is énekelt annó?
2: Nem.
1: Ilyeneket? Nem, tehát egy elképesztő mélységekig tudtam erre beleásni, de valahogy a magyar előadói, hát hogy mondjam, talán előadás módban nem nagyon tudta ezt senki átültetni. És akkor kérem itt a szakvéleményedet, hogy ezt én jól mondom, vagy nem. Mert csináltak többen sanzon koncertet, meg ilyen-olyan előadást. De szerinted miért nem alakult ki egyfajta sanzon kultúra Magyarországon? Tehát miért nincsenek magyar sanzonok?
2: Én azt hiszem, hogy de nem tudom, hogy vannak, vagy nem. Ezt előre mondom, nem vagyok ilyen szakértő
1: dolognak. Hát nem ismerjük. Ha sláger nem lett belőle, az biztos.
2: Hát végül is nem. Értem, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy szóval ez egy olyan előadó művészeti műfaj tulajdonképpen, ami mégiscsak nagyon erősen a színház és a zene között van.
1: Jogos.
2: És ezért Én azt gondolom, hogy itt az utóbbi, az újkorban a legerősebb ilyenek azért azok mégiscsak azok, amikor a színészek, színészek énekelnek. Igen. Tehát ugye vannak ezek a Dés Laci lemezeik és a mindenféle, ahol egy történetet kapsz ebbe az egészbe. Ezt egy énekes is meg tudja csinálni, csak valahogy máshonnan közelíti meg magát, a szöveget, az anyagot, nem tudom mi. És nyilván Franciaországban ennek a fajta előadó művészetnek eleve nagy hagyománya van, igen, de nem akarok úgy tűnni, mint aki a szakértője ennek, ez csak nekem egy megérzésem, hogy ez, amit te hiányolsz, ez valahol ezért van, mert ez a zene és színház közti dolog, ez nagyon kevés olyan előadó művész van, aki kijön és rögtön színházat tud csinálni a hangjával. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ez kell hozzá. És azt hiszem, ezért volt a Rimóci István ennek a projektnek az elindítója.
1: 2003-ban?
2: 2003-ban, vagy hát nyilván ezt ő azt hiszem 3-4 évig érlelte ezt a dolgot, mire az akkori Bárka Színház, ha még valaki emlékszik rá.
1: Hát én dolgoztam is ott, nem, hogy emlékszem, képzeld el, én ott a színészeket etettem, itt adtam. Művészbüfésként.
2: Én emlékszem a művészbüfére.
1: Úgyhogy lehet, hogy még ott
2: én tanítottam ott 2001-ben, egy évig, volt egy színi stúdió.
1: Hát ez konkrétan az ezredfordulón volt, amikor én ott voltam. Hát, tehát még az is lehet, hogy ott találkoztunk, akkor én még kis...
2: Ott az emeleten volt az a terem, igen.
1: Azaz.
2: Szerettem. Szóval, hogy a Bárka Színház befogadta ezt a projektet, de azt éreztő elkezdte már sokkal előbb csinálni. Végignézett egy csomó kortárs verset, szóval hogy ez elkezdett az énekelt verssel foglalkozni, úgy, hogy a színészek énekeljék, és kortárs irodalmi alkotásokat dolgozzanak föl zeneszerzők.
1: Akkor ebben már a Kulka meg az Udvaros ugyanúgy benne voltak?
2: Már hogy érted, az ő koncepciójában, mert a projektben nem voltak benne. Aha, tehát ez egy, a projektben azban van egy lista, hogy kik énekelték ezt végül is, de nyilván az ő lemezeik, vagy az ő előadásmódjuk, talán a Kulkái még akkor nem annyira, az nyilván hatott erre a gondolkodásra. De ezt ő tudná megmondani, én nem. Okay, én úgy kerültem a képbe, hogy ő egyszer csak felhívott engem, mint zeneszerzőt, meg mint basszusgitáros Bőgöst, hogy a Bőgös nagyon zárójelben mondom, de elvállaltam, és a levezen én bőgözöm, ez így van, de nyilván de inkább basszusgitáros voltam azért akkoriban, is még, vagy hogy mondják, már illet volna a mondat végére, de én a méget mondom. Szóval, hogy lenne egy ilyen projekt, van egy kis kamarazenekar, ebbe kéne basszusgitározni, és írjak egy darabot Térei János versére. Uh-huh. Amit azt hiszem, akkor már nem tudtuk azt hiszem, hogy melyik verset ki fogja énekelni, vagy ez nem tudom, hogy lett végül is Menszátor Héres Attila énekelte. De hogy egy ilyen így megkeresett 18 zeneszerzőt, azt hiszem, hogy mindenki kapott 10 verset, hogy ebből adott költőtől, és akkor válassza ki, hogy melyiket szeretné megcsinálni.
1: És az ki lett mondva, hogy ez sanzonosan?
2: Ez volt a projekt neve, hogy Új Sanzonok. Tehát ti mit gondoltok a sanzonról 2003-ban? És hát persze mindenki más gondol a sanzonról, tehát azért a sanzon, azért a lemezen tulajdonképpen dalok vannak, de vannak, amik nagyon közel vannak a régi sanzon attitűdhöz, például Gyöngyösi Levente, vagy Fekete Gyula, vagy akár Faragó Béla darabjai. Azt gondolom, van amelyik extrémen más, tehát például Varga Judit, ilyen elektronikus zenei, vonós négyeses, beat-es izéje, az nagyon nehezen köthető a régi sanzonhoz, tehát ez egy egyértelmű újjáértelmezés, vagy Márkos Albertnek főleg ilyen improvizatív, kicsit reggi hangulatú, nagyon szép, jó értelmű, vagy hogy mondjam ezt, nagyon jó szabadzene, attitűdű, de azért megírt darabjai vannak. De van a sanzon világból például Jengi Berian Dávidnak egy harmonikás dala, Nádasdi Ádám versére, azt nagyon szeretem, azt Csányi Sanyi mondja. Szóval mindegyik egy kicsit más oldalról közelítette meg ezt a kérdést. Nagy János jazzzongorista.
1: Jancsa.
2: Jancsa csodálatos. Ő neki van egy dala, ami ilyen Jancsa akkordokkal megy, bámulatos. Szóval azt tulajdonképpen sanzon, Hevér Gabi énekli, de jazz sanzon, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Látod, nem véletlenül, tehát nem is rosszból kérdeztem, vagy mondtam ezt az elején, hogy mi az oka annak, hogy nem alakult ki a magyar sanzon világ, mert pontosan tudtam, hogy ezen a lemezen is olyan, mondhatom, eklektika?
2: Igen, abszolút eklektika.
1: Volt, hogy nem tudod azt mondani, hogy magyar sanzon, nem az jut eszembe róla. Pedig ez egy Jézus, én ismerem azt a nemezt, és tök izgalmas.
2: Igen, én is azt gondolom, mindenki hallgassa meg, kérem unikális. Szépen, fönn van az összes zene megosztó, és meg lehet venni a CD-t is persze, mert hogy készült CD igen, még belőle. Igen. De hogy igen, ez egy unikális dolog, ez egy kutatás volt tulajdonképpen, hogy ezek a szerzők mit gondolnak. Az eklektikust aláírom, De van három dolog. Az egyik, hogy mindegyiket színész énekli, tehát az éneklés az nem egy, tehát annak van egyfajta színházi tartalma minden esetben. Nagyon, nagyon szép lista, hogy kik szerepelnek rajta. Másodszor a szerzők is mind színházi kötődésűek. Tehát, hogy a felsoroltak mellett Monori András, Várkonyi Matyi, szóval mindenki, Kisferi, tényleg mindenkinek volt valamilyen színházi kötődése, tehát ebbe is volt egy színház, és az eklektikát egy kicsit egységesítette az, hogy volt egy kamarazenekar fix hangszereléssel, amelyik azokból kellett választani, hogy ezek a zenészek játsszák. Ez 14 ember, tehát ez egy széles dolog, de nem úgy eklektikus, mint hogyha ma csinálnál egy válogatást, amiben 100 000 producer, 100 000 komputerén született mindenféle hangmintákból lett volna valami, hanem ezek mind tulajdonképpen hangszeres hangok. Az előbb említett Varga Judit darab az egyetlen, ami használ valamiféle ilyen beateket, de különben azért ez egy klasszikus szalonzenekari felállás, amiben van ritmus szekció, vonósok, fúvósok.
1: Itt most már annyi műfaj keveredik, de áruld el kérlek a hallgatóknak, hogy miért beszélgettünk, mi most egy 2003-as.
2: Igen, ez egy nagyon szép kérdés. 2003-ban a Bárka Színházban ezt a lemezt felvettük, az egyik előadás, ott ment szériába ez az előadás. Czajlik József rendezte, és azt hiszem az egyik utolsó előadást, ezt felvettük, Balla Gábor volt a hangmérnök, és aztán ez még a Yellow stúdióban, az akkor Yellow stúdióban még utómunkáztuk, tehát ott rájátszások voltak és mindenféle, mert a Fono Recordsnál úgy volt, hogy ez meg fog jelenni. Igen ám, de akkor a Fonónál mindenféle zűrök voltak, ott volt egy vezetőváltás, anyagi problémák, mindenféle, plusz ez a nagyon eklektikus zenei anyagnak van, mit tudom én, 18 szerzője, azt hiszem, akiknek egyenként kellett volna ezeket a dalabokat bejelenteni az Artisiusnál, és valahogy nem állt össze a műbejelentő, nem írta alá, nem vitte el, nem tudom, én így emlékszem. De lehet, hogy nem, és közben úgy nyúlt a dolog, nyúlt, közben bebukott egy picit az egész, és akkor valahogy úgy elfelejtődött ez az egész. És én 2023-ban valahogy így egyszer végig gondoltam, hogy
1: 20 évek és
2: mi a fene van ez? Nem is volt meg a felvétel. És akkor írtam vagy a Rimóczi István, ami több dolgot csináltunk együtt, ő a Béla műhelyben van, és akkor vele is beszélgettünk, hogy volt, mi volt, és aztán Faragó Bélának is írtam, aki a zenei vezetője volt a Bárka Színháznak és a projektnek, hogy hát ez nem lehetne ezt valahogy nyilvánosságra hozni? És akkor mindenki azt mondta, hogy hát tulajdonképpen lehet, de hát szóval itt van egy ilyen anyag, ami már végülis meg is van keverve, meg van maszterelve, mit lehetne ezzel csinálni? És akkor először felvettem a kapcsolatot a szerzőkkel, akik mondták, hogy persze. Aztán megkerestem a Fonót, Horváth Laci mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó, de olyan lemez, aminek nincsen koncertje, meg mit szóval, ők most ez nem az ő műfajuk, de szerencsére a Grillus Kft., amelyik lemezkiadóként is működik, az közel volt. És akkor így mondtam, hogy de hát ezek énekelt versek tulajdonképpen, hát hol jelenjenek meg, ha nem nálunk?
1: Jogos.
2: És
1: édesapád néhány napja pont mesélt erről, hogy a Sebbő lemezeit is ő adta ki.
2: Igen.
1: Rengeteget.
2: Sok mindent, igen. Hát végülis nagyon sok olyan műfaj volt, aminek nem volt gazdája, igen, a Hungaroton az állami egy kézben nem volt, és akkor ezek a 90 után indult kiadók, ez 90-es alapítású, az elindult.
1: Ezt az űrt betöltötték.
2: Igen, hát először nyilván a Kalák a saját lemezeit kellett saját kézbe venniük, azt hiszem, meg apunak ott jelent meg ez a Pál Apostol lemez, és aztán egyre több minden Ferenczi Gyurieknek, szóval rengeteg, most nem kezdek a sorolásba, ez lehet, hogy nem is az én interjúm.
1: De a tiéd, hát mert te is
2: nem úgy mondom, hogy most én egyébként igen, így van, tehát én a cégnél tulajdonos vagyok, és ezt a lemezt is nagyon, de nem is tudok mindent, tényleg nagyon szép ilyen karácsonyi sorozat volt, meg a Hangzó Helikon, meg szóval bámulatos dolgok jelentek meg a költészetben, így úgy a népzene határmesdjein. Szóval én nagyon szeretem a kiadó CD-it, most, hogy lett egy új régi autóm, amiben van megint CD-játszó. Én most el is kértem egy csomót, amikről lemaradtam.
1: Streaming helyett.
2: Igen, mert az mégiscsak jobb. Na, szóval, hogy és akkor az lett, hogy jó, jelenjen meg, és Jászai Andrea, a kolléganőm magára vállalta azt a feladatot, hogy összeszedte a megfelelő aláírásokat mindenkitől, elszállította,
1: bevitte. Amit annól nem sikerült, igen, most egy valaki.
2: És akkor, hát szóval végülis most le van jelentve minden dal, kivéve kettőt, volt, volt az eredeti műsorban Mellis Lászlónak. Csodálatos zeneszerzőnk, Saul fia, 180-as csoport, ismerhetik a hallgatók. Neki volt két darabja, az egyik Petri versre, a másik Sajó László versére, és azokat a jogutód nem engedte, hogy rárakjuk erre a lemezre, és nem is jelentette be az Artisiusnál. Úgyhogy azt le kellett hagynunk, ezért végül is 18 dal lett a 20 helyett, de ez így is szerintem egy nagyon-nagyon szép válogatás. És hát csak olyan nehéz beszélni erről a projektről, hogyha van valaki, szóval én nem szeretnék úgy beszélni róla, mint hogyha ő nem lett volna benne. Uh-huh. És már úgy értem az, hogy benne volt, hogy ő odaadta ezeket a dalokat.
1: Samu, most azt mondd el, hogy tulajdonképpen hát ez egy 23 vagy 26?
2: Igen, 23.
1: Nem, 23 éves történet. Igen. Hát nem vagyunk, te se vagy ugyanaz már, aki 2003-ban voltál.
2: És hát rengetegen nincsenek közöttünk.
1: Na, hát ez a másik, ezt akartam kérdezni, hogy mennyien vagytok még?
2: Hát nagyon sok, és hát főleg itt az utóbbi időkben Kisferi, Tolnai Otto, Nádasdi Ádám, mind elmentek sajnos. De hát
1: tehát mondhatom, hogy ez törvényszerű, hogy egy ilyen van?
2: Hát nyilván 26 év az egy akkora szkóp, ami ott már megjelenik ez az életéged.
1: Kész csoda, hogy össze tudtad hozni ennyi év után ezt a lemez, és kész csoda, hogy lesz egy szeptember 25-e.
2: Igen, szeptember 25, ami ezért egy olyan szomorú hír van, hogy ez a BMC könyvtárban van, aminek a Kégl András volt a vezetője, és sajnos azt hiszem egy hete kb. Ő is itt hagyott minket, egészen váratlanul. Őrület. És hát vele szerveztünk mindent, úgyhogy ezt most majd...
1: Át kell venned.
2: Nem nekem, Morváth Vilinek, aki az ő kollégája, vele kezdtük el most megbeszélni, egyetem mi lesz. Tehát a Maci olyan munkát végzett a könyvtárba, hogy ő túl azon, hogy leszervezte az előadásokat, kirakta a cuccokat, nyilván segítséggel volt a technika, ő volt
1: mindent
2: a hangmérnök, felvette mindent. A koncertet, megkeverte, kirakta a YouTube-ra, és kirakta a kis papírcédulát, hogy merre van a megállító táblával a vezet. Tehát, hogy egyetlen egy hihetetlen alapos, és na mindegy. Szóval, hogy már nem egyetlen nem mindegy, csak hogy ez nagyon fura, hogy amikor erről beszélünk, nekem ez jut eszembe, hogy oda megyünk hozzá, és ő nem lesz otthon. Uh-huh. Vagy hogy mondjam ezt. Szóval sokan vannak, akik nincsenek.
1: Tehát és ez valahol egy tisztelgés is előttük?
2: Abszolút. Tehát azt hiszem, hogy ez a 25-i programot, itt lesznek élő dalok is, fogunk beszélgetni, és fogunk lejátszani is felvételket, amik nagyobb apparátusra vannak, és hát itt mindenképpen az egy szempont volt a válogatásnál, hogy azok, akik már nincsenek velünk, nekik a munkájukat, azt meghallgassuk. Meg hát nyilván fogunk beszélni a Bárka Színházról, ami szintén egy hatalmas
1: veszteség. Hát persze, ez egy kor lenyomat.
2: Igen, ez egy kor, pontosan. Én ezt azt éreztem, hogy az eredeti címe a lemeznek az, hogy új sanzonok, avagy hangos nyelvemlék a kételyek korából. Ez volt az előadás címe, és hogy így visszatér, mit jelentett a kételyek kora a mai kételyek korához képest. Szóval, hogy erről, tehát ezért érdemes, ez egy kordokumentum. És én azt éreztem, hogy nehogy már ne lehessen ez elérhető. Lehet, hogy lehetett volna sokkal többet a keverésig visszamenni, lehet, hogy újra fel lehetett volna venni, énekelni, de nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy ezt dokumentumként elérhető legyen, hogy mindenki meghallgathassa, hogy mi volt 2003-ban ez a projekt.
1: Izgalmas szerintem. Én mert ez egy újító dolog, nem a 600. mit adtok elő, hanem még szerintem fel is keltitek az érdeklődést ezzel, még inkább.
2: Igen, sőt, hát én abban is reménykedem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan élő előadás, ahol rendesen 14 fős kamarazenekarral ezeket el lehet játszani újra, vagy lehet hozzáírni még új dalokat. Igen. Hát azóta rengeteg zeneszerző van, rengeteg színész, rengeteg mindenki, rengeteg költő, akinek a verseit. Nagyon fura, hogy az akkori szelekcióban például mind a költők, mind a zeneszerzők között egyetlen nő volt csak.
1: Komolyan?
2: Igen. Ez nyilván lehet, hogy azért, mert a 2000-es években ez még nem volt ennyire ez a gender egyensúlyra való odafigyelés, nem volt benne a levegőben, vagy nem tudom miért, erről István, aki válogatta, vagy aki szerkesztette ezt az egészet, ő tudna többet mondani. Egyébként megjegyzem, abban a generációban tulajdonképpen kevesebb olyan aktív zeneszerző van nők között, aki színházhoz bárhogy is köthető. Ma nem ez lenne. Tehát, hogy most azt gondolom, hogyha most csinálnánk egy ugyanilyen generációs válogatást, mondjuk azért ott is széles generáció volt, mondtam, Kisferi Viktor, Matyi, a másik oldalon Judit vagy én. Tehát, hogy ha csinálnánk egy ilyen, akkor ma biztos, hogy sokkal nagyobb lenne a szám.
1: Samu, kinek a hangja mélyebb?
2: A te hangod mélyebb.
1: Oké. Okay. Akkor elmondom, kedves hallgatóink, hogy kik szerepelnek ezen a tényleg rendhagyó és műfajteremtő albumon. Borbély Szilárd, Darvas Ferenc, Faragó Béla, Fekete Gyula, Grillos Samu, Gyöngyösi Lemente, Hály János, Kemény István, Király Lemente, Kis Ferenc, Kovács András Ferenc, Kukorelli Endre, Márkos Albert, Monori András, Nádasdi Ádám, Nagy János Jancsa, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos, Per Krisztián?
2: Per Krisztián.
1: Így mondjuk? Oké. Okay. Podmaniszki Szilárd, Sári Bánk, Szilágyi Ákos, Szőcs Géza, Térei János, Tolnai Ottó, Tóth Krisztina, Váradi Szabolcs, Varga Judit, Várkonyi Mátyás, Weber Kristóf, David Jeng, hogy mondjam?
2: Dávid.
1: Oké. Okay. És Zalán Tibor. A dalok előadói Csányi Sándor, Hevér Gábor, Jordán Adél, Kardos Robert, Menszártor Héres Attila, Németi Árpád, Rimóci István, Spolarics Andrea, Spulninak hívták, ott ment emlékszem, Turóci Szabolcs és Varga Gabriella. A sanzon az egy férfias vagy egy női? Es.
2: Szerintem megvan mind a kettő.
1: Mind a kettő.
2: A Piaf, meg a...
1: Oké.
2: Nem. Azt gondolom, hogy
1: nem
2: ez...
1: Nem tudtam, én sem.
2: Én azt gondolom, hogy ez nem...
1: Unisex műfaj.
2: Ez egy unisex műfaj, én azt gondolom, de közben nyilván megvan mind a két... De lehet, hogy ez már nem is bináris műfaj, és lehet, hogy most már nagyon sok mindent lehetne csinálni. Na, lehet, hogy kell csinálni egy új sanzon projektet most, hogy így ennyi minden változik.
1: Kedves hallgatók, most arra kérem önöket, hogy mert most van az, ugye mi ebben a műsorban csak próza van, itt zene nincs nálunk, akármennyire is Láger FM-nek hívják a rádiónkat, de most, hogy elköszönök Samutól, mert jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, az összes streaming platformon megtalálják.
2: Igen, új sanzonok.
1: Új sanzonok.

0: És hát mondtam a múltkor is, hogy grillus samut, ahol lehet, szeressék, kövessék azt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz. A figyelmükkel viszonozzák.
1: Örültem szépen, neked. Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, samutól most elköszönök, de önöktől még nem. Mostan az a lélektani pont, hogy akkor tessenek meghallgatni a dalokat. Itt majd folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejük velem is fognak találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hauman Petrának és Grillus Samunak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Különleges római épület maradványaira bukkantak Óbudán. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket a kutatók éjszakája pénteken.

0: Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hét embert, köztük a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét hallgatta ki gyanúsítottként kedden a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája, az úgynevezett Erste ügyben. A fővárosi főügyészség közlése szerint a nyomozók kutatásokat is végeztek a hivatali visszaélés miatt indult eljárásban. A megalapozott gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti központjának egyes vezetői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Az ügyészség szerint a felügyeleti nyomásgyakorlás célja az volt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről, és ezt el is érték. Az Erste ügyben tavasszal indított nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda, kedden pedig mind a hét kihallgatott szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Súlyos mulasztásokat állapítottak meg a Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás ügyében. A május 22-én történt balesetben egy ember életét vesztette, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben megsérültek. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére 38 millió forintos bírságot szabtak ki. Közel 2000 éves, szokatlan méretű római épület maradványaira bukkantak Óbudán, az egykori SZESZ gyár területén, a Waterfront City építéséhez kapcsolódó régészeti feltáráson. Amint egy 4. század első felében emelt építmény eddig feltárt része 55 méter hosszú és körülbelül 8 méter széles, a végén pedig egy sokszögletű, toronyszerű rész áll. A régészek két különböző padlószintet is találtak, ami arra utal, hogy az épületet később átalakították. A funkciója egyelőre rejtély. Erődnek, amint egy 65 cm-es falvastagság miatt túl gyenge, lakóépületnek pedig szokatlan az alaprajza. A kutatás folytatódik, így egyelőre csak annyi biztos, hogy az Aquincum késő római korszakának egyik különleges épületét tárták fel. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A rendezvény több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben kínál tudományos programokat. Az Ericsson Magyarország például csaknem 60 eseményt szervez, köztük kiberbiztonsági szabadulószobát és a 6. generációs mobilhálózatokról szóló bemutatókat. Az érdeklődők megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával, a robotikával, a műholdas kommunikációval és a hidrogén technológiával is. A programok részletes listája megtalálható a Kutatók Éjszakája honlapján. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Kissé szeles kora őszi idő várható, napos gomoly felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem jön. A hűvös reggelt követően délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet és több felé kialakulhatnak záporok. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétvégére melegebb napos időt ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: a Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 23-án, szerda este 18 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, Czakó Sándor visszaemlékezései következnek egy új epizóddal, méghozzá könyvbemutatóval, mert ott a Popkulturális Könyv Klub könyvtárban mindig rendkívül izgalmas közösségtalálkozók valósulnak meg. A furcsa név, Czakó Sándort, a 80-as évek népszerű zenekara, a Vágtázó Halott Kémek egyik alapítóját és egykori gitárosát fedi. Anagrammáról van szó, akinek 2018-as, hát szűk 140 oldalas könyve immár az Egyesült Államokban is megjelent. Természetesen angol nyelven, ahogy a magyar kiadói anyagban olvasható volt, vajon képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló a racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Hát ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója, különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám és marketing tevékenység nélkül érték el sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel, itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotási folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatás kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg. A könyvbemutató első részében beszélgetésre kerül majd sor a könyv szerzőjével, Czakó Sándorral, de ott lesz a kötet fordítója, valamint a grafikusa is, Barcsik Géza, a beszélgetés pedig Jávorszky Béla moderálja majd szeptember 23-án.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mentelmi jogának felfüggesztését kéri Magyar Péter. Bombariadó volt egy budapesti Vizergépen. Most szombaton ismét magasba emelik gyerekeiket a szülők. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függeszte fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes, az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A miniszterelnök egy lopással kapcsolatos ügyben érintett. A gyanú szerint 2 éve elvette és a Dunába dobta egy őt mobillal videózó férfi telefonját. Magyar Péter szerint az ügyészség most megpróbálja összemosni a 10 és 100 milliárdos közpénzlopásokat és az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Épp ezért kérni fogja, hogy az ő mentelmi jogát haladéktalanul függesszék fel Hankó Balázs

0: Val és Sesszák Miklóséval együtt, hogy valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program. Tegnap házkutatást tartott és lefoglalást végzett az ügyészség az MNB ügyben. A központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében nyomoz. Közölték, hogy a büntető eljárásban eddig gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Az eljárási cselekmények kizárólag jogi személyeket érintettek. Matolcsi György volt MNB elnököt, tegnap egy másik ügyben hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki. Bombariadó miatt szakították meg kedden délután a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járatának indulását. A gépet visszafordították, az utasokat pedig leszállították, miközben a repülőgépet átvizsgálták. A járat végül több mint 5,5 órás késéssel este 8 óra után indulhatott el. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint telefonon érkezett fenyegetés a repülőgéppel kapcsolatban. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonosították a telefonálót, aki gyerekkorú. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt büntetőeljárás indult. Most szombaton 11 órakorin már 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba a gyermekeiket, a gyerekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis az a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá legközelebb eső helyszínt.
0: A szervezők célja, hogy idén is minél több településen, minél több család részvételével valósuljon meg a közös gyermekemelés. Ma is hűvös időre és élénk szélre számíthatunk, ugyanakkor sokat fog sütni a nap, ennek ellenére csak 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet, csapadék nem várható. Csütörtökön áthalad felettünk egy hideg front, így ismét erősebb lesz a szél, és befelhősödik az ég. Többfelé kialakulhat eső vagy zápor. A hőmérséklet 20-22 fokig emelkedik.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Különleges római épület maradványaira bukkantak Óbudán. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket a kutatók éjszakája pénteken. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hét embert, köztük a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét hallgatta ki gyanúsítottként kedden a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája, az úgynevezett Erste ügyben. A fővárosi főügyészség közlése szerint a nyomozók kutatásokat is végeztek a hivatali visszaélés miatt indult eljárásban. A megalapozott gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti központjának egyes vezetői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Az ügyészség szerint a felügyeleti nyomásgyakorlás célja az volt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről, és ezt el is érték. Az Erste ügyben tavasszal indított nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda, kedden pedig mind a hét kihallgatott szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Súlyos mulasztásokat állapítottak meg a Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás ügyében. A május 22-én történt balesetben egy ember életét vesztette, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben megsérültek. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére 38 millió forintos bírságot szabtak ki. Közel 2000 éves, szokatlan méretű római épület maradványaira bukkantak Óbudán, az egykori SZESZ gyár területén, a Waterfront City építéséhez kapcsolódó régészeti feltáráson. Amint egy 4. század első felében emelt építmény eddig feltárt része 55 méter

0: hosszú és körülbelül 8 méter széles, a végén pedig egy sokszögletű, toronyszerű rész áll. A régészek két különböző padlószintet is találtak, ami arra utal, hogy az épületet később átalakították. A funkciója egyelőre rejtély, erődnek, amint egy 65 cm-es falvastagság miatt túl gyenge, lakóépületnek pedig szokatlan az alaprajza. A kutatás folytatódik, így egyelőre csak annyi biztos, hogy az Aquincum késő római korszakának egyik különleges épületét tárták fel. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A rendezvény több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben kínál tudományos programokat. Az Ericsson Magyarország például csaknem 60 eseményt szervez, köztük kiberbiztonsági szabadulószobát és a 6. generációs mobilhálózatokról szóló bemutatókat. Az érdeklődők megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával, a robotikával, a műholdas kommunikációval és a hidrogén technológiával is. A programok részletes listája megtalálható a Kutatók Éjszakája honlapján. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Kis és szeles kora őszi idő várható, napos, gomoly felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem jön. A hűvös reggelt követően délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet és többfelé kialakulhatnak záporok. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétvégére melegebb napos időt ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: csatát én nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Remélem nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy nem szeretettel itt a műsorban.
3: Figyelj, nem, nincs lent, negyetem följebb egy picit. Most így nem jobb.
2: Szeretném.
3: Nekem így kényelmesebb. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Szóval remélem, hogy nem sértődik meg a jelzőért, de régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel.
3: Sőt, jól esik, és köszönöm.
2: Köszönöm, hogy itt vagy, Spilák Lárát. Nagy szeretettel, neked. Mindig értékes az időd, mindig értékes, amivel kapcsolatban érkezel, és hát amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondtad, hogy az új darabot szétszedik. A nézők azért más egy ilyen darabra készülni, egy ilyen bemutatóra?
3: Hát ugye az Elvált Nők klubja az egy olyan kultfilm, amit szerintem nincs olyan nő, aki ne látott volna függetlenül kortól.
2: Jó, okay.
3: Tehát nagyon nagy a kihívás, hogy ezt vajon hogy csináljuk meg színpadon. Ráadásul, ami az én számomra még nagyobb kihívás, hogy ez egy zenés darab lesz, aha, amiben szólóim is vannak, és hát sokat éneklünk együtt a lányokkal, és én ez azért alapvetően egy prózai színész vagyok, tehát én emiatt izgulok most a legjobban.
2: Ezen gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, pont ezen a zene, próza elosztáson, de nem az van, hogy előbb-utóbb mindenkit megtalál a zene pályáján?
3: Hát figyelj...
2: Vagy ki mire nyitott?
3: Nem tudom, tehát hogy igazából én mindig úgy nézem és csodálom a kollégáimat, hogy érdekes, ő is milyen jól énekel, ő is milyen jól énekel, na hát, tudod, én mindig így rá tudok ezekre csodálkozni. Tehát lehet, hogy attól, hogy az ember jól beszél, tehát hogy a beszéd de jó helyen van a fejébe. Attól az már segít az éneklésben is, ezt nem tudom. Tehát nekem egyébként nem a az alapvető problémám nem is az, hogy el tudom-e énekelni a dalt, hanem szerintem nem elég jó a fülem. Tehát nem mindig érzem a ritmust, hogy hol kell belépnem, aha, és hogyha egy picit aláintonálok, szerintem azt se hallom. Szóval, hogy igazából nekem ez a nehézség, de nyilván mindent be lehet állítani, meg még sok időnk van, szóval, hogy még azért
2: hol
3: bízom benne, hogy jó lesz.
2: Tényleg, hol tartotok? Biztos vagyok benne én is egyébként.
3: Hát szeptember 1-én kezdtük, akkor volt az olvasópróbánk, és most a rendelkezési próba szakaszában vagyunk.
2: Hú, segíts azért nekünk ebben, és örülök, hogy jöttél, mert most akkor kulisszatitkok következnek, uh-huh, ugye mi nem vagyunk ott a színházban a hallgatókkal. Mit jelent a rendelkező vagy rendelkezési próba?
3: Az azt jelenti, hogy a rendező ilyenkor nagyjából kitalálja a mozgásokat. Tehát, hogy a színpadon mi fog történni. A, bejön bal oldalról, B, bejön a jobb oldalról.
2: De bent vagytok a színházban?
3: Most egy próbahelyszínen vagyunk, uh-huh, és akkor tulajdonképpen ott próbálunk végig, de ugye ennek a produkciónak, a Lilium produkciónak nincsen saját bázisa, tehát mi befogadó helyeken lépünk fel. Tehát a
2: premier arra,
3: a premier és a pesti eladások helyszíne a RAM, uh-huh, de nagyon
2: elég
3: sok vidéki helyszín is van, ahol szerencsére föl tudunk lépni. Úgyhogy van egy fix színpad, ahol most próbálunk, és akkor nyilván az egyes helyszínekre ezek majd némi adaptációt, uh-huh, követően színpadra kerülnek. Nyilván ebből a dologból a leginkább nagy ugrás az a RAM, mert neki nagyon nagy a színpada, ahhoz képest is, ahol próbálunk. Szóval, hogy ilyenkor a rendező kitalálja nagyjából a mozgásokat, hogy ki honnan jön be, mit csinál, hova megy ki, és aztán, amikor ezen túl vagyunk, ez tulajdonképpen egy ilyen technikai dolog, utána kezdjük el azt, hogy szerep. Szerepértelmezés, szerepformálás, a karaktereknek a megtalálása, az egymáshoz való viszonyok, az a következő lépés, aha, és akkor utána, amikor már nagyjából ez sinem van, akkor azt csiszolgatjuk egészen a premierig, és utána is végig, amíg játszunk.
2: A rendező többször mondta Tallós Ritának hívják,
3: igen,
2: a rendezőt, majd Ritát is várjuk ide a stúdióba. Ő sokszor mesélt már a rendezői attitűdjéről, viselkedéséről, munkájáról, meg a gondolkodásáról, hogy mit lát rendezőként. Milyen ő?
3: először dolgozom vele rendezőként, mert ugye kollégaként ismerem őt. Én nekem nagyon jó élmény. Két hete próbálunk, ugye ez a harmadik hetünk, és én teljesen ilyen euforikus állapotban vagyok, mert nem elég, hogy nem vagyok alapvetően zenés színész, de a prózából is inkább drámai szerepeket játszottam, és én már most rengeteget tanultam arról a technikáról, ami a vígjáték, és ebben a Rita csodálatos. Tehát, hogy az első próbán, amikor azt mondod, hogy figyelj, én nem kamara társalgási darabot rendezek, hanem vígjátékot. Tehát te nem egymással beszélsz, hanem kifele a nézőnek mondod, és akkor tudod, az én prózai, drámai színészem, mi az, hogy nem a kollégának a szemébe nézve mondom el a szöveget, és aztán ahogy így elkezdtük csinálni, teljesen rájöttem, hogy miközben ő beszél, abszolút ránézek, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, Carmine bácsikám majd elintézi, és akkor az én karakterem ránéz, kinéz a nézőkre, és azt mondja, miért te nem zsidó vagy? Aha. Majd visszanéz. Ha ezt úgy mondanám el, hogy face to face, az miért te nem zsidó vagy, ahogy most rád nézek, akkor az nem poén, de hogyha ránézek, kinézek, visszanézek, az ugye egy csodálatos poén, tehát hogy ezeket a technikákat a Rita nagyon tudja, és nagyon pontosan...
2: Érzi, mert ugye annyit bizonyított már a sikerdarabokkal, tehát a tényleg közkedvelt, amire alig lehet jegyet kapni a mai napig, hogy ezeket a finomságokat valószínűleg megtanulta, de ezt majd elmondja. Ami engem roppant mód érdekel, a te lelki állapotod. Tehát, hogy igen, nem volt a zenével ilyen szempontból még találkozásod a színpadon, de megbarátkoztál most vele?
3: Hát nem azt mondtam, hogy nem játszottam sose zenés darabban.
2: De hogy más.
3: De abszolút, ugye itt a darabban zenéket használ föl a produkció, nagyon nagy slágereket, amik ismerősek lesznek az embereknek, akár Britney Spears, Aretha Franklin, Donna Summertől a Hot Stuff, és hát persze a filmnek az emblematikus dala az a You Don't Own Me. Szóval, hogy ezek, én ezzel barátkozom, meg persze tökre szeretem, de még igazán olyan próbánk nem volt, ahol a zenéket színpadon is megcsináltuk volna, még csak zenei próbáink voltak a Fehér Adrián, a zenei vezetőnk, és vele, illetve hát még a koreográfiák is most a hét második felébe kezdenek el majd készülgetni.
2: Minden szépen lassan megérkezik ide, de autóban, jártadban, keltedben már énekelget?
3: Hú, elmentem külön énektanárhoz, meg ugye szoktam hallgatni az eredeti számokat is, hogy tudjam, hogy hogyan fogalmazzák ők meg zeneileg ezeket a dalokat. Egyébként a magyar szöveghez a Lombos Márton írta a magyar szövegeket. Szóval az is érdekes, hogy tulajdonképpen távol áll tőlem ez a karakter, ez az Annie, akit egyébként a filmben a Diane Keaton játszik, mert hogy a Rita nagyon pontosan kitalált, hogy ez a három nő, ez milyen karakter. Tehát az én karakterem az egy ilyen kis ügyefogyott, kis szerencsétlen, aki mindig bocsánatot kér azért, hogy ő van, és ugye én ezért alapvetően egy ilyen nagyon nyitott, nagyon magabiztos lány vagyok, szóval hogy ez például ezen, de szerintem egész jól állok, szóval ezen dolgozom, és akkor a másik lány, a Brenda, az egy ilyen nagy hangú harsány, mindig magabiztos csaj, és akkor a harmadik, az Alice, az pedig ő a filmsztár, aki mindig szerepel. Szóval ugye nagyon pontosan megvan ez is, hogy néz ki ez a kis hármas csapat.
2: Igen. Izgalmas egyébként az egész folyamat. Azon gondolkodtam még, Klára, hogy mondom, ne kérdezem, aztán majd mondasz rá valamit, hogy szerinted lehet biztosra menni? Oké, értem az előrejelzések szerint, hogy már lehet, hogy már nincs is jegy a premierre?
3: Hát ugye november 13-14-15-én van kvázi így a premier így több alkalommal, és én úgy tudom, hogy a 13-14-re már nincs jegy.
2: De jó. Na, tehát, hogy...
3: Pedig novemberről beszélünk, és most még szeptember van.
2: Oké, tehát, hogy lehet-e biztosra menni egy már bizonyított művel?
3: Hát ebben azért vagyok bizonytalan, mert mégis nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan állnak össze a csillagok, tehát hogy mi tényleg meg tudjuk-e azt csinálni, amit a Rita kér, hogy tényleg működik-e az a poén, amit mi kitalálunk. Szóval szerintem egyébként egy előadást sose a premierre áll be. Ugye az a szerencse egyébként, hogy a főpróbát október végén tartjuk, és mire elmegyünk a Ramba, addigra már néhány vidéki előadásunk lesz, tehát tulajdonképpen már meglesznek azok a főpróbák közönség előtt, amivel már oda tudunk menni, hogy tudjuk, mert ugye a vígjáték esetében nagyon sokat számít, hogy hogy veszi a néző. Tehát, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez vicces, meg ez majd poén lesz, de aztán ott ülnek csöndbe, akkor ez nem jó. Akkor ott valamit más kell csinálni. Tehát ez folyamatosan kell alakítani, tehát 100%-ra nem merném azt mondani, de ez az emberi tényezőtől függ, mert szerintem a zenék és a darab az tuti siker.
2: A szöveget már tudod ilyenkor?
3: Már tanulom, tehát azt mondom, hogy az első felvonást már nagyjából tudom, aha, tehát fokozatosan, amíg nem különböző módon dolgoznak a színészek, van, aki sokára tanul, mert amíg nem tudja pontosan, hogy mit játszik, addig nem akarja megtanulni, aha, hogy rossz hangsúlyok üljenek be. Én most ott tartok, hogy az első felvonást múlt héten lerendelkeztük, tehát én nagyjából a hétvégén az első felvonás szövegét megtanultam, uh-huh, most a héten a második felvonást rendelkezzük, és akkor a hétvégén neki látok majd annak is.
2: De ilyenkor például tanácsos megnézni a filmet, vagy az csak félrevisz?
3: Én ezt a filmet megnéztem előtte, mert egyrészt rég láttam, másrészt pedig tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak ezek a csajok. Szerintem nem ebben az esetben nem volt baj, hogy, uh-huh, hogy mi ezt megnéztük szerintem.
2: Nincs megtiltva.
3: Nincs.
2: A rendező részéről.
3: Nincs, mert ugye hát egy színpadi adaptációról beszélünk, tehát nyilván okay, nem egy az egybe, azt látjuk.
2: Hát oké, okay, csak már találkoztam olyan kollégával, aki azt mondta, hogy ő totálisan félrevitte, mert mindig az hasonlította saját magát, akit látott. Még nem, akkor is, ha adaptációról volt szó.
3: Nem tudom, én nagyon bírtam ebben amúgy is mindig nagyon bírom a Diane Keaton, szóval uh-huh, lestem már el tőle ilyen kis apró gesztusokat, amiket ő csinált ebben a kis szerencsétlen karakterben, amit ő megformál.
2: Azt, hogy mondtad, hogy a Fehér Adri a korrepetitor,
3: a zenei vezető,
2: nem akárki egyébként, mert nekem még megadatott, hogy egyszer ülhettem a Cserháti Zsuzsa konyhájában, az Akácfa utcában, és ott az Adrit jelölte meg, mint utódját. Abszolút. Úgyhogy nehéz, vagy éppen, hogy könnyű vele Adrival?
3: Az Adri nagyon-nagyon jó pedagógus, nagyon sokat segített. Például nekem azt mondta, hogy ne énekeljen szépen. Tudod, én örültem, hogy szépen, tisztán el tudom énekelni, szóval ne énekeljen szépen, hát ott azért ott bele kell rakni, és akkor abba is segít, hogy lehet, azt tudod, hogy annak olyan bukéja legyen annak, aha, a számnak. De az a különlegesség, hogy az Adri játszik is, és a partnerünk
2: hát,
3: is.
2: Pláne.
3: Úgyhogy ő játssza ezt a nagyhangú Brendát, aki mindent is bátran bevállal.
2: Kihívás ez neked?
3: Minden szerep kihívás egyébként. Azt gondolom, hogy mindennek úgy megyünk neki, hogy a legjobbat akarjuk, és elhisszük, hogy meg is tudjuk csinálni. Uh-huh. Szóval, hogy abszolút kihívás, különösen mondom azt, hogy azért én sok év után tértem vissza, néhány éve a színpadra, és az, hogy zenés, és hogy vígjáték, szóval, hogy ez egy olyan, mint hogyha tudod, amikor most néztem az atlétika világdöntőt, és ahogy emelik ezeket a rúdugróknak folyamatosan, vagy a magasugróknak ezeket a léceket, hogy mindig van valami, amit újra át kell ugrani, és megint át kell ugrani. Tehát én is így vagyok, hogy oké, és akkor még azt a legfelsőt is majd át kell ugrani. De remélem, hogy összejön.
2: Hát biztos vagyok benne. Igen, pont azért ezt a múltkor, amikor itt voltál, beszéltük, hogy a visszatérésedet, de hogy kb. Ilyennek tervezted, amikor megszületett benned a gondolat, hogy na, akkor visszajövök.
3: Hát ez most jó.
2: Mennyit változott a szakma?
3: Azt hiszem, hogy inkább én változtam. Amikor elkezded a pályádat, akkor azt gondolod, hogy mindent is neked kell játszani, és nem érted, hogy miért nem mindenki veled akar dolgozni, és miért nem te játszod az összes főszerepet a filmekben, és miért nem állandóan neked osztják a nagy szerepeket a színházba. És aztán, ahogy így sok év után én visszakanyarodtam, én úgy éreztem, hogy örömöt okoz nekem a játék, és ez pont elég. Tehát már egyrészt nem kell kifele bizonyítani, mert úgy érzem, hogy már bizonyítottam magamnak is. Tehát, hogy valahogy teljesen más irányból közelítem meg a színjátszást. Tehát már nem az elismerésre vágyom, hanem az örömre és a boldogságra, amit a színpadi jelenlét tud adni.
2: Na, de az meg megadja.
3: Az meg.
2: Az még mi, és milyen jó.
3: Milyen jó, van, igen.
2: Én azt nem akarok nagy szavakat használni, de azért estéről estére a kollégáiddal ezt csak megbeszélgetjük ebben a műsorban, hogy a művészet az erőt ad, kapaszkodót, meg gyógyít is talán.
3: Igen.
2: És nektek azért nagy felelősségetek van olyan szempontból, hogy élményt adtok, hatással vagytok a közönségre, és nem tudhatod, hogy milyen élmény, mármint hogy élet vagy sors fordulóhoz párosítja azt, hogy megmarad egy életre.
3: Hát igen, igen, és ez az érdekes, hogy ugye itt egy végjátékról beszélünk, de azért nagyon komoly mondani, nagyon komoly mondani valója van, és ha már az én személyemről van szó, akkor tudok párhuzamot vonni a Szex és New York-kal, mert hogy ott ugyan négy nő, itt csak három nő, és ott egy a Szex és New York-ban ugye egy hosszú barátság, itt viszont egy gimnázium után elveszített barátság éled újra egy tragédia miatt, de hogy ugyanúgy a problémák azok azonosak, tehát három nő, aki csak egymásra számíthat, és egymást húzzák ki a bajból, és kezdenek új életet. Igen. Szóval, hogy mind a hárman egy kudarcos, más-más módon kudarcos kapcsolatból ki tud lépni, és azt mondja, hogy úristen, 50 évesen, vagy 50 pluszosan is, itt az élet, és én most magammal foglalkozom, és megvalósítom magam, és nem érdekel más, csak az, hogy én jól legyek, és boldog legyek.
2: Mondd el kérlek, hogy miért jött fel a Szex és New York azon hallgatók.
3: Ja. Hát ha valaki nem ismerte föl a hangomat, akkor ugye, mert én szinkronizáltam annak idején Carrie Bradshaw-t, vagy hát pontosabban Sarah Jessica Parkert, aki...
2: Jó, de hát egy rádióban beszélünk, tehát valószínűleg itt azért nincs ilyen.
3: Figyelj, azért volt olyan, amikor a postánál volt csekket, fel akartam adni, és rám nézett a hölgy, és az úristen, csak nem. Szóval a hangomat szerintem jobban ismerik, mint
2: az
3: arcomat.
2: Itt is felismerik,
3: igen.
2: De hogy akkor ez a párhuzam ilyen szempontból az nem ördögtől való.
3: Nem.
2: Oké. A történetet te egyébként szerette? Egyáltalán azt tisztázok, tudsz közönségé válni?
3: Abszolút.
2: Tehát amikor te színházban vagy, vagy olvasol, tévét nézel, akkor te ott
3: civilként. Teljesen. Én egy filmet is úgy nézek, mint egy teljesen mezei néző, ugyanúgy tudok sírni, bosszankodni. Tehát, hogy érdekes, mert ugye a családomban van filmes, és ők mindig nagyon kritikusan, mert az nem volt jó, mert ott a vágás, mert ott az operatőri munka, és tudod, hát én ezt nem láttam, mert én csak a filmet néztem, szóval én teljesen civillé tudok válni. Színházban egyébként egy kicsit kevésbé, de azért, hogyha jó az eladás, akkor ott is elvisz, tehát ott se az szakmázom, hogy akkor most miért ott fogta meg, és miért nem nyúlt úgy oda hozzá, szóval, hogy nem teljesen civil tudok lenni, és nagyon, nagyon tudok élvezni egy-egy jó előadást.
2: Mondtad, hogy lesznek bejátszó előadások vidéken, mielőtt Budapestre jönne a társulat. Ezt jó dolognak tartod?
3: Hát annak idején szerintem még a Vígszínházba kezdték el, hogy a bemutatót egy egész főpróba hét megelőzte, amikor már bejött a közönség. Aha. És szerintem ez a színészeknek nagyon jó, talán ugye mondtam, hogy egy vígjáték esetében, meg különösen, mert hogy nem az van, hogy az első közönség előtti előadás az első, amikor tulajdonképpen lejátszott, hanem már van egyfajta biztonságérzeted, amikor már tudod, hogy működnek a dolgok, hogyan hat a visszafele, mert ugye azt a színpadról is folyamatosan érezni, hogy a néző mennyire megy vele, egy drámai előadásnál is, hogy azok a csöndek, azok megvannak, hogy hallani lehet, ahogy benszakad a hang, igen, mert annyira feszült a nézőtér. Szóval, hogy akkor van egy pici biztonság, tehát hogy én ennek nagyon örülök. Azt még nem tudom, mert én viszonylag keveset játszottam ilyen, tehát hogy ha játszottam, akkor általában a fix színházakban játszottam, igen. Szóval ez a turnézás, ez nekem új, és azt nem tudom, hogy ott mire megérkezünk, gyorsan egy bejáró próba van, hogy lássuk, hogy mennyiben más a tér, tehát hogy ott nagyon gyorsan kell akklimatizálódni, uh-huh. hogy ez hogy fog majd működni, mert feltételezem, hogy mindegyik helyszín méretei mások, ott ugye a járásokat alakítani, tehát te bepróbáltad úgy, hogy 3 métert gyalogolsz, de valahol mondjuk a rampban 8 métert kell ugyanannyi idő alatt legyalogolnod, máshol meg csak másfele, szóval, hogy ezekre még, ebben még teljesen tapasztalatlan vagyok.
2: De hamar meg lesz ott a
3: rutin, majd a többiek segítenek.
2: A rutin abba is. Már ide nézek az órára, és azt látom, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint elrepül, de én azt kívánom, hogy hát egyrészt sok csillogó szempár, akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak majd a közönség soraiban, akkor a tiétek is csillogni fog, úgyhogy akkor biztos, hogy sínen lesztek, és hogy okozon ez olyan örömöt, neked, mint a nézőknek, mert hogy ők biztos, hogy szeretni fogják.
3: Azt még elmondhatom, hogy kik a partnereim?
2: Bármit.
3: Szóval, hogy azt szeretném mondani, hogy ugye mi kettőze vagyunk, pont azért, hogy tudjuk játszani, hogy ne függjön attól, hogy a ráérések. Én kettőze vagyok Ladinek Judittal, uh-huh. és akkor még a Fehér Adri mellett, meg a Judit, meg én mellettem van benne Détár Enikő, Fésűs Nelli, Nádasi Veronika, szóval, hogy így vagyunk mi 3x2-en.
2: És egyébként a próbák is úgy zajlanak, hogy mindenki ott van?
3: Törekszünk arra, igen, amikor egy jelenet lemegy, igen, amikor egy jelenet lemegy, akkor fölmegy a másik szereposztás, és akkor ők ugyanazt megcsinálják ezt a jelenetet, és pont azért, mert ezért kell nagyon pontosnak lenni a színpadi rendezésnek, mert nem fogják tudni tartani azt, hogy egyik szereposztás, másik szereposztás. Tehát előbb-utóbb keveredni fognak a szereposztások, és ha valaki teljesen másik mozgást csinál, akkor a partnere azt se fogja tudni, hogy mi történik. Tehát, hogy nagyon pontosan kell egymást követnünk, és figyelnünk, hogy mit csinál a másik, és azt rögzíteni.
2: Jó, de egy izgalmas helyzetbe csöppentél, igen. ilyen szempontból. Örültem neked.
3: Én
2: nagyon.
3: Is neked.
2: Nem, mit szokás mondani egyébként a premierre?
3: Hát egy kalappal, kéz és lábtörést.
2: Nem, olyanokat nem mondok. Kalappal. Ezt kívánom. Kedves hallgatóink, Spilák Lárát, ahol csak lehet, kövessék, szeressék, és menjenek színházba őt. Megnézni azt a elképesztő energiát, amit most újra imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked még egyszer. Klárától most elköszönök, de önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mentelmi jogának felfüggesztését kéri Magyar Péter. Bombariadó volt egy budapesti vizergépen. Most szombaton ismét magasba emelik gyerekeiket a szülők. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függeszte fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes, az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A miniszterelnök egy lopással kapcsolatos ügyben érintett. A gyanú szerint 2 éve elvette és a Dunába dobta egy őt mobillal videózó férfi telefonját. Magyar Péter szerint az ügyészség most megpróbálja összemosni a 10 és 100 milliárdos közpénzlopásokat és az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Épp ezért kérni fogja, hogy az ő mentelmi jogát haladéktalanul függesszék fel Hankó Balázséval és Sesták Miklóséval együtt, hogy valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program. Tegnap házkutatást tartott és lefoglalást végzett az ügyészség az MNB ügyben. A központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében nyomoz. Közölték, hogy a büntető eljárásban eddig gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Az eljárási cselekmények kizárólag jogi személyeket érintettek. Matolcsi György volt MNB elnököt, tegnap egy másik ügyben hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki. Bombariadó miatt szakították meg kedden délután a Wizz Budapestről Bilbaóba tartó járatának indulását. A gépet visszafordították, az utasokat pedig leszállították, miközben a repülőgépet átvizsgálták. A járat végül több mint 5,5 órás késéssel este 8 óra után indulhatott el. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint telefonon érkezett fenyegetés a repülőgéppel kapcsolatban. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonosították a telefonálót, aki gyerekkorú. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt büntető eljárás indult. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba a gyermekeiket, a gyerekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta el a Sláger FM-nek.
2: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis az a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá a legközelebb eső helyszínt.
1: A szervezők célja, hogy idén is minél több településen, minél több család részvételével valósuljon meg a közös gyermekemelés. Ma is hűvös időre és élénk szélre számíthatunk, ugyanakkor sokat fog sütni a nap, ennek ellenére csak 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet, csapadék nem várható. Csütörtökön áthalad felettünk egy hideg front, így ismét erősebb lesz a szél, és befelhősödik az ég. Többfelé kialakulhat eső vagy zápor. A hőmérséklet 20-22 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Egy olyan Kossuth-díjas művész köszönthetek ismét itt a stúdióban, aki megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, már nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára, még sokszor tudunk beszélgetni, Záborszky Kálmánt köszöntöm nagy-nagy szeretettel, a Szent István Filharmonikusok képviseletében, mert ön az atya.
4: Igen, még minden. Igen.
3: Legyen is, sokáig én ezt kívánom, és tényleg örülök önnek. Hát csoda dolgokkal készülnek.
4: Igen.
3: A folytatásban, és eddig is csoda dolgokat adtak a közönségnek, és kényeztettek el bennünket. Hál' Istennek ez most sem. Most sem lesz kevesebb, sőt, egyre inkább azt látom, hogy színesebb a kínálat, meg a műsorok
4: igen.
3: is.
4: Igen. Akkor beszéljük a műsorról.
3: Hát, október 3-a, ez egy fontos október dátum. Október 3-a. Képzelj el, hogy a születésnapom.
4: Igen, 3-a? Igen. Nekem 4-én van.
3: Na, hát akkor a mérlegek, tartsunk össze.
4: Igen, így van. Szóval az a helyzet, hogy október 3-án a MIPA-ban a Stefánosz Béles hozott első adása alkalmából két fontos rész van. Az első részben Johannes Brahms-nak a vonós zongora négyesének a Schönberg féle hangszerelését fogjuk előadni.
3: Aha.
4: Most ez 1937-ben csinálta meg Schönberg ezt a változatot. A magyarázat a következő. Nagyon jó darab a eredeti Brahms zongora négyes, amiben van ugye zongora, hegedű, brácsa és cselló. Igen ám, de ugye Schönberg, az a neves osztrák zeneszerző, az volt a kifogása, hogy nagyon szereti a művet, nagyon sokra tartja, meg minden, meg Brahms különleges helyet foglal az ő életébe, de ha jó a zongorista, így fogalmazott, akkor nehezen hallani a hegedű Brahmst és a cellót. Brahmsról tudni kell, hogy remek zongorista volt. Tehát ő szóló zongorista, sőt a B-dur zongoraversenyt a Vigadóban mutatták be nagyon régen, ugye, mikor Brahms még fiatal volt. Na, de egy remek darab, és hát tulajdonképpen Schönberg, amikor ezt azért hangszerelte meg, mert hogy a mindent kiegyenlítette, minden szólamat jól lesen hallani. Na most ez a hangszerelés olyan parádésra sikerült, amelyhez fogható kevés. Otto Klemperer, ez a múlt századnak egy kiváló német karmestere volt, a bemutató szerep karmestere, sőt, ő a Magyar Állami Operázban 1947-től itt vezényel, tehát ő volt a akkori fő zenigazgató. Na, a lényeg az, hogy ő megcsinálta ezt a 1937-ben ezt a változatot, és Klemperer rögtön elvesztő, hogy Brahms 5. szimfóniának tartja, mert olyan jelentős a zenei anyaga, bár nem Brahms nevezte ki, mert Brahms 4 szimfóniát írt, és ez, ez egy, igen, de ennek a zenei anyaga olyan különleges és jelentős, hogy teljesen megértem, hogy jó, Klemperer miért nevezte ezt Brahms 5. szimfóniának. Most van egy fontos érdekesség ennek a darabnak, hogy Brahmsot még 20 évesen Joachim József, egy akkori neves hegedűvész, magyar hegedűvész, elvitte Schumannhoz, a zeneszerzőhöz, hogy ismerkedjen meg Brahmsnak a muzsikájával, és Brahms elment és mutatta a darabjait, eljátszotta, stb. Na, Schumannnek olyan jelentősnek tartotta Brahmsnak a munkásságát, hogy szinte utódjának hívta, hogy egy neves valaki volt, és most itt az történt, hogy nem sokára ezt követően Schumann megbetegedett, ő tulajdonképpen megbolondult.
3: Aha.
4: És akkor öngyilkos lett, a Rajnába dobta magát, de itt kihalaszták, és aztán vitték, elmegyógyintézetbe vitték, és akkor rá egy évre ott is halt meg. No de, közben ugye Brahmsnak besegített a Klára Schumann, volt a Schumann felesége, aki egy akkori időszakban egyik legnevesebb zongoraművész volt. Liszt is úgy nyilatkozott Klára Schumannra, hogy egy kivételes pianista, aki fogható kevés van. Na most a Klára Schumann az 14 évvel volt idősebb Brahmsnál, de kilakult közöttük egy szerelem, de ez csak plátói volt. Végig plátói szerelem, de rendkívül mély kapcsolat volt, és sőt, a Brahmsnak oda költözött akkor, amikor meghalt a Schumann, hogy babysitternek szinte, mert 7 gyerekük volt Schumanniknak.
3: Micsoda történet.
4: Igen.
3: És milyen műveket ihletett ez?
4: Na hát itt ennél sok mindent. Először írt egy D-moll zongora verset, ami tulajdonképpen ezt a tragikus pillanatot, amikor Schumann ugye ennyire beteg lett, ezt megfogalmazta. Na de ebben a műben, amit most csinálunk, ebben az első három tételben végig nyomon követhető Brahmsnak a érzelmi szálait Clara Schumannhoz. Na most ez estétre egy nagyon szép kifejező, de nagyon szomorúan végződik. Jött a másik tétel, és két fuvós, mint egy párbeszéd, én úgy fogalmaztam, hogy ezt tulajdonképpen egyik személy a Clara Schumann, másik pedig Brahms. És állandóan felelgetnek egymásnak, és hogy együtt játszanak, különböző fúvós vagy mindenféle hangszereken. A harmadik tétel pedig egy óriási szerelmi vallomás. Megfoghatatlan szép zenét írt Brahms, és akkor ez tényleg egy hát érdemes mindenkinek javaslom, hogy ezt megismerje, mert
3: október 3-án megtehetik.
4: Most a negyedik tétel az pedig egy az magyar cigány zene. Mert ugye a Brahmsnak még érdekes tulajdonsága volt, hogy a reformkornak az összes akkor kiadott dalos könyvét megvásárolta, beszerezte, ebből írta meg a Brahms híres magyar táncokat. Na most ez is egy, de ebbe a negyedik tétel, ez egy fergeteges tételt írt, hát ez szinte folytatása a magyar táncoknak. Na ez a koncert első része.
3: Izgalmas lesz.
4: Igen. Második rész pedig Johann Strauss művei lesznek. Hogy kerül ide erre az asztalra Johann Strauss és Brahms? Brahms rendkívül sokra tartotta a Johann Strauss művészetét. Úgy nyilatkozott róla, hogy tulajdonképpen bár én tudnék ilyen dalomokat írni, mint amit Johann Strauss kipattant a fejéből, és tényleg egy pillanatra nincs megállás, olyan színes az egész Strauss életmű. Na most itt két része, két fővonulata lesz a koncert második részében, a Cigánybáró, a híres nagy operett, nek a részletei lesznek. Kevesen tudják, hogy a Cigánybárónak a ötletgazdája az Jókai Mór volt.
3: Azt még én sem tudtam.
4: Jókai Mórnak volt egy írása, amiben ezt megismerte Johann Strauss, és rögtön eljött Pestre, és találkozott Jókaival, és Jókait kérte föl, hogy csinálják egy forgatókönyvet ez a most készül operettjéhez, és akkor később kiderült, hogy a Cigánybáró lesz, ez egy rendkívül jó zene, és rendkívül izgalmas téma. Ez az első, a Strauss-i blokknak az első, ez másik rész, meg a Denevérben lesznek nagyszerű részletek. Két énekes szólista lesz, nem nagyon ismerik, még Gebefigi Renáta, egy marosvásárhelyi énekesnő, aki egyébként a marosvásárhelyi szimfonikus zenekarnak a koncertmestere is volt, tehát egy nagyszerű hegedűs. Csak ugye később kiderült, hogy az ének az nagyon jól megy neki, és hát most már nem játszik zenekarban, nem tudom mennyit hegedül, tehát egy remek muzsikus, tehát ez, és ilyen képzettséggel elment énekesnek. Méghozzá korlatúr énekes, tehát nem
3: akárminek.
4: Nem akárki. A másik pedig egy fiatal magyar tenorista, Pap Balázs, aki operáciában most elég gyakran, meg az operában is fiatal, aki egyre több szerepet kap, és ő lesz a másik szólistám. Úgyhogy...
3: Hát azért ez egy szép kínálat, meg egy izgalmas összeállítás. Gratulálok hozzá, mert tényleg a Szent István filharmonikusok valahogy mindig ez sose csak egy hangverseny. Valahogy mindig több van benne.
4: Hát ez nagyon fontos.
3: Mélyebb.
4: Ezt most én, ugye ezt a műsorot én szerkesztettem, és nyilvánvalóan azt szerkesztettem be, ami engem is nagyon izgatott. Uh-huh. Tehát ez a Brahms-Schönberg féle vonós uh-huh. zongoranégyes, az páratlan mű, és én nagyon szeretem Johann Strauss-t. Annak idén rengeteg ilyen... volt Magyarországon egy nagy cég, és karmester Ferencsik János.
3: Igen.
4: És ő elképesztő módon jól csinálta Johann Strauss-t, rengeteget tanultam tőle, és tulajdonképpen ezt, amit csak lehet, azt továbbadom a mai zenekarnak. Mm. Nagyon érdekes, ma volt az első Strauss próbám a zenekarral, és hát kiderült, hogy ugye nem sokszor játszunk Strauss-t, mm-hmm. mert ugye más, tehát amikor jön vendég karmester, azokat is úgy kihívom, hogy mit szeretne vezényelni. Mert amit szívesen vezényel, az sokat mond, sokat tesz a siker érdekében.
3: Értem.
4: Ez egy elég fontos dolog, hogy nem osztottam ki, most ezt vezényem, nem adtam, mit szeretne. És akkor olyan jó műsorok kerekednek ki, tényleg személyes indítékkal és álmokkal, aha. amit meg tud valósítani.
3: Hát az fontos.
4: Ez fontos.
3: Egyébként, amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondta, hogy hát ez Strauss a sláger.
4: Hát így
3: ha már a sláger FM-ben ülünk.
4: Hát tulajdonképpen Johann Strauss annyi különleges dolgot csinált. Például lesz egy olyan darab, így ismerik Magyarországon, hogy Kék Dunakeringő, ugye? Aha. Most ennek a hivatalos neve a Szép Kék Dunakeringő. Szép Kék Dunakeringő. Mm-hmm. Ez egy nagyon fontos plusz ez, mert egy varázslatos zene. Na most ez hogy készült? Először fölkérte egy bécsi férfi kari dalárda Strauss-t, hogy írjon nekik valamilyen darabot. Uh-huh. És akkor csinálta Strauss egy művet a férfi karra, és tulajdonképpen ez volt a Kék Dunának a első változata. Igen, ám, de jött a Párizs világkiállítás, és akkor ez 1800-as évek végén, és akkor arra az alkalommal megcsinálta Johann Strauss a szimfonikus zenekar a Kék Dunakeringőt, így ismerik gyakrabban. Na most ez a... tehát tulajdonképpen egy kórusmű volt először a gyökere. Én meg azt találtam ki, hogy ezt a kórusművet, ami megvolt, megmaradt, tulajdonképpen rá tudtam applikálni egy kis bővítéssel az egész Kék Dunát, ahogy a zenekar elérsz a Kék Dunát keringőt, amikor van olyan nóta, amit ők is énekelnek, akkor ez benne van. Uh-huh. És ezt tulajdonképpen tavaly mutattam be ezt a verziót, nagyon, nagyon jó. Szóval az énekhang akkorát dob a egész keringő, hogy
3: elhiszem.
4: Különleges.
3: Most egyébként a próbáról érkezett?
4: Igen.
3: Na,
4: igen.
3: És milyen volt a hangulat?
4: Hát ez izzadt a zenekar, mert ritkán, mint említettem, ritkán játszottam most nem uh-huh. a Strauss-t, és ez egy nehéz műfaj, szóval ez uh-huh. könnyű zene.
3: De mégis nehéz.
4: Nehéz. Rengeteg tempóváltás, rengeteg harmóniaváltás van benne, és rengeteg fineszes ötlet. És
3: de egyébként karmesterként is nehéz?
4: Hát nem könnyű. Uh-huh. De nekem nem probléma, mert jól ismerem őket.
3: Jó, világos, oké. Pálcával vagy pálca nélkül?
4: Pálcával vezetek, igen. Az sokszor kell, mert a nagyon karcsú karaktereknek a pálca hegyes sokat segít.
3: Uh-huh. Hogy van ez a... És azért jó, hogy jött, mert most végre megkérdeztetem a kulisszatitkokról is, ugye ide járnak mindenféle alkotók estéről estére ebben a műsorba, és a színház világából mesélik, hogy mi van egy-egy próbán. És ott például a fő próba héten már az idegszálak megfeszül. De ez a zenében is így van?
4: Nem, ez szerintem egy kicsit... Egy zenekar az egy sokkal szervezettebb együttes. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy a politikusok miért nem bejárnak el zenekari próbára, mert megismerni, hogy a zenekar hogyan működik. Sokféle ember, sokféle indítatás, nálunk nincs politizálás, de mindenki a művek érdekében játszik. Uh-huh. És teljes béke van.
3: Igen.
4: Most tulajdonképpen a sok politikus nem tudja megteremteni ezt a egységet a közösség érdekében.
3: Hát milyen fontos lenne.
4: Ajajajaj.
3: No, A felelősségről beszéljünk egy picit. Egy ilyen nagy zenekarnál kié a felelősség az önné? Ha valami
4: persze.
3: Nem úgy sikerül?
4: Hát hogyne.
3: Tényleg? Tehát nem oszlik meg?
4: Nem nagyon. Hát jó zenészeim vannak, úgyhogy ezekben eljátszak, de ezt tulajdonképpen szóval a karmester nem figyel oda, és egy kicsit kihagy a feje, akkor baj van. Uh-huh. Szóval
3: oda kell figyelni
4: ez nagyon, ez egy, ugye a Brahms-fő az 45 perces, ez meg egy teljes óra lesz a Strauss-ok. Uh-huh. Tehát, és nem tudom hány fél dolgot játszunk, most ezek fergeteges darabok, nagyon jó darabok, hát szóval, na.
3: Mennyit kell próbálni, és egyébként az előadók mikor csatlakoznak?
4: A szólisták? Próbál.
3: Igen, a próbálnak.
4: A szólisták azok 28-án jönnek hozzám először, szóval zongrával elpróbáljuk a énekszámaikat, mert például van egy a Johann Strauss-nak egyik legnehezebb duettje, óra duett. Uh-huh. Ez a denevérben van benne, az a háttere ennek a szituációnak, hogy megrendezek egy bált, amire sokan elmennek, és elmegy Eisenstein, és a titokban a feleség és állarcba elmegy. Na most a bálba a Eisenstein, a férjnek megtetszik az a nő, uh-huh. Nem ismeri rá meg, hogy ez a felesége, és elkezd mindenféle
3: ajánlatokkal?
4: Így van, és van egy zsebórája, amit így játszódik az órában, és ezt a Rosalinda, a feleség, elkapja. Uh-huh. És el is teszi. Most itt nagy pánik van, mert ugye egy értékes óra, meg minden, és hogy na, szóval egy fergeteges duett van, hát, és ez egy nagyon nehéz darab. Uh-huh. Szóval ez olyan, mint a legjobb kabaré, ott hát ha nem jól sütik el a poét, akkor
3: igen.
4: Nem az igazi. Tehát
3: tulajdonképpen óramű pontossága ki van minden számolva.
4: Ez így van, pontosan. Előtt eszem, hogy a Denevérben van egy prózai szerep, a Frosch, a börtönőr, aki eléggé szereti az alkoholt, és van egy nagy jelent a harmadik felvonásban, és itt nagyon sokan jó itt csinálták, de a legjobban a Latabár Kálmán csinálta. Ő Erkelszínházban csinálták meg ezt annak idején, hát nagyon régen. YouTube-on meg lehet nézni ezt a, uh-huh. Tehát a Denevér Latabár Kálmán, és
3: ott kiadja.
4: Van egy ilyen 6-7 perces jelenet. Uh-huh. De ott minden van, és a Latabárkában milyen óriási tehetség volt.
3: Különleges lesz az október igen. 3-a is. Kedves hallgatóink, én azt kívánom önnek, hogy sok ilyen szép pillanat legyen még. Mondom is mindenkinek, hogy a

0: Öné, meg a zenészek és csillogni fog, nagy baj nem lesz.
1: Nagyon szépen
0: köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt, és mindig mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és kottyos Kossuth-díjas művésszel beszélgetni, úgyhogy köszönöm még egyszer. Kálmántól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még csak azért nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkútban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Spilák Klárának és Záborszky Kálmánnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Különleges római épület maradványaira bukkantak Óbudán. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket a kutatók éjszakája pénteken. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hét embert, köztük a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét hallgattak ki gyanúsítottként kedden a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája, az úgynevezett Erste ügyben. A fővárosi főügyészség közlése szerint a nyomozók kutatásokat is végeztek a hivatali visszaélés miatt indult eljárásban. A megalapozott gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti központjának egyes vezetői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Az ügyészség szerint a felügyeleti nyomásgyakorlás célja az volt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről, és ezt el is érték. Az Erste ügyben tavasszal indított nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda, kedden pedig mind a hét kihallgatott szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Súlyos mulasztásokat állapítottak meg a Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás ügyében. A május 22-én történt balesetben egy ember életét vesztette, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben megsérültek. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére 38 millió forintos bírságot szabtak ki. Közel 2000 éves, szokatlan méretű római épület maradványaira bukkantak Óbudán, az egykori SZESZ gyár területén, a Waterfront City építéséhez kapcsolódó régészeti feltáráson. Amint egy 4. század első felében emelt építmény eddig feltárt része 55 méter hosszú és körülbelül 8 méter széles, a végén pedig egy sokszögletű, toronyszerű rész áll. A régészek két különböző padlószintet is találtak, ami arra utal, hogy az épületet később átalakították. A funkciója egyelőre rejtély. Erődnek, amint egy 65 cm-es falvastagság miatt túl gyenge, lakóépületnek pedig szokatlan az alaprajza. A kutatás folytatódik, így egyelőre csak annyi biztos, hogy az Aquincum késő római korszakának egyik különleges épületét tárták fel. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A rendezvény több mint 60 településen mintegy

0: 200 intézményben kínál tudományos programokat. Az Ericsson Magyarország például csaknem 60 eseményt szervez, köztük kiberbiztonsági szabadulószobát és a 6. generációs mobilhálózatokról szóló bemutatókat. Az érdeklődők megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával, a robotikával, a műholdas kommunikációval és a hidrogén technológiával is. A programok részletes listája megtalálható a kutatók éjszakája honlapján. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Kis és szeles koraőszi idő várható, napos, gomoly felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem jön. A hűvös reggelt követően délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet és többfelé kialakulhatnak záporok. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétvégére melegebb napos időt ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében tart az útburkolat felújítása. Az 53-as és 57-es kilométerek között Vásárosnamény felé, a külső és a leálló sáv használható Budapest irányában pedig a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik a forgalmat. Komoly a fennakadás egyelőre nincs. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között is útépítők dolgoznak több szakaszon. Tart a felújítás a Mester utcában, mától zárva a Viola utca a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma reggel szakaszosan lezárják majd a külső sávot aszfaltozás miatt, és lezárták, illetve zárva tartják továbbra is a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Ha van infójuk még, jöhet 0630 30 30 95 8, az SMS és telefonszámunk. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: A hagymácska a stúdióban.
5: Igen, jó reggelt.
4: A fejed bubján.
5: Egy jó hagyma. Reggelt. A hajam. Azt képzeld el, hogy a hajam
4: őrület. Mit csináltál vele?
5: Hát edzettem tegnap, és nem tudtam ma reggel hajat mosni, mert nem tudtam korábban kell kelni. Úgyhogy most ilyen a hajam.
4: Az a durva, hogy a fejhallgató így is ráfér.
5: Igen.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, egyet hét előtt 2 perccel. Petra, te mit vársz? Te is az a típus vagy, nem, akinek, hogyha tényleg így a, hát úgymond, bocsánat, a szürke hétköznapok, akkor mindig kell valami, ami felé így előre tekintesz, hogy de majd jön a...
2: Igen.
1: Az most mi?
2: Ez most az, hogy hétvégén találkozom a barátnőimmel, mert most már nem láttam őket 2 hónapja, és akkor vannak, tudod, ilyen kis klikkesedéseink, kis brigádok, akikkel mindig így találkozunk, és most azt várom, hogy végre szombaton megölelgessem őket egy kicsit, mert azóta volt az egyiküknek a születésnapja, és akkor azt is megünnepeljük, úgyhogy jó lesz beszélgetni velük. Ezt várom nagyon. És te?
1: Tényleg, most, hogy mondod, igen, mert rögtön ilyen grandiózus dolgokra gondoltam,
2: ja,
1: és tudod, szoktam mondani, hogy viccesebb.
2: Milyen grandiózusra? Karácsonyra?
1: Hát igen, mindig azt mondja, hogy megjövök a nyaralásból, hát akkor most karácsonyig, hús, mert hogy ott persze vannak történések, most szombaton ugye megyünk majd piknikezni,
2: sláger
1: piknikezni, én azt is nagyon várom. Több százan regisztráltak be, és kíváncsi vagyok, hogy kikkel találkozunk majd, ugye lesznek köztük, akiket egy külön nosztalgia vonattal viszünk el a nyugati pályaudvarról, ahol ráadásul a Királyi Váróba gyűlünk össze, tehát onnan megyünk majd a vasútörténeti parkba, és akkor ott piknikezünk egyet, meg kerti vasutazunk, meg most már látszik, ugye, hogy jó idő lesz. Meg sütizünk, mert minden, ami jól esik, igen, de hogy tudod, ezek így a fejemben, ez jó, persze, fontos dolog, és nagy dolog, és szép dolog, de hogy olyan, hát ez egy ilyen egynapos teendő. Ugyanígy várom nyilván a keresztlányaimnak a szalagavatóját.
2: Mikor lesz?
1: Most októberben. Tehát nem 5 év múlva, hanem most októberben.
2: Most októberben lesz. Mik is lesznek ők? Mit szeretnének?
1: Hát az egyik biológus, a másik fogorvos, a harmadik nem. Tehát, hogy
2: az még az így, az jó.
1: De mind a hárman ilyen biológia, kémia.
2: Irány. Biológus, fogorvos,
1: mondtam, le is tagadom őket. Jézusom, biológia, kémia.
2: Reálosak ezek a csajok.
1: Hú. Szóval, hogy...
2: Akkor azt is várod, oké?
1: Azt is várom, de hogy az van a fejemben, hogy hú, már úgy várom a karácsonyt, mert hogy akkor lesz az, amikor így napokon keresztül, tehát hogy napokon átívelő tervekkel lehet előrukkolni. Tehát, hogy így talán érthető, hogy nem lebecsülende ezeket a dolgokat, amiket említettem, ezeknek a fontosságát, de nyilván az lesz majd az, amikor fú, hát egy hétig lehet, nem tudom, kirándulni, lábat lógatni, ilyesmi. És pont azért kérdem, mert ha már itt a hétvége kapcsán is az időjárás szóba hoztam, már látszik, hogy milyen időnk lesz karácsonykor.
2: Na, milyen időnk lesz karácsonykor?
1: Mit tippelnél?
2: Remélem, hogy havas. Tehát, hogy akkora lesz végre hó, mert ugye mindig azt várom, hogy 24-én legyen hó.
1: Jó, ez arra volt válasz, hogy mit szeretnél, és mit tippelsz, hogy milyen lesz?
2: Hát én azt tippelem, hogy lesz idén hó karácsonykor. Mindenki mindig annyira mantrázza, és aztán tavaly is ugye lett hó, csak hát ugye januárban, illetve az már idén volt, bocsánat. Na, mit, na milyen lesz?
1: Hát akkor hagyjuk inkább.
2: Na mond, nem lesz hó, meleg lesz.
1: Emlékszem, múltkor itt ült egy profi, és vele átbeszéltük, hogy igen, néha nagyon nehéz megmondani egyik napról a másikra, hogy mi várható.
2: Igen.
1: Viszont hosszabb távon, ugye, amikor nem azt kell megmondani, hogy most órára pontosan mi történik, hanem a tendenciákat nézzük, akkor abból úgy tűnik, hogy az 1993 és 2016 közti mindenféle dolgokat figyelembe véve, ha ezeket betápláltak a modellbe, akkor az jön ki, hogy nagyon enyhe telünk lesz. Tehát a november, a december, a január, az nagyon enyhe lesz. Gyakorlatilag a fagyokra nem nagyon kell számítani. Viszont csapadékos lesz, tehát hogy esni fog az eső. Valószínűleg. Most úgy tűnik, hogy esni fog
2: nem
1: az eső sokat.
2: Nem lesz olyan hideg, mint most, ami volt januárban, meg az akkora hú.
1: Hát, de emlékezz vissza, decemberben nem volt hideg.
2: Decemberben nem.
1: Már tavaly sem.
2: Az igaz.
1: Most is, januárban majd már lehetnek fagyok, január, február, tehát inkább a tél.
2: Milyen vicces, érdekes, hogy átalakult. Ezt
1: majd a tél második felében január, február, márciusban. Tehát, hogy azt nevezzük télnek,
2: március,
1: oké. Okay. De hogy így az elején, november, december, no frost, no snow.
2: A Manóba.
1: Igen.
2: 92 nap van karácsonyig, 18 óra és 43 perc, most megnéztem pontosan.
1: Igen,
2: a visszaszámlálás, imádom.
1: Last Christmas.
2: Igen, lassan már, ja, hát lassan mondjuk, már megint hallgatjuk.
1: Hát figyelj, megint az van, hogy a hétvégén, hogy bementem egy-két boltba, hogy egymás mellett van a Halloween tök,
2: azaz,
1: meg a Mikulás.
2: Igen.
1: Jó, hogy figyelj, tulajdonképpen jó, hogy a húsvéti nyulat még nem rakták mellé.
2: Igen.
1: Lehetne azt, hogy így szezontól függetlenül árulják, de ez olyan borzasztó, és tudod, valamelyik nap tök joggal tette föl valahol valaki a kérdést, mert láttam már valaki petíciót akart indítani, hogy miért kell már szeptemberben a karácsonnyal stresszelni az embereket, és hogy akkor valaki erre válaszolt, hogy már az is hülye, aki ilyenkor megveszi, és akkor magamra ismertem, hogy én is hülye vagyok, mert többször jártam úgy az elmúlt években, hogy valamit, tudod, hogy majd úgy szeretnék karácsony előtt, mit tudom én, valami dekor cuccot így kinézni, hogy de jó lenne. Hát nyilván novemberben, decemberben már nem lehetett kapni,
2: így
1: mert
2: van.
1: Addigra elvitték.
2: Igen.
1: Tehát, hogy az a szörnyű, hogy ez magába szippant, és nem tudsz mást tenni.
2: Persze.
1: Szóval bármennyire utálom, tudod, elfordítom a fejem, de hogyha valami megtetszik, meg kell majd vennem szeptemberben, igen. Különben lemaradok róla.
2: Ez... És a szeptemberből is már csak pár napod van, úgyhogy húzzál bele szerintem.
1: Oké, okay, rendben. Húzzunk bele mi is. Bruno Mars is segít ebben a ma reggelen.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Ahol az előbb képzeletben a jövőbe utaztunk, itt a karácsonyon merengtünk be, de ezt még tegyük félre, várjuk tényleg a szombati lokopikniket és önöket a lokopiknikre, illetve a slágerpiknikre, viszont közben utazunk egy picit most vissza a múltba, mert nagyon valószínűleg tűnik, hogy mindenkinek van olyan döntése az életében, amit talán másként hozna meg, hogyha újra csinálhatná.
2: Igen, és itt nem is feltétlenül arra gondolunk, hogy most bánkódik az ember, hanem mondjuk mai fejjel picit másképp gondolkodik. Így van ezzel Baby Gabi is, a Baby Sisters oszlopos tagja, ugye a 90-es években egy szuper siker csapatról volt szó, gyakorlatilag mindenki imádta a dalaikat, és hát nemrégiben egy interjúban Gabi elárulta, hogy azért ő úgy érzi, hogy annak idején túl nagy vonalú volt, például mondjuk barátokkal, ismerősökkel, például kifizetett nekik nyaralásokat, ha nem volt pénzük, és azért lehet, hogy azt a pénzt inkább meg kellett volna tartani.
1: Ez mindig olyan szomorú, amikor arra kell rájönnöd, hogy milyen kár, hogy te jó fej vagy.
2: Igen,
1: nem?
2: Egyébként hogy... igen.
1: Szia Gabi,
2: jó
1: reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt, de jó kedvetek van.
1: Nekünk mindig, figyelj, először
2: igyekszünk.
1: Is szeretném, hogyha fölzárkóznál, neked is legyen jó kedved, ne bánd. Mert szokták ugye mondani, múltkor az asztrológus mondta nekünk, a Székelyhídi Ági, hogy higgyél abban, hogy amikor valamiről döntöttél meg, amikor valami történt, akkor annak abban a pillanatban úgy kellett lenni, és az úgy volt jó. És sose bánt, hogy te tündér vagy, és jó fej vagy.
2: Igen.
1: Csak ezt akartam mondani.
3: Pontosan így van egyébként, semmit nem bánok az életemben, mert ahogy mondtad, pont kiveszed a számból a szót, mindennek oka van, hogy az akkor így volt, vagy akkor így döntöttem, de ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy azért ne felejtsük el, hogy én 18 éves voltam. Tehát 18 évesen régen is, meg ma is azért nagyon kevesen gondolnak arra, hogy mi lesz majd, ha. Mi lesz 10-20 év múlva, 30 év múlva, úgyhogy abszolút nem bánom. Én úgy gondolom, hogy az életemben hoztam pár olyan döntést, amit nem kellett volna, de az akkori élethelyzetben akkor jónak tűnt.
2: Egyébként mire ment el akkor a legtöbb pénzed, Gabi, hogyha erről szabad beszélni? Tehát az oké, hogy jó fej voltál azokkal a barátokkal, akik mondjuk nyaralást nem tudtak finanszírozni, és te ezt megtetted, de mire költöttél még?
3: Rengeteg ilyen volt, tehát nem csak barátok, tehát szóval azért jártunk bulizni, mondjuk én nem bulizni, én koncertekre jártam.
2: Te dolgozni jártál, igen.
3: Igen, dolgozni nem. Például életemben először el tudtam vinni még utoljára anyukámat úgy nyaralni, hogy ne neki kelljen főzni, szóval azért ebben ilyen dolgok is voltak.
2: De édes vagy.
3: Igen.
2: Meg hát nagy automániás vagy, hogyha jól tudjuk.
3: Voltam, igen.
1: Ott állt a két Ferrari, meg a három Porsche a garázsban. Ja.
3: Igen.
1: Jó lenne.
3: Az az igazság, hogy régen nagyon szerettem az autókat. Aha. És akkor nyilván az első kis autómat, amit apukám vett nekem, aztán utána én visszafizettem neki nyilván, mert nálunk ez volt a trendi, hogy én akkor átülök egy ugyanabba a márkába, de csak egy jobb márkába, és jó, hát azt nagyon szerettem, na de hát aztán jött a fekete leves, amikor vége lett a Baby Sistersnek, azért rögtön nem indult be a karrierem, és hát a törlesztőt nem tudtam fizetni, akkor vissza egy még rosszabbba, akkor na utána megint beindult, akkor szóval én imádtam az autókat, nekem mindig kellett, de ezek nem nagy értékű autók voltak, csak mindig más. És akkor nagy nehezen kifizettem az utolsó autómat, és akkor kinyögtem a részleteket, és mondtam, hogy soha többet, de hát ennek most már 15 éve,
2: igen.
3: Sőt, még talán több is, és mondtam, hogy soha többet nem, addig nem veszek új autót, még nem tudom rá megteremteni azt, hogy lecseréljem egy fiatalabbra, tehát én vadi új autót életemben egyszer vettem az első autómat, én nem veszek vadi új autót, úgyhogy hát igen, ez volt. Hát meg még sok minden volt, de azért ma már, tehát nem ma már, azért az elmúlt 10-15 évben nagyon jól tudok gazdálkodni.
1: Na és, hát akkor erre megtanított.
2: Igen.
1: Ez az egész.
3: Megtanított rá, igen, és nagyon is jól érzem magam a bőrömbe, és igen, nem szégyen az, hogyha vannak applikációk, hogyha éppen valami, akkor azzal olcsóbb, vagy pontokat kapok, akkor veszem. Szóval igen. Ebben semmi rossz nincsen.
2: Abszolút, én is tudtam,
1: hogy mi lelkileg ennyire rokonok vagy, mert ugyanez, én is gyűjtögetem a hűségpontokat, imádom őket beváltani,
2: igen.
1: Nem azt mondom, hogy kifejezetten vadászom, de jó érzés.
2: Igen.
1: Én is egyszer megvettem 0 kilométeres új autót, aztán megfogadtam, hogy soha többet. Hát harcolja le a másik, megveszem egy-két évesen.
2: Hát persze, mert kigurulsz a szalomból, és már kevesebbet ér, hát sem értelme.
1: Igen, és ugyanígy vagyok a barátokkal is, tudod, én azzal nyugtatom magam, és ez egyúttal a kérdés is akkor irányodba. Nekem is volt pont ilyen, hogy például nyaralni mentünk, akkor mondtam itt én valamelyik cimborám, hogy hát neki ez most nem fér be, mondtam, semmi baj, majd én, gálásra, nagy vonulam, mert én viszont szeretnék oda menni, gyere, akkor beszállok. De hogy azzal nyugtatom magam így visszamenőleg, mert azóta ez a barátság ez már elmúlt, hogy ő ezt nem visszaélésből csinálta, hanem én ajánlott, tehát igen. Én magam ajánlottam föl, nem kérte. Tehát, hogy, és innentől kezdve én sem bánom, mert azt gondolom, hogy akkor ez nekem így esett jól.
3: De ez nálam is így volt, és abszolút nem bánom, tehát én nem keresem azt a pénzt, amit ilyenekre költöttem, vagy bármi másra, úgyhogy én tök szívesen adtam, és jó szívvel, és eszembe nem jut, csak na, volt ilyen is, de ezzel nincsen gond, tehát én nem abból akarok most tovább lépni, hogy visszakérném.
2: Persze.
3: Én akkor
1: azt majd 10 év múlva, tudom, amikor nem lesz nyugdíjunk, és akkor fölhív, hogy te figyelj, Áron, csak vissza, emlékszem, akkor
2: elvittek nyugtomba.
1: Figyelj, adjál már nekem ebédre valót, Léci, vagy valahogy így. Hát jó.
3: Hát igen.
2: Nagyon örülünk annak, hogy te is ilyen jókedvű vagy, és hogy így látod ezt az egészet. És köszönjük szépen, hogy felhívhattunk, Gabi.
3: Nagyon szívesen, vigyázzatok magatokra.
1: Te is. Szép napot, szia.
3: Sziasztok.
1: Hát nem múlhat el Bébi Gabi nélküli reggelünk, Bébi Gabi nélkül, úgyhogy akkor...
2: Jöjjön az őrült szerelem.
1: Addig
2: pedig írjanak a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben, hogyha egyetlen múltbéli döntésüket megváltoztathatnák, akkor mi lenne az? 0630-30-30-95-8, hogyha éppen az SMS-t választják. Igen.
1: Nagyon fontos, hogy nem feltétlenül keseregbe kell látni, csak mi az, amit ma már mondjuk másként csinálnának, akkor is, hogyha egyébként nem bánják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része.
1: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
4: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
2: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: A reklám után.
12: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, illetve este észak-nyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Itt a fővárosban úgy látom, hogy esernyőt nem kell vinni magunkkal, napszemüveget viszont vihetünk, ugyanis délutánra napos idő várható 20 fokkal.
13: Szombatra legyen jó idő, amikor megyünk piknikezni.
12: Egyelőre még mindig azt látom, hogy az lesz.
13: Oké, legyen így.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Régipsz Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Régipsz. www.régipsz.hu.
13: Erősödik már a reggeli forgalom az M2-es mellett a 2-es számú főúton is Dunakeszi térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllőnél, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen pedig Szentendre irányából, de a 31-esen is Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti mellett, továbbá a Csepel-sziget útjain. Illetve a Mester utcában tart a felújítás, ezért mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, itt is lehet ebből kisebb kalamajka. A 3-as villamos helyett pedig az Ecseri út és Kőbánya alsó vasútállomás között jelenleg pótlóbuszok közlekednek egy baleset miatt. Apropó, ha már sinem vagyunk, Bogáti Bence a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese, ott mi újság, jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Ma reggel zavartalan a vonat közlekedés az országban, csak az előre tervezett változásokkal kell számolni. A következő két hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Ezen a hétvégén az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbusszal utazhatnak. A Vágányzárhoz kapcsolódóan szombaton és vasárnap lezárják a 15. kerületi Székelyelek úton található vasúti átjárót is. Kerülni az Árokhát út felé lehet. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol azt kérdeztük, hogyha egyetlen múltbéli döntésüket megváltoztathatnák, akkor mi lenne az a döntés, hogy melyik lenne az a döntés, és hozzátettük azt is a rendkedvéért, hogy nem feltétlenül keseregni
2: persze kell.
1: Hogy, hanem, hogy ha van bármi, ami már elgondolkodtak, hogy az de jó lenne másként.
2: Én például annak idején, amikor 19 éves voltam, akkor lett volna lehetőségem kimenni operkedni Angliába, mert az egyik kedves barátnőm kint volt, már el is rendezett nekem minden, csak nem mertem belevágni. Pedig szuper lett volna, és azt most már bánom, hogy nem próbáltam ki, hogy milyen máshol élni külföldi országban. Tehát, hogy nem feltétlenül itthon, mert mindig azt mondom, hogy én nem tudnék máshol élni, nagyon szeretek elutazni, szeretek visszajönni, de hogy nem tudnám azt megtenni, hogy elköltözzek véglegesen. Pedig, ha ott kipróbálom, akkor lehet, hogy egészen máshogy alakul az életem. Úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, hogy nem mertem belevágni. Nem tudom, valamiért féltem ilyen kis 19 éves formalányként így belevágni a nagyvilágba.
1: Nem tudom, én is úgy vagyok ezzel, ahogy ezt többen megírták például a Facebook oldalunkon, meg ahogy az előbb a Baby Gabival is beszéltük, hogy én abban hiszek, hogy amit akkor döntöttem, akkor annak
2: ja,
1: úgy
2: persze
1: kellett lennie, és hogy nem tudok olyat mondani, mert bármelyik döntés, mert tehát én is mondom azt hozzád hasonlóan, hogy bánod, hogy nem mentél külföldre, most mondanám, hogy tök kíváncsi lettem volna, hogy ha annak idején mondjuk hallgatok a szüleimre, és mondjuk műszaki irányban erősebben koncentrálok, és például elmentem volna a repülőgép pilótának, biztos. Tehát, hogy tökre benne van az esély, hogy jó lett volna, izgalmas lett volna, de akkor nem lennék rá,
2: hát
1: és akkor nem csinálnám ezt.
2: Igen.
1: Tehát, hogy éppen ezért azt mondom, hogy nem szeretném, hogyha másként döntöttem volna, mert így jól érzem magam ebben. Ugyanígy az előbb, amikor szó volt arról, hogy barátságok, amik mondjuk elmúltak, vagy szerelmek, nem bánom, mert az is hozzám adott. És hogyha valami rossz dolog történt, abból meg valószínűleg tanultam,
2: persze,
1: levontam a megfelelő következtetést. Ezt írja egyébként Rozália is a Facebookon például, hogy minden rossz döntésből születik valami jó. Neki például két gyereke.
2: Na, ez ennyi.
1: Rossz választott pár, de azért két gyerekét azt nem adnál semmiért.
2: Érettségi után azonnal elköltöznék otthonról, és önálló életet kezdenék, ezt Olga írta nekünk. Aztán Zsani üzeneten nem mennék férjhez ahhoz, akihez akkor hozzámentem. Aztán...
1: Bocs, Viki pont azt írja, hogy ő meg nem költözne el Budapestről, de hogy lehet, hogy akkor meg nem lenne még egy szakmája, tehát ő is azon mereng, hogy...
2: Igen.
1: Lehet, de tulajdonképpen jó van, hogy így történt.
2: Gabi üzenete, sziasztok, mindig mindent a lehetőség pillanatában tennék saját környezetem miatt. Na, ez mondjuk nagyon jó. Tehát, hogy nem gondolkodnál, gondolom, annyit, mint amennyit aztán gondolkodtál, és ez nem biztos, hogy olyan jóra vezetett.
1: Sándor azt írja, hogy a suli végén 18 évesen már rohant is dolgozni, pedig az osztályfőnöke kérésére maradhatott volna tovább tanulni, de fiatal voltam, kellett a pénz, teszi hozzá. Azóta jó pár iskolát tanfolyamot elvégeztem közben, de sokszor eszembe jut, hogy mi lett volna, ha, és egy ilyen elgondolkodós smiley-t tett hozzá.
2: Katalin pedig azt írja, sokszor gondoltam egy döntésemre, de nem bánom. Az életem valószínűleg teljesen másként alakult volna, valószínűleg kevésbé viharosan, viszont nem lehetnék az anyukája a gyermekemnek, mert ő nem született volna meg. Jól döntöttem. Ú, ez nagyon nehéz kérdés lehet, hogy amikor mondjuk van egy csodálatos gyereked nőként, de a férfi, hát az nem annyira vált be, mint apuka, a férj, stb. Akkor is nyilván azt választanád, hiszen hogyha ti nem találkoztok, akkor nincs a gyereked.
1: Figyelj, csupa elégedett ember,
2: igen,
1: én úgy nézem. Ha végig is van olyan döntésük, a múltbéli döntésük, amin így utólag mondjuk szívesen változtatnának, akkor azt osszák meg velünk, akár a Facebookon, akár SMS-ben 0630303095-8. Közben Benson Boone érkezik.
3: My name is Benson Boone.
0: Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrend kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
6: Becsengettek a Jodánál! Indulj elektromosan az új tanévben! Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk! Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Éjjel-nappal
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Mentelmi jogának felfüggesztését kéri Magyar Péter. Bombariadó volt egy budapesti Wizzair-gépen. Most szombaton ismét magasba emelik gyerekeiket a szülők. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függeszte fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes, az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A miniszterelnök egy lopással kapcsolatos ügyben érintett. A gyanú szerint 2 éve elvette és a Dunába dobta egy őt mobillal videózó férfi telefonját. Magyar Péter szerint az ügyészség most megpróbálja összemosni a 10 és 100 milliárdos közpénzlopásokat és az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Épp ezért kérni fogja, hogy az ő mentelmi jogát haladéktalanul függesszék fel Hankó Balázséval és Sesták Miklóséval együtt, hogy valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program. Tegnap házkutatást tartott és lefoglalást végzett az ügyészség az MNB ügyben. A központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében nyomoz. Közölték, hogy a büntető eljárásban eddig gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Az eljárási cselekmények kizárólag jogi személyeket érintettek. Matolcsi György volt MNB elnököt, tegnap egy másik ügyben hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki. Bombariadó miatt szakították meg kedden délután a Wizzair

0: Budapestről Bilbaóba tartó járatának indulását. A gépet visszafordították, az utasokat pedig leszállították, miközben a repülőgépet átvizsgálták. A járat végül több mint 5,5 órás késéssel este 8 óra után indulhatott el. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint telefonon érkezett fenyegetés a repülőgéppel kapcsolatban. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonosították a telefonálót, aki gyerekkorú. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt büntetőeljárás indult. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba a gyermekeiket, a gyerekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis az a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá legközelebb eső helyszínt.
0: A szervezők célja, hogy idén is minél több településen, minél több család részvételével valósuljon meg a közös gyermekemelés. Ma is hűvös időre és élénk szélre számíthatunk, ugyanakkor sokat fog sütni a nap, ennek ellenére csak 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet, csapadék nem várható. Csütörtökön áthalad felettünk egy hideg front, így ismét erősebb lesz a szél, és befelhősödik az ég. Többfelé kialakulhat eső vagy zápor. A hőmérséklet 20-22 fokig emelkedik.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös csomópontjánál egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, mit helyszínelnek, közben pedig erősödik a forgalom az M3-ason a fővárosi bevezető szakaszon, de az M2-esen és a 2-es főúton is Dunakeszi térségében, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre felől, a 31-esen Maglód környékén, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ja, még az M3-ashoz visszatérve, ne felejtsük, a 60 nyugat csomópont közelében felújítás zajlik, burkolatfelújítás, így az 53-as és 57-es kilométerek között mindkét irányban korlátozás van, és bár ezt nem írja az útinform, de odébb ott, hol volt, jöttem hétvégén, a Gyöngyös, igen, a Gyöngyös, lehet, hogy azóta megnyitották, Gyöngyösnél is volt korlátozás. Nézzük, mi a helyzet Budapesten, vagy közelebb legalábbis hozzánk. A Mester utcában tart a felújítás, és itt változás van, mert hogy mától a Viola utcát a Mester utca előtt zárva tartják a munkálatok miatt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Azért jönnek most már meredekebb üzenetek is azzal kapcsolatban, hogyha egyetlen múltbéli döntésüket változtathatnák meg, akkor mi lenne az? Látom, hogy hát voltak azért családi tragédiák is itt-ott.
5: Így van, viszont várjuk a vidám történeteket is, hiszen nem érdemes szomorkodni ilyenkor korán reggel, nem? Hát miért tennénk?

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz, pontosan egy perc múlva. A nem megbánt döntésekre voltunk, vagy vagyunk kíváncsiak, csupán arra, hogyha változtathatnának valamely döntésükön a múltból, akkor melyik lenne az és miért?
1: Zoltán nagyon szép üzenetet írt a Sláger FM Facebook oldalára, nem te. Sziasztok, gyerekkoromban volt egy családi ismerős néni, mindenki nagymamája, aki tanított volna a német nyelvre. Sajnos akkoriban nem éreztem fontosnak, hogy jó lenne nyelvet beszélni. Már megbántam, hogy nem voltam elég szorgalmas. Igen,
0: most
1: igen, ilyesmikre gondoltam.
0: Megfogtál. Na, látod? Megfogtál, mert az előbb azt mondtam, hogy nincs semmi, amit bánnék, tessék, mert hogy még a rossz döntéseknek is szerepe volt az életemben. Ez sokszor eszembe jut, amikor a például Esztinével beszélek, aki ugye a kedves barátom, aki nyelvtanár, hogy valahogy nem gondoltam bele gyerekfejjel nyilván abba, hogy nem azért kell megtanulni a nyelvet, hogy a szódolgozat jól sikerüljön, meg a felelés, igen, meg a stb., hanem hogy majd a későbbi életben, hogy az tök jó, hogy tudsz valakivel csevegni. Nyilván, tehát tök hülye nem voltam, ez megvolt azért, persze, ez a gondolat, hogy jaj, olyan jó lenne másra beszélni, de hogy mégis egyfajta nyűként. Mm-hmm. Pont azért, meg, mint a kötelező olvasmány, mm-hmm, hogy ahhoz eleve nem tudsz úgy hozzá. Ugye meg kötelező, akkor csak rossz lehet. Má.
1: Na, ilyenekre gondoltunk, hogy ez nem olyan megbánás, úristen, valami szörnyűség történt, hanem hogy belegondol az ebben abba, hogy ez tényleg ezt lehet, igen, hogy másként kellett volna.
0: Apropó idegen nyelvek. Bonjour, Tamás, jó reggelt!
2: Bonjour, sziasztok, jó reggelt!
0: Na, mesélj!
2: Nekem 2001 nyarán 19 éves voltam, és akkor volt egy lehetőségem kimenni Franciaországba, ilyen szakmai gyakorlatra, szakácsként. Mm. És utána hazajöttem, és nem tartottam a franciákkal a kapcsolatot, és én ezt nagyon bánom a mai napig.
0: Pedig tudnál bœuf bourguignont készíteni?
2: Szerintem tudnák, igen.
1: Tehát kint maradhattál volna, kint dolgozhattál volna,
2: igen,
1: ennek
2: igen,
1: ellenére
2: te itt. Suli után. És annyira bátortalan voltam, hogy nem, aha, mertem belevágni.
1: Mitől féltél, azt tudod? Emlékszel rá?
2: Hát az egyedül léttem meg, hogy azért Franciaország...
1: Idegen országban egyedül. Ez tökre érthető egy fiatal srácnál is.
2: És ezt a mai napig nagyon bánom. Uh-huh. Főleg, mikor így előveszem azokat a képeket, aha, amiket kint csináltam, hogy te jó, és hogy lehettem ilyen bolond, vagy nem tartottam úgy normál, vagy rendesen velük, igen, a kapcsolatot. Uh-huh.
0: Engedd meg, hogy így virtuálisan megveregessem a vállad, és kezed fogjak veled. Nem azért, hogy letoljalak, hanem hogy ez is egy másik, nekem is ilyen fájdalmam, hogy valahogy kimaradt az életemből az, hogy egy kicsit belekóstolni a külföldi életben. Nem azért, igen, fel, igen, hogy ott maradjak, mondtam, hanem tapasztalatszerzés céljából.
1: Igen, igen.
0: De közben, látjátok, ez sem bánta meg abból a szempontból, hogy valahogy mindig volt biztos helyem itthon. És hogy, tehát, hogy akkor ugye mindig azon gondolkodtam, hogy én 30 éve ugyanígy dolgozom ennél a rátnyónál. Mondják el is, hogy jó nagy hülye, aki sok évet húz le egy helyet. De hogy valahogy ez mindig olyan fix volt, és azon gondolkodtam 20 évesen is, hogy oké, most kilépek, azt mondom, hogy kicsekkolok el, meg egy fél évre külföldre, egyáltalán nem biztos, hogy amikor visszajövök, akkor lesz még szükség. Kapaszkodtam a székembe, igen, mint most is. Ja. Hát, Tamás, figyelj, szerintem ne bánkodj, de azért gondolkozz rajta néha.
1: Nem bánkodik, csak megosztotta velünk.
2: Azóta már tapasztaltabb vagyok, vagy határozottabb inkább.
1: És még mindig séfként dolgozol?
2: Még egyszer?
1: Még mindig séfként dolgozol?
2: Igen.
1: Az viszont menő.
0: De és azóta nem jutott eszedbe, hogy szerencsét próbálj, hogy figyelj, hát végig is voltál kint, vannak tapasztalataid, gondolom a nyelvet valamennyire beszéled, hogy nem jutott eszedbe, hogy teszek egy próbát, kimegyek. Soha nem késő, figyelj.
2: Én most a spanyolra hangolódtam
1: rá. Ó, az is jó. Sok, aha, sikert kívánunk majd hozzá. Én, hogyha kint szépen dolgozol és készíted a tapaszokat, igen, jó?
0: Mucho suerte!
1: Szia, Tomi, hello!
0: Ciao, szia!
2: Szép napot!
1: Kriszti is itt van velünk, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mi az, amiről te másképp döntenél?
3: Én egy régi szerelemről döntenék másképpen.
1: Mikor volt ez a szerelem?
3: Hát ez igazából egy jó... egy 20 évvel ezelőtti, párszor visszataláltunk egymáshoz, egy pár éve találtunk vissza egymáshoz megint, de igen, sajnos én voltam az, aki egy kicsit beijedt, és nem engedtem vissza. Aha. De nem baj, mert ő azóta megtalálta a boldogságát, úgyhogy nekem ez is egy boldogság, hogy ő megtalálta. Én meg majd valamikor megtalálom.
1: Te milyen jó fej vagy.
0: Te nagyon különleges lány, igen, vagy, Kriszti. Tehát te örülsz a más örömének? Hát veled valami baj van.
1: Tudod, ez fura az embereknek.
0: Lépj be a klubunkba Petrával. Igen. Tehát ez nem jellemző azért általában.
3: Én igen, én örülök másnak a boldogságának, helyes, ha valaki eléri azt, amit szeretne, mert hát ezek is ugyanúgy egy boldog pillanatok, amiből az ember tud táplálkozni. Persze. És tudja, hogy ha másnak is sikerül, akkor nekem miért ne sikerülhetne.
1: Hát sok sikert kívánunk a te párkeresésedhez is, Krisztikém.
3: Köszönöm szépen.
1: Szép napot, szia.
3: Sziasztok.
1: Várjuk még az üzeneteket a 0 30 30 30 95 8-ra, vagy a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Hú, azért ilyen üzenetünk is van. Katka egy balesetet bán nagyon, és azt írja, hogy ha anno nem nyomja annyira a gázpedált, akkor ma is okés lenne a bal lába. Viszont írja, hogy megtanulta a leckét, és hogy tanítóként jó példával tud előjárni. Azt nem derült ki, hogy pontosan mit tanít.
2: Ó, szegényem.
1: Remélem nem vezetés elmélet. Vagy hát még ha azt is, akkor is mondjuk tőle hiteles, igen.
2: Évi azt írja, sziasztok, egy dolgot bántam meg. 20 éve volt egy barátom, aki magyar, de Ausztráliában élt. Fél évig minden évben meghívott, és mindent fizetett volna 3 hétre a munkám miatt. Nemet mondtam, de miért? Anyukámnak volt egy udvarlója, erről jutott eszembe, aki Ausztráliában élt. Én még kicsi lány voltam, és mondta, hogy költözzünk ki oda. És én azóta mondom ezt anyámnak, hogy anya, hát miért nem mentünk Ausztráliába? Itt van velünk Drizs, jó reggelt!
1: Szia, Dri!
3: Jó reggelt!
2: A te sztorid is azért elég menő, na mondd csak!
3: Igen, én Németországban éltem 2 évig, és akkor indult a Pro 7 ugye tévécsatorna.
1: Prosieben, ja! Guten Tag!
3: Ja, Prosieben, natürlich!
2: Milyen szépen mondod!
3: Hát 2 évvel megtanultam.
2: Persze!
3: És én a akkori ügyvezetőnek a családjánál voltam,
2: wow,
3: babysitter.
2: Aha.
3: Viszont annyira jó dolgom volt, hogy a munkavilága, már hogy a valódi munkavilága nem annyira izgatott, aha, pedig hogyha egy kicsit agilisabb lettem volna, és mondjuk azt mondom, hogy bejárok vele kávét főzni, vagy bármit tudok.
2: Dolgozhattál volna ott.
3: Igen, én 97-ben jöttem ugye haza, és akkor indultak itthon a kereskedelmi tévék, és
2: aha,
3: akkor az ígyszer volt szerintem, hogy én ez az egy, amit
2: hogy ezt kihagytad.
3: Van egy másik, igen.
1: Te lennél az RTL igazgatója, vagy a TV2-é, vagy nem tudom.
2: Ki tudja.
3: Hát sose lehet tudni, de minden esetre ez nagyon
1: hát,
3: sajnálom.
1: Azt tudod, hogy régen, mielőtt egy hazai érdekör megvásárolta. A TV2 az ugye a Satellite Pro 7 csoportnak
3: igen,
1: volt
3: tudom,
1: a tagja.
2: Igen.
3: Tehát azért mondom, hogy szerintem biztos, hogy lett volna valami lehetőség.
2: Oh.
3: Meg hát akkor még annyi sok szakember sem volt szerintem.
2: Hát egyébként nem.
3: Na mindegy, úgyhogy ez nagy, ez az életem kihagyott lehetősége. Uh-huh. A másik meg, hogy nem vettem meg egy cipőt.
1: Szeretnél erről
2: ez
1: beszélni?
2: Ez van, Dri, tényleg, ez szinte ugyanolyan.
3: Hogy ezt nem hiszitek el, de ez a mai napig eszembe
2: jut. Tényleg?
1: Cipő.
2: De miért hagytad ott? Tehát miért nem vetted
3: nem
2: meg?
3: Nem tudom, és azóta, egyébként azóta van az, hogy megkérdezem magamtól, hogy tudok-e nélküle élni.
2: Így van.
3: És ott szólnak az ilyen ruhadarabok, hogy igen vagy nem, és hogyha nem, akkor ezt tényleg utána nem bánom.
2: Na,
3: de
2: ez
3: meg,
2: így kell.
3: Vagy, bocsánat, hogyha nem, akkor megveszem, ha igen, akkor utána nem bánom, hogyha meg azt mondják, hogy nem, akkor meg muszáj megvenni, mert nem akarok még egyszer így járni.
1: Figyelj, egyébként sokkal rosszabb az, amikor megveszel valamit, és utána meg bánod. Utána nézed, hogy ezért miért adtam pénzt, a fenébe tök fölösleges volt.
3: Amúgy, hogy elég kevés alkalom.
1: Tehát, én akkor érzem magam a legjobban, hogyha mondjuk így vásárlási túrát tartunk így ismerős, és akkor elmegyünk, körbenézünk, nem veszek semmit, és mondom, olyan jó, hogy megint megspóroltam, nem tudom, 30.000 forintot vagy. De annál jobb érzés nincs, pedig nem vagyok egy garasoskodó típus, de hogy az nagyon jól tud esni. Ajánlom jó szívvel mindenkinek kipróbálásra.
2: Köszi, Dri,
3: sziasztok, hello.
1: Na, hogy meg ne bánják később, hogy lemaradtak. Most tessék jelentkezni a hablagyba.
2: Mert hogy van ugye Tefál edénykészletünk, aztán lehet menni a francia Molière Musicalre, és Sláger FM Premium előfizetésünk. És a helyzet az, hogy hétfő óta nem nagyon tudjuk megfejteni, hogy mi lehet, amit Cilla dúdolt, úgyhogy remélem, hogy valakinek lesz most pár egy erős tippje.
1: Képzeld, földobta vagy a Facebook, vagy az Insta, nem tudom, ezt a Molière darabból,
2: igen,
1: a musicalből, és tök látványos volt, ahogy énekeltek, táncoltak.
2: Hát a Notre-Dame is zseni volt, és ez hát ugyanaz a csapat.
1: Meg az edénykészlet, én nem vagyok egy nagy főzős, de ez még nekem is tetszik.
2: Gondoltam.
1: Ha nem nyer senki, viszem, hogy mondta a Gábor, hogy azért paradó, viszem haza. Nem, biztos, hogy nem. Na, jelentkezzenek 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió finanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
5: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép! Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
7: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Igen, emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
9: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
10: Humin savat használok. Humin Gardent.
9: És én már elkéstem vele?
10: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
9: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
13: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok. Szeptember 21-től 27-ig.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Új legfőbb ügyészjelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza frakció. Tárgyalásokat sürgetnek a polgármesterek a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Megtizedelik a reklámokat Terézvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Új legfőbb ügyészjelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangulag úgy döntött, nem támogatja a Baka András által javasolt Szatmári Zoltán megválasztását. A Telex úgy értesült, a Tisza azért nem támogatta Szatmári Zoltán jelöltségét, mert a testvére érintett az aranykonvoj ügyben. A Sándor Palota úgy reagált, a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, és a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt. Felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát az országgyűlés. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, egy rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásban. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is. A kormányfő este bejelentette, hogy kérni fogja mentelmi jogának mielőbbi felfüggesztését a parlamenttől. Magyar Péter szánalmasnak nevezte, ahogyan a vádhatóság össze akarja mosni az Orbán kormány idején végrehajtott több 10 milliárdos közpénzlenyúlási ügyeket az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérlettel. A főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is tárgyalásokat sürget a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Karácsony Gergely és Gémesi György is azután beszélt erről, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait. Cserpalkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke és egyben Székesfehérvár polgármestere pedig azt mondta, az idei hozzájárulás esetleges csökkentéséről mielőbb szükség lenne a technikai egyeztetés, mivel a következő részlet befizetési határideje október közepe. Egy hétig várja a terézvárosiak véleményét az önkormányzat a településképi rendelet módosításáról. A tervek elsősorban az üzletportálok, céghírek, reklámok és kirakatok egységesebb megjelenését szabályozzák. A változtatás kiemelten érinti az Andrássy utat és környezetét, valamint a Terézkörutat. Az önkormányzat célja a túlméretezett reklámtáblák, fényreklámok és az épületekhez nem illeszkedő portálok visszaszorítása. A tervezet a homlokzati klímaberendezésekre, a gépjárműbehajtókra és a belső udvarok zöldítésére is tartalmaz előírásokat. A lakosok szeptember 29-éig küldhetik el névvel és rövid indoklással kiegészített észrevételeiket a főépítészi e-mail címre.
8: Bori, köszönjük szépen, szeles időre készüljenek, kissé gomoly felhők is tarkíthatják majd az égboltot, viszont délutára már a napsütésé lesz a főszerep. 20 fokot mérünk, akkor most még egyelőre csak 11-et, úgyhogy mindenképpen egy meleg dzsekit vigyenek magukkal.
15: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: A Mester utcában tart a felújítás, viszont mától a Viola utcát is lezárták a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között most a reggeli óráktól egészen holnap estig a külső sávot szakaszosan zárva tartják aszfaltozás miatt. És közben lassabb már a haladás a 10-es és 11-es főúton befelé, az M1-es, M7-es közös bevezetőjén, a Budaörsi, a Hűvösvölgyi és a Budakeszi út néhány szakaszán, illetve a Kerepesi és a Fogarasi, valamint az Üllői úton befelé a városközpont felé. Bogáti Bence a vonalban közben a Mávinformtól. Nálatok mi a helyzet most? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Ma reggel zavartalan a vonat közlekedés az országban, csak az előre tervezett változásokkal kell számolni. A következő két hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Ezen a hétvégén az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbusszal utazhatnak. A Vágányzárhoz kapcsolódóan szombaton és vasárnap lezárják a 15. kerületi Székelyelek úton található vasúti átjárót is. Kerülni az Árokhát út felé lehet. Jó utazást kívánok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Képzeld el, haver, figyelj, képzeld el.
3: Az előbb próbából felakasztottam magam. Hát valahova kötődni kell, tudod. Nem maradó az kollektív szellembe. Ha már kötődök, akkor inkább oda azok ülök. A professzor úr, ha miért mászkál arra, nem? Nyakamban tábla is ki volt téve, hogy lengő teher alá ne állj. Aztán képzeld el, haver, figyelj, képzeld el. Én behoztam azt, hogy a professzor úr nekem azt mondja, mi van, nyolcaska? Száradunk, száradunk. Az Isten fölvitt a dolgomat, mondom. Azt mondja, ugye maga a Napóleon? Anyád, az. Az a hernyó tarpas, az. Láttam a díszemrén Tóta a csövit, az. Hát orvos az ilyen, mi? Ilyen hülyeséged mond, orvos ez? Ez akar engem meggyógyítani, mi? Ilyen hülyeséged mond, mi? Jó, orvos? Aha. Orvosok is, na. Fi! Orvosok. A sebész az igen. Az azt mondja, levágtam tényleg.

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Akkor hát játszunk.
2: Klárával, aki úgy jelentkezett a játékunkra, hogy szeretnék próbálkozni Szila remek műveinek megfejtésével. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szerintem mondhatnánk a Cilának, hogy most már lassan komponálhatna is.
2: Egyébként igen.
1: Úgyis mindenhez is ért, szerintem ez is menne neki.
3: Lehet.
2: Klára, milyen arányban szoktad eltalálni, hogy mit dúdol?
3: Azért elég jó arányban.
2: Az
3: én úgy érzem.
1: A jó arány az mit jelent?
3: Hát 80%.
2: Az mondjuk nagyon jó, mert most ezt ugye hétfő óta visszük ezt a feladványt, és hát már kicsit szívesen odaadnánk az ajándékot valakinek.
1: Na figyelj!
2: Ez esetben neked.
4: Tudududum, tudududum, ratatatatarata, tudududududum, tudududum, tudududum, dudum, dum.
1: Klára?
3: Egy erős tippem van, nem tudom, a végén valahogy a dallam nem
1: a vége az
3: egyezik,
1: nem.
2: Az eleje,
1: nem
2: az segít, igen.
3: Hát én egy külföldi előadónőről
2: jó,
3: elég, aki színésznő is.
2: Igen.
3: Biztosítva van bizonyos testrésze.
2: Igen, állítólag, bár azt mondják, hogy ez csak Kabu. Urban legend, igen.
3: Hát én Jennifer Lopezre tippelek, és a Raising Fortunájtra.
1: Én meg akkor azt mondom, hogy 81.
2: Mi 81?
1: A százalék, a megfejtési aránya Klárának. Már azért azt mondta, hogy 80%-ban szokta eltalálni, 81.
2: Gratulálunk! Ti egy 20.000 forint értékű Tefal edénykészlet az Európai Nyúlhús Fogyasztást Népszerűsítő nyúlhús.eu jó voltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Ó, de nagyon örülök, nagyon
2: mi is neked.
1: Köszönjük, hogy végre megmentettél.
2: Klára, és még egy dolgot árulj el, kérlek. Ha egyetlen múltbeli döntésedet megváltoztathatnád, akkor mi lenne az, mert ugye erről beszélgettünk ebben az órában.
1: És most már nem mondhatod azt, hogy nem jelentkezzél
2: igen
1: a játékban.
3: Tegnap jelentkeztem, úgyhogy ez...
2: Jó, ja, oké. Okay. Csak most látjuk az applikációt.
3: Hát szerintem semmi.
2: Na, az viszont
3: én
2: jó.
3: Én így vagyok boldog.
1: Egy boldog ember.
2: Ez a lényeg.
1: És örülünk, hogy ehhez a boldogsághoz most mi is hozzátehetünk még egy picit. Szia, Klára!
2: Szép napot, szia!
3: Nagyon köszönöm, szép napot nektek is, sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni sétálás.

0: 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kiló gyors fagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Különleges római épület maradványaira bukkantak Óbudán. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket a kutatók éjszakája pénteken. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hét embert, köztük a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét hallgatta ki gyanúsítottként kedden a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája, az úgynevezett Erste ügyben. A fővárosi főügyészség közlése szerint a nyomozók kutatásokat is végeztek a hivatali visszaélés miatt indult eljárásban. A megalapozott gyanú szerint az MNB Bank felügyeleti központjának egyes vezetői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Az ügyészség szerint a felügyeleti nyomásgyakorlás célja az volt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről, és ezt el is érték. Az Erste ügyben tavasszal indított nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda, kedden pedig mind a 7 kihallgatott szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Súlyos mulasztásokat állapítottak meg a Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás ügyében. A május 22-én történt balesetben egy ember életét vesztette, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben megsérültek. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére 38 millió forintos bírságot szabtak ki. Közel 2000 éves, szokatlan méretű római épület maradványaira bukkantak Óbudán, az egykori SZESZ gyár területén, a Waterfront City építéséhez kapcsolódó régészeti feltáráson. Amint egy 4. század első felében emelt építmény eddig feltárt része 55 méter hosszú és körülbelül 8 méter széles, a végén pedig egy sokszögletű, toronyszerű rész áll. A régészek 2 különböző padlószintet is találtak, ami arra utal, hogy az épületet később átalakították. A funkciója egyelőre rejtély. Erődnek, amint egy 65 cm-es falvastagság miatt túl gyenge, lakóépületnek pedig szokatlan az alaprajza. A kutatás folytatódik, így egyelőre csak annyi biztos, hogy az Aquincum késő római korszakának egyik különleges épületét tárták fel. Több mint 2100 programmal várja az érdeklődőket az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A rendezvény több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben kínál tudományos programokat. Az Ericsson Magyarország például csaknem 60 eseményt szervez, köztük kiberbiztonsági szabadulószobát és a 6. generációs mobilhálózatokról szóló bemutatókat. Az érdeklődők megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával, a robotikával, a műholdas kommunikációval és a hidrogén technológiával. Is. A programok részletes listája megtalálható a Kutatók éjszakája honlapján. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Kissé szeles kora őszi idő várható, napos gomoly felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem jön. A hűvös reggelt követően délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet és több felé kialakulhatnak záporok. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a

0: hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétvégére melegebb napos időt ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Tovább erősödött a forgalom az M2-esen és a 2-es főúton is Dunakeszi térségében, az M3-oson a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, a 10-esen a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendrénél, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Budapesten, Újpesten a Nádor utcában a Hárfa utcánál baleset történt, így a 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót is kihagyva. Közben a Budaörsi, a Hűvösvölgy és a Budakeszi úton befelé, valamint a Szélkámán tér környékén, a budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé, illetve a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, és a pesti alsó rakparton a Szabadság hídtól a Lánchídig is igen erős már a forgalom, valamint zsúfolt a Kerepesi, a Fogarasi, a Rákóczi és az Üllői út a városközpont felé. A Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Viola utcát is a Mester utca előtt. És a Kerepesi úton kifelé a Barostér után mostantól egészen szombatig minden nap reggel 8 és délután, a koradélutáni órák között csatornakarbantartás miatt ismét zárva a külső sáv, legyenek türelmesek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel!
2: Budapesti közlekedési anomáliákról szeretnénk értekezni önökkel. Ha van olyan helyszín, ahol nap mint nap közlekednek, és mégsem tudják most már, hogy hogyan is kellene szabályosan, mert valami nem stimmel, vagy furcsa, üzenjenek.
4: 0-30-30-30-95-8.
2: Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.

0: a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perccel. Petra, te ültél már mellettem néhányszor, én bénán vezetek?
2: Dehogy is, dinamikusan vezetsz.
1: 30 éve van a jogsim, 30 éve vezetek is, itt Budapesten is. Egyébként évi átlag nagyjából 30 ezer kilométert teszek meg az autómmal, tehát nem számolom ki, hány millió, tehát hogy ez milliós tétel kilométerben. És figyelj, mégis úgy leizzadtam a minap, mert hogy hát a jelek szerint a BKK leleményessége nem ismer határokat akkor sem, amikor a sávok megváltoztatásáról vagy kiosztásáról van szó. Jöttem befelé Budaörsről, az M1-es M7-es közös bevezetőjén és a Budaörsi úton, és ott szembesültem vele, hogy a Budaörsi úton a Villányi út előtt, vagy ha úgy tetszik a Bakcsomóponti felüljáró előtt, az utolsó egy kilométeren van valami furcsaság. Én nem jártam arra az elmúlt néhány hétben, és most, hogy jöttem befelé, mondom, leizzadtam, mert hogy a gyanútlan sofőrt azt fogadja, hogy most megnéztem, augusztus óta nagyjából egy ilyen kilométeres záróvonalat festettek fel. Szóval, ha te jössz befelé a Budaörsi úton, és nem akarsz felhajtani a felüljáróra, ugye tovább a Hegyalja út és az Erzsébet híd irányában, hanem mondjuk jönnél ide a Sláger FM-hez, tehát át a felüljáró alatt az Alkotás utcán egyenesen végig ott a Mon Park felé, akkor ezt neked nagyjából egy kilométerre korábban ki kell találni, és még ott ki kell menni a külső sávba, és végigválni a kilométeres torlódást, mert utána már nem tudod megtenni, mert végig van egy záróvonal egészen a felüljáróig, és ott a végénél a busznak, a buszoknak csináltak egy ilyen gyors besorolási lehetőséget. Azt mondja, hogy a BKK nyilván, hogy az autóbusz, a menetrend szerinti buszjáratok haladását szeretné segíteni, csak hogy mindenki más meg azt mondja, hogy a menetrend szerinti buszok eddig is ott be tudtak menni, mert ez az autósok többsége jó fej. Tehát, hogy én is azt tapasztalom a mindennapokban a közlekedésben, nem mindenki tesz eleget annak a felkiáltásnak, hogy segítsd a BKK buszainak haladását, engedd ki a megálló, a busz megálló öbölből, vagy, de azért sokan megteszik. Nem beszélve, hogy nem nagyon láttam buszt ez idő alatt, amíg ott araszolgattam, nem tudom, 10 percen keresztül, sokkal nagyobb lett viszont a dugó cserébe, és valami hasonló megoldást talált ki a BKK a 8. kerületben az Üllői úton, a Nagyvárad tér és a Korvin negyed között, ahol ugye már eleve van egyfelől az az adottság, hogy a korábbi 3 sávból 2 maradt, mert ugye a külsőből bringa sávot eszkábáltak ezekkel a pollerekkel, bár ott mellette bőven elfért volna másról a bicikli, mindegy, 3-ból lett ugye 2, és ott is ez van. Nem is tudom most így fölidézni, valamelyik mentem arra, és ott is egy ilyen 2 kilométer hosszú záróvonal van, tehát hogyha te nem tudod, hogy most akkor ott balra elmész a Petőfi híd felé, vagy mész tovább egyenesen a városközpont, a Kálvin tér felé, akkor csak a záróvonal szabálytalan átlépésével tudsz változtatni ezen, de mondom, hát nem biztos, hogy mondjuk ott a Semmelweis Egyetem torony épületénél már ez így megvan. Tehát, hogy, és olyan mókás, mert ugye pont amikor tanultuk a Kreszt, akkor emlékszem, mondta a Gabi bá, aki oktatott, hogy pont az a baj például a magyar közlekedésben, hogy nagyon sokan ugye már Siófokon eldöntik, hogy ők a Bakcsomóponti felüljárón akarnak menni, és ezért mennek az M7-esen a belső sávban, elindul Siófokról, mész a belső sávba, hogy majd az vezet. És hogy lassan arra tartunk, hogy tényleg ez lesz.
2: És tényleg ez lesz, tényleg. Igen.
1: És sikerült eljutni ideig 2026-ra.
2: Igen, megnéztem néhány adatot, ugye eleve a probléma az, hogy vannak ezek a fennakadások, amiről nyilván majd a hallgatóink is írnak nekünk, mert ezt szeretnénk, hogy írjanak nekünk, és aztán hát, ha a döntéshozók hallják, hogy miről csevegünk. Meg ugye a másik probléma az pedig az, hogy elérte a fővárosunk a kapacitásának a maximumát.
1: Tehát,
2: hogy ezért van az, hogy nem tudunk már közlekedni, és nem feltétlenül van az, hogy csúcsidő, mert most már reggel, délben, este, délután, szóval mindig vannak ilyen pontok. De hogy ez engem mennyire meglepett, a KSH adatait gyorsan megnéztem. Na. Ugye Pest megyéből a közel 700 ezer regisztrált autó nagyjából fele ingázik a fővárosba, tehát számoljunk, ahol már eleve ugye évek óta átlépte a forgalomban lévő autók száma a 700 ezeres adatot. 2001 és 2023 között 351 ezerrel nőtt a Pest megyei, illetve a Budapesten kívüli autók száma. Azért ezt így ízlelgessük, a fővárosi, aki pedig 133 ezerrel. Tehát, hogy nem elég, hogy sokan vagyunk, sokan használunk autót, sokan kiköltöztek, jönnek be a városba, estimmel, de még ugye ezekkel az akadályokkal is meg kell küzdeniük.
1: Még szóval, hogy igen. És szóval én azt, nekem a legfőbb problémám, és ebben cáfoljanak, vagy erősítsenek meg, tehát hogy én tényleg nyitott vagyok a párbeszédre, de igen, a legfőbb problémám az, hogy értem, hogy a városvezetés azt mondja, hogy oké, lehetetlenítsük el az autós közlekedést, mert akkor majd mindenki a tömegközlekedést választja. Évek óta ugye ezen dolgoznak, ennek szellemében szűnnek meg sávok, alakulnak el. Én nem látom, hogy kevesebben ülnének autóba, tehát nem működik a módszer, én ezt tapasztalom.
2: Igen.
1: Nem ülnek át az emberek alkalmanként, most hagyjuk a piszkos járműveket, meg hogy egyébként nem menetrendszerű, meg hogy na mindegy, nem ülnek át, viszont sokkal nagyobb lett a dugó. Szombaton az Erzsébet hídon nem lehetett áthajtani Budáról Pestre, mert ugye
2: le van zárva
1: az alsó rakpart, plusz ehhez még hozzájött ugye az autómentes hétvége, Tehát aki átment az Erzsébet hídon és rájött, hogy nem tud elmenni ugye északi irányban az alsó rakparton zárva, és elindult mondjuk a déli irányba, vagy akkor valahol ott kerít parkolóhelyet, ugye ott meg a kiskörút volt lezárva az autómentes hétvége miatt, tehát ott is zsákutcába futottál, vissza kellett fordulni a pici utcákon keresztül, ebből kifolyólag én ott gyalogosan éppen sétáltam az egészbe, tehát állt az Erzsébet híd, állt a Kossuth Lajos utca, a Szabad Sajtóút, lent ott a felső rakpart, akkor bent a nem tudom, a kis utcák, amik a Váci utcával párhuzamosak, és mindenki anyázott, és senki nem jutott se előre, se hátra, és én gyalogosként szívtam be a kipufogó gőzt, mert álltak egy helyben az autók, és így pufogtak ki.
2: Igen.
1: Szóval ez fura. Na, merre tapasztaltak mostanában érthetetlen változást, hogy hol van olyan helyszín Budapesten, ahol mondjuk régóta közlekednek, és mégsem értik, hogy mi történik ott? 0630 30 30 95 8.
0: Ez a
3: Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: És Jancsi írja, Krisztina körúton pár éve még két sávon lehetett haladni, a Krisztina tértől végig a Döbrentei térig, az Erzsébet hídig. Nem is volt soha gondom arra felé. Aztán a külső sávból buszsáv lett. Naponta járok arra, busz annyira ritkán jár, hogy hetekig nem is találkozom egyel sem ezen a szakaszon, viszont a kocsik sokszor csak 2-3 lámpaváltással jutnak így át. Szerintem ez sokkal környezetszennyezőbb, mintha hagynánk őket gyorsan átjutni. Zárójelben, és nem úri passzióból költöztem az elővárosba, hanem a mocsok elől.
2: De szépen fogalmazta meg, és értjük. Attila 64 azt írja, hogy sziasztok, szerintem ezért kellene bevezetni a dugódíjat, mármint, hogy bent esetleg elkerüljük a különböző dugókat. Nem tudom, hogy ez megoldás lehet-e. Aztán Kata üzenete, sziasztok, a záróvonal az autósok 80%-ának nem bír jelentéssel.
1: Hát igen, amit mondok, hogy ha 2 kilométeres a záróvonal, így és nem tudod, hogy mi vár rád a másik végénél. Attilánál meg, tehát értem, persze Londonban is van dugódi, csak van mellette 10 nem tudom hány metróvonal. Szóval, igen. Én még mindig abban hiszek, hogy nem attól lesz jobb a tömegközlekedés, hogy még jobban megszivatjuk az autóst. Tegyük jobbá, szó szerint jobbá a tömegközlekedést, és akkor az egy alternatíva az autó helyett.
2: Aztán egy következő SMS. Sziasztok, örülök nagyon, hogy szóba került, hogy az nem közlekedés szervezés, hogy tiltsuk ki az autókat, meg nehezítsük meg a közlekedést az embereknek. Ez egy társadalom ellenes, kártékony és primitív, semmihez nem értő ember gondolkodásának eredménye. Ez egy hallgatói vélemény.
1: Én azt is maximálisan tiszteletben tartom, hogy aki a városban él, és amit múltkor is mondtam talán pár hete, hogy mondjuk a Blahánál dolgozik, és az Asztóriánál lakik. Értem, hogy ő azt, hogy miért kell autóba ülni? Hát persze, én is sétálnék a helyében, de hogy nagyon sokan vannak, akik a környéken élnek, és valahogyan közlekedniük kell.
2: Persze.
1: És értem, hogy aki itt él, az azt mondja, hogy miért rajtam keresztül, de akkor én is azt mondom, a 16. kerületben, hogy jó, majd ha Gödöllőre mész, akkor
2: nem mehetünk arra
1: felé. Ne keresztezd az én kerületemet, mert én ott szeretnék a zöldben nyugodtan csendben élni. Tehát, hogy ez egy ilyen társas játék, amikor emberek együtt élnek, mondjuk ilyen városi méretben, és nyilván mindenkinek kell bizonyos kényelmetlenséget is ezzel együtt elszenvednie.
2: Aztán Zolcsi üzenete, sziasztok, mindaddig, amíg a BKV nem lesz időben versenyképes, nem fogom feladni az autós közlekedést. A munkahelyemre autóval 25 perc alatt, biciklivel 40 perc alatt, BKV-val pedig 1 óra alatt tudok bejutni a 18. kerületből a 7. kerületbe. Egy megállóban, egyébként a peremkerületekben nem fér el a 2 busz, így nem lehet a később érkezőről átszállni az elsőre. Szép napot kívánok! Na igen, ez is egy probléma. És akkor ott állsz és vársz.
1: És látod, Zolcsi üzenetéből is azt olvasom ki, hogy egyébként ő váltana.
2: Abszolút,
1: szívesen
2: hajlandó lenne rá.
1: A saját jól felfogott érdekében,
2: igen,
1: ha az olyan alternatíva lenne a másik.
2: Na várjuk még az üzeneteket, a megoldási javaslatokat, illetve hogy hol találkoznak olyan anomáliával, amit mondjuk nem annyira értenek.
1: 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
3: Köszönjük.
5: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartuzep.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
10: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ingyenes notebookokra lehet jelentkezni az iskolákban. Bontják a régi Árpád kórházat Újpesten. 6 éves kislány állított fel női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. Jó reggelt kívánok, Szendrőfi Bori vagyok. Újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra, közölte a Klebersberg központ. Az uniós programban eddig 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer a diákokhoz került. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő tanulók kaphatnak alaphelyzetbe állított eszközöket. A szülők és törvényes képviselők a Kréta rendszerben jelezhetik igényüket. A notebookokat rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt kapják meg a diákok. A programban országszerte több mint 3000 iskola vesz részt. Bontják a volt Árpád kórházat Újpesten. A Big George ingatlanfejlesztő cégcsoporthoz tartozó egyik ingatlan alap nyerte meg a nyílt elektronikus árverést, melynek eredményeként a fejlesztő tulajdonába került a 4. kerületi Árpád kórház épülete, a hozzátartozó telekkel együtt. A cég korábban közölte, hogy a karakteres főépületet meg akarják tartani, és a homlokzatát teljes körűen rekonstruálják, hogy az méltó égköve maradjon Újpest városképének. A 15. kerületi tanúszoda jövőjéről is szavaznak a képviselők a csütörtöki testületi ülésen. A Széchenyi úti tanúszoda az energiaválság miatt több éve határozatlan időre bezárt. Az önkormányzat pedig 2024-ben már felvetette az újranyitás lehetőségét. A mostani előterjesztés szerint az önkormányzat elkötelezett az úszoda revitalizálása és hosszú távú fenntartása mellett. Ehhez azonban fel kell mérni az épület műszaki állapotát, a tartószerkezeteket és a lehetséges hasznosítási módokat is. A szakmai vizsgálatok és a koncepció kidolgozásának határideje 2027. május 31-e. Ez alapján az úszoda felújításáról és újranyitásáról legkorábban jövő nyáron lehet információ. A testületi ülés holnap délelőtt 10-kor kezdődik. Női világcsúcsot állított fel a Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány. Lian Yung-che egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, ezzel első női versenyzőként került 4,5 másodperc alá ebben a kategóriában. A kislánya Wuhané és a Kangchui versenyeken előbb 4,52, majd 4,27 másodperces átlagot produkált. A férfi világcsúcsot a kínai Wang Yiheng tartja 3,51 század másodperccel. Az egyetlen kirakás rekordja a férfiaknál 2,76, a nőknél pedig 3,24 másodperc. Az új rekorder kislány több mint 1300 a kocka kirakásához használt algoritmust memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
4: Bori, köszönjük szépen, beköszöntött az igazi ősz, most már gyakorlatilag tényleg ősz van. 11 fokos most a reggelünk, délutára pedig 20 fokot mérünk, és napsütés azért várható, de szeles lesz az időjárás, és ezért kicsit más lesz a hőérzetünk, mint mondjuk egy héttel ezelőtt, amikor még nyár volt.
12: Hol van az már? Két hét múlva meg majd fűthetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
12: Az M0-es autó déli szektorában Dunaharaszti közelében baleset történt az M1-es felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél megszűnt ugyan a sávzárás, de nagyjából 7 kilométeres torlódás alakult ki, ez csak lassan oszlik, ráadásul az M51-es autót felől érkezőket is alaposan megfogja. Legyenek tehát türelmesek és lassítsanak idejében. Baleset történt Csepelen is, az Erdősor utcában, a második Rákóczi-Ferenc út közelében. A Könyves-Kálmán körút és Mester utca csomópontjában nem működnek a jelző lámpák, itt legyenek óvatosak, hogy ne történjen baleset. A Mester utcában tart a felújítás, viszont mától a Viola utcát is lezárták a Mester utca előtt. És zárva a külső sáv, a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig minden nap reggel 8 és délután 2:30 között csatornakarbantartás miatt, illetve hamarosan kikapcsolják a jelzőlámpákat a 13. kerületben a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál szintén karbantartás miatt. A Kassák-Lajos utcánál rendőri irányításra lehet számítani a következőkben.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:09 múlt egy perccel, és fontos hangsúlyozom, hogy nem a háborgás volt a célunk, hanem inkább a közös gondolkodás, és éppen ezért kérdeztünk rá önöknél a budapesti anomáliákra. Évi a vonalban először is. Szia.
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Neked mi az, ami fura?
3: Hát írtam is nektek, hogy az Angyalföldi utcában lakunk, ez egy kétsávos utca, és egyébként nincs akkora hatalmas forgalom, vagy legalábbis... Tehát, hogy így. És a kellős közepére az utcának betettek egy behajtani tilos táblát a Róbert Károly, tehát a József Attila Színház felé.
2: Miért? Nem tudjuk.
3: Hát ez nagyon jó kérdés.
2: Aha, jó.
1: Gondolom forgalomcsillapítási szándékkal, de azt mondod, hogy meg is válaszolhatod a kérdésre, mert nincs forgalom, vagy nem volt. Tehát akkor mit csillapítanak?
3: Nem, akkora forgalom nincsen. Tehát, hogy így úgy van forgalom, hogy pont előttünk, mert mögénk tették egyébként ezt a táblát, tehát bárhova akarunk menni, akkor meg kell kerülni. Tehát akkor így a
1: még több üzemanyagot kell elhasználni, még több káros anyag kerül a levegőbe. Aha. Kösz, Évi. Szia.
2: Szia.
3: Úgyhogy ez fölösleges volt. Köszönöm, sziasztok!
1: Köszi, szia.
2: Rita is itt van velünk, aki próbált tömegközlekedésre váltani, de hát nem sok sikerrel az agglomerációból. Jó reggelt!
1: Szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, mi történt?
4: Tahitót faluról járok.
1: Mert úri passzióból kellett neked Tahitót falura. Múltkor olvastam, hogy ezt mondták, hogy úri passzióból az emberek elköltöztek vidékre.
4: Nem, hát én most már 22 éve élek ott.
1: Aha, nem baj, szégyed magad.
4: Igen, amúgy rettenetesen szégyellem, és amúgy szerintem így sokat magammal szégyeljük magunkat. Az az igazság, hogy ugye ott eleve a tömegközlekedés, tehát onnan bejönni rettenetesen nehéz, mert a faluban óránként áll meg a busz, a falun kívül pedig, ha jól emlékszem, akkor ott azért sűrűben jár, de az nekem 4 kilométeres gyalogút, mert mindenképpen autóhoz vagyok kötve.
1: Hát vagy ne gyere ide, minek jössz te be hozzánk ide Budapest, érted? Ne gyere ide,
4: hát
1: dolgozott.
4: A munkahelyem ide köt.
1: Jó, okay.
4: Tudom, azt is vihettem volna, de sajnos nem tudtad megoldani. Igen. Okay. És igazából én próbáltam Szentendrén átszállni, ott van 2 P+R is, viszont olyan kevés a parkolóhely, hogy volt, hogy 10 percig köröztem, vártam, hát ha esetleg felszabadul egy hely, és nem egyszerre miatt inkább bejöttem autóval. Illetve most már meg se próbálom nyáron, meg ugye amikor bejöttek a nagy melegek a légkondi nélküli hév, nem vagyok már 20 éves, sajnos a hőhullámok azok igen durván bezavarnak, úgyhogy az egyszerűen...
2: Ez nem annyira jó, igen, egy légkondi nélküli hévvel. Igen.
1: Igen, most az jut eszembe erről, amiket mondasz, hogy elvileg ugye úgy lenne, hogy a közlekedés lenne értünk, és nem mi. A közlekedésért. Nem mi kell, hogy kiszolgáljuk a közlekedés kénye kedvét és a közlekedés szervezőkét. És olyan szép példákat látni erre szerte a világban, meg itt Európában is, hogy amit mondasz, például a P+R helyek, hogy akkor átváltasz, persze. Tehát szerintem senki nem úri passzióból megy be a város közepére autóval, hanem mert sokszor...
4: Nyilván van, aki, igen.
1: Van olyan, de igen, nem ez a többség, szerintem.
4: Nem, és az a baj, ugye szígyük is egymást, mert persze nyilván aki, hogy látják, hogy egyedül ül az autóban. Nem ülhetek be a férjem mellé, aki elmegy 5 óra, tudom én, 30 perckor.
1: Persze, miért csomagolnál szendvicset, és itt kiülnél addig a Batthyányi térre, és várnád, hogy mehessé dolgozni.
4: Igen, mondjuk az utcodák nem.
2: Mondjuk, de életszerű.
4: Nem, sajnos, és nyilván mindenki ugye ezért ül egyedül, vagy maximum ketten, mert hogy így tudják megoldani.
1: Hát vagy vegyél fel valakit a buszmegállóból.
4: Volt már rá példa, de azért legyünk őszinték, hogy az sem egy életbiztosítás.
2: Ez sem életszerű, igen.
1: Nagyon köszi. Szándékosan froclizlak.
2: Szép napot, szia.
4: Köszönöm, szép napot nektek is. Sziasztok.
1: Zsófi üzenete. Budapest az életveszélyes sávelhúzások nagyvárosa. Számtalan csomópontban alakította ki kanyarodó sávokat a többi rovására úgy, hogy az egyenesen haladó sáv geometriailag nem egyenes, hanem hirtelen a lámpa előtt kicsivel odébb rántják pont egy sávnyival. Például az Örsön kifelé a Kerepesin, az Árkád mellett nemrég új zebrát és ezzel együtt szigetet alakítottak ki, ezért amikor átérsz a kereszteződésen, a belső sávból hirtelen jobbra kell rántanod a kormányt a korábbi külső sáv helyére, és csak bízhatsz benne, hogy aki a külsőben van, ő is félre rántja egy sávnyival az épület felé. Ugyanilyen veszélyesen csúsznak el hirtelen a sávok Újpalotán, a Szent Mihályi úton, a Nyírpalota úti kereszteződésnél, vannak is koccanások rendszeresen, de a Fehér út is csámpásan ide-oda rángatozik balra-jobbra az Örs és az éles sarok között. Sokfelé jártam Európában, de ennyire elbaltázott vonalvezetést életemben nem láttam. Ráadásul esőben egyáltalán nem látszanak az útburkolati jelek. Mindenki megy össze-vissza, mint az ökrök. Hát ez is elég baleset veszélyes.
2: Andi pedig még azt írja, sziasztok, a buszsáv legyen időkorláthoz kötve. Tök jó lenne. Például 7-től 9-ig reggel, és délután mondjuk 4-től este 6-ig. Egyébként használhassa mindenki, mert nincs létjogosultsága.
1: Az ötlet egyébként jó, csak szerintem nem működik, mert az autósok nem követik le. Tehát, hogy így is, hogyha valahol tartósan megváltozik a forgalmi rend, erről is írt egyébként valaki, most azt nem keresem meg az üzenetet, hogy megváltozott, és még hónapokkal később is ugyanúgy mennek egyenesen tovább. Tehát, hogy átalakították, hogy melyik az egyenes, meg melyik a kanyarodósáv, és össze-vissza mennek ehhez képest. Tehát, hogy napon belül, hogyha ez változna, egyik nap, vagy egyik órában így, a másikban úgy, akkor azt végképp nem tudnák követni. Megtaláltam, határút Gubacsi útnál írt azt valaki, hogy hol így kell menni, hol úgy kell menni. Jó, hát köszönjük szépen az üzeneteket.
2: Közös ötletelés volt.
1: Igen, és nem történik majd úgyse semmi.
2: De lehet, hogy igen, lehet, hogy hallják most. Én ebben bízom, tudod, a rádió erejében.
1: És építenek másik 4 metróvonalat?
2: Milyen menő
1: legyen lenne? Így! Köszönjük majd a Sláger reggelnek!

0: 90 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök bíráló kijelentéseit. Lemondott országgyűlési mandátumáról Orbán Balázs. Élesedik a vita a Velence Korzó üzemeltetése körül. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. A szervezet közleményben reagált a kormányfő videó üzenetére, amelyben a miniszterelnök kifogásolta, hogy az ügyészség egyszerre kezdeményezte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség szerint az ügyészi szervezet törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal, de nem hagyja szó nélkül a szervezetet vagy munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Közölték, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványok szakmai és törvényi alapon politikai megfontolásoktól függetlenül készülnek. Lemondott országgyűlési mandátumáról Orbán Balázs, aki az Európai Parlamentben folytatja képviselői munkáját. A Fidesz politikus a szeptember 22-i hatállyal távozott a Magyarországgyűlésből, nevét pedig már szeptember 18-án az Európai Parlament érkező képviselői között tüntették fel. Úgy volt, hogy helyét a magyar parlamentben Szekeres Pál korábbi európai parlamenti képviselő veszi át. Ő azonban hétfőn már letette esküjét a Magyarországgyűlésben, Lázár János megüresedett mandátumát átvéve. Így egyelőre nem tudni, hogy kitölti be Orbán Balázs megüresedett helyét. Bírósági birtokvédelmet kapott a Velence Korzó üzemeltetője a Velence önkormányzatával fennálló jogvitában. A Gomi Kft. Vitatja az üzemeltetési szerződés felmondásának jogszerűségét, miután a város korábban azonnali hatállyal felmondta a szerződést, ismétlődő szerződésszegésekre hivatkozva. A cég szerint a felmondás önmagában nem jelenti azt, hogy az üzemeltető birtoklása automatikusan megszűnik, a jogvitáról bíróság dönthet majd. A Gomi Kft. Állítása szerint a konfliktus azzal éleződött ki, amikor az önkormányzat emelni akarta a bérleti díjat, illetve vissza akarta kapni a cég által használt felső parkolót. Megjelent a mumps vírus Komárom-Esztergom megyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti

0: A Nemzeti Központ járványügyi jelentése szerint egy 55 éves Komárom-Esztergom megyei férfinél azonosították a fertőzést. A helyzet rendkívül súlyosra fordult, ugyanis a betegnél enkefalitisz, azaz agyvelőgyulladás alakult ki. Dr. Bense Tamás esztergomi gyermekorvos a kemma.hu-nak azt mondta, a mumps ellen már létezik védőoltás. A vakcina gyermekkorban történő beadása a legjobb megelőző eszköz. A mumps egy vírusfertőzés, így specifikus gyógyszer nem létezik rá. A gyógyítás kizárólag tüneti kezeléssel történhet. A betegek jelentős része felépül, de a betegségnek súlyos szövődményei is lehetnek, például hasnyálmirigy gyulladás vagy központi idegrendszeri gyulladás. Bombariadó miatt szakították meg kedden délután a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járatának indulását. A gépet visszafordították, az utasokat pedig leszállították, miközben a repülőgépet átvizsgálták. A járat végül több mint 5,5 órás késéssel este 8 óra után indulhatott el. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint telefonon érkezett fenyegetés a repülőgéppel kapcsolatban. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonosították a telefonálót, aki gyerekkorú. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt büntető eljárás indult. Többnyire napos, de hűvös időre készülhetünk. A gyorsan vonuló gomoly felhők mennyisége csökken, keleten lesz belőlük több, ott zápor is előfordulhat, a fővárosban nem lesz csapadék. A hőmérséklet délután 20 fokig emelkedik. Holnap átmenetileg felhősebb, záporos idő valószínű egy hidegfront miatt. Péntektől viszont erőteljes melegedés kezdődik, és a hétvégén szinte nyárias lesz az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M0-ás autó déli szektorában Dunaharaszti környékén az M1-es felé baleset nehezíti a közlekedést. Megszűnt ugyan a sávzárás a 21-es kilométernél, de körülbelül 7 kilométeres torlódás alakult ki, ami az M51-es útforgalmára is hatással van, és ez a torlódás bizony csak lassan oszlik. Közben továbbra is erős a forgalom az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, az 1-es számú főúton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre felől, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Budapesten, Csepelen az Erdősor utcában a második Rákóczi-Ferenc út közelében baleset nehezíti a közlekedést, a Könyves-Kálmán körút és a Mester utca csomópontjában pedig nem működnek a jelzőlámpák. A lámpákat most kapcsolják ki, ráadásul a Dózsa-György úton is, a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál karbantartás miatt, a Kassák-Lajos utcánál a továbbiakban rendőri irányításra lehet számítani. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után zárva a külső sáv csatorna karbantartás miatt, és tart a Mester utca felújítása, mától a Viola utcát is zárva tartják a Mester utca előtt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, Király Lindának is, aki már itt ül.
4: Igen,
2: ha jól láttam,
4: éppen kortyogatja a kávéját, nagyon várjuk, mert hogy elhozza nekünk az új dalát, ami ma jelenik meg minden platformon, és itt először hallatják a Sláger FM-en.
2: Most viszont még érkezik Avicii is, jó reggelt kíván Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán. Sláger.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 10:45 Jó reggelt kívánunk, és hát köszöntjük nagy szeretettel Király Lénát most már a stúdióban.
2: Jó reggelt!
1: És az jutott eszembe, Petr, hogy mi mennyire jó fejek és korrektek
2: vagyunk. Mert mire gondolsz?
1: Arra gondolok, hogy amikor legutóbb itt járt a Linda, akkor akkor sem egyedül volt itt, mert volt itt vele valaki, akiről mi jótékonyan cinkos módon hallgattunk, mert tiszteletben tartottuk, hogy a Linda azt mondta, hogy nem akarja, mert hát hogy a kedves párja, aki civil, meg állsz, és ne beszéljünk róla, és mi abszolút nem.
2: Te nagyon jó fejek
1: vagytok. El kell ismerni, hogy pókerarccal itt ültünk, mintha nem lett
2: persze,
1: volna itt senki.
2: És tényleg így volt.
1: Most megint kettesben érkeztetek, de minthogy közben a bulvár sajtó már felfedte, hogy szeretnék erről is beszélni, és nem azért, mert hogy ez jó bulvár téma, hanem mert pont ma reggel hangzott el, hogy milyen jó az, amikor valaki tud örülni a másik örömének, és hogy jó látni egyébként, mert, és ezt múltkor is jó volt rajtad látni, csak akkor nem osztottuk szóba, hogy olyan jó, hogy most boldognak tűz mostanában.
2: Boldog is vagyok.
1: Na!
2: Hát mondjuk régen is mindig mosolygott a szemed, de most mindened mosolyog. És gyönyörű a gyűrűd. Úgyhogy most, hogy láthattam élőben, mert én csak egy fotón láttam, amit ugye megosztottál mindenkivel, hogy így történt a lánykérés, a Dunaparton egyébként. Ez nagyon romantikus, csak hát, mondom.
3: Ő egy romantikus férfi.
2: És ez kell ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott
3: egyébként
2: legyen.
3: Pont kapcsolódik a dalhoz, hogy mennyire romantikus, úgyhogy majd azt elmesélem.
1: És egyébként őt már szoktad mutogatni, vagy úgy vagy vele, mint az orosz Barbie, hogy csak a tarkóját látjuk, tudom.
3: Én szoktam mutogatni.
1: Tényleg, hogy tényleg van? Igen.
3: Létezik.
1: Igen.
2: Akarsz velünk beszélgetni, vagy így nem maradsz? Jó,
3: azt... Szégyelős vagy? Igaz, hogy együtt csinálunk minden zenét,
2: egyébként
3: de nem
2: ezt akartam mondani, hogy ti most együtt is dolgoztok. Persze. Tehát például ezen a dalon is együtt
3: dolgoztunk. Ezen a dalon is együtt dolgoztunk, ugye Smith Music.
2: És akkor ilyenkor ki az, aki a végén dönt arról, hogy most ez így oké, vagy nem?
1: Ez egy imáni dal, de még lehet belőle Király Linda is.
3: Imádom, mert mindig én azt gondolom, hogy én döntök, de a végén úgyis az van, amit ő akar.
1: De hogy mindig ti döntötök. Agyam azért, hogy Görög Lagziból tudjuk, mindig ti döntötök. Csak úgy csináltok, mintha mi döntöttük volna.
3: Ezt a titkot nem árulhatom el előtte.
2: De tényleg nem.
1: Jó. Hidd el, hogy te döntöttél.
2: Milyen együtt dolgozni azzal, akit az ember nagyon szeret, és akinek egyébként a véleménye az egyik legfontosabb, azt gondolom, például egy alkotó folyamatban.
3: Nagyon-nagyon jó vele dolgozni, mert nagyon ismer engem. Uh-huh. Tehát, hogy igazából nekem sok időben telt, mire megtaláltam azt a csapatot itthon, akivel úgy merek magyarul, és az érzéseimről, és a tapasztalataimról, és a dolgaimról úgy valahogy kifejezni magam egy dalban. Uh-huh. Eddig nem nagyon találtam meg, és én szerintem maga a közeg, amiben vagy, az nagyon-nagyon sokat így számít, van, amikor kreatív akarsz lenni. Úgyhogy nagyon működik. Úgyhogy Kovács Norbival, meg ugye Rolikámmal szépen dolgozunk, és egyre több dal jön egymás után.
2: Nekem különleges volt az, hogy most magyarul írsz, mert azért neked mégiscsak az angol szerintem az, ami inkább fekszik, nem?
3: Hát furcsán hangzik, de az anyanyelvem, ugye azt tanultam először. Igen. 10 évesen tanultam magyarul, úgyhogy persze az jobban fekszik, az könnyebb, de a magyar az munkásabb nekünk a tesóval.
2: Igen. Ezt múltkor beszéltük pont a tesóddal, igen.
3: Igen, viszont szeretem az ilyen, tehát bakancslistás dolog volt, hogy ilyen lemezt rakjak össze, és ezért tök jó érzés, hogy így sorban jönnek ki a dalok.
1: És érződik is, hogy magyarra váltott, mert ugye rögtön ennek az a címe, úgy, mint rég.
2: Ilyen kis nosztalgikus
1: lett. Régen
3: bezzeg minden jobb volt.
1: Arról szólod, hogy régen minden jobb? Régen jobb volt, csak azok a régi jó ízek, azok hiányoznak, meg az a szép zöldjebb.
3: Jó, hát tudod, ez a szokásos. Így korral jön az ilyen.
2: Egyébként igen, akkor az ember elkezd nosztalgiázni, ezt én is tapasztalom.
3: Ez van, na most, na.
2: Hallgassuk meg, aztán beszélgessünk egy picit róla.
1: Jó.

0: Ugyanúgy, mint rég szól ez a dal. Nekem ez olyan, nem tudnám megfogni az eszenciának a lényegét, de hogy olyan királylindás.
1: Meg olyan valahogy utazós, olyan utazós zene.
2: Olyan utazós zene, igen.
0: Hova utazunk közben?
1: És így
0: igen.
1: Jó vibe. Hát igazából az inspirálta, mert egyik este a Roli úgy döntött, hogy hát lehet, fél 12 volt, valahogy így volt, fél 12 volt, és a szüleim éppen Grádóban nyaraltak, és akkor azt mondta, hogy figyelj, pakolj már össze, menjünk. Mondom, hova? Azt mondja, hát lepjük meg a szüleidet.
2: Aj, de cuki vagy.
1: Komolyan. Beültünk a kocsiba, feltekertük a zenét, tehát igen, és akkor bulisztunk Grádóig, amikor nem tudom, szerintem fél ötre értünk oda reggel hajnalban. Úgyhogy az inspirálta a dalt, tehát egy jó vibe, egy nem tudom, én nekem, tehát mindig mosolyogni van.
3: De abszolút kedvem, amikor... olyan, abszolút. Az előbb azt mondtad, hogy tudatosan készítettél egy olyan lemezt, ami magyar nyelvű?
1: Így
3: tehát
1: van.
3: Tudatosan készítettetek?
1: Készítünk folyamatban, folyamatosan, igen.
3: Ezen azért biztos nagyon sok vidám boldog dal lesz, mert hogy most ebben az élethelyzetben vagy, de vajon ilyenkor jobb dalok készíteni, vagy amikor az ember szenved? Mert azt szokták
1: mind a kettő,
3: mert sok dalszerző azt mondja, hogy a legjobb dalait akkor írta, amikor ilyen borzasztó szörnyű korszaka volt.
1: Igen, ez általában így szokott lenni, mert ugye a fájdalomból van mit meríteni, meg egyébként nekem valahogy mindig is ilyen gyógymód volt, aha, tehát amikor ki tudtam írni magamból, én igazából akkor dolgoztam fel a dolgokat, tehát én nem vagyok általában úgy a szavak embere, inkább valahogy megírom, vagy kiénekelem, és ez nekem mindig sokat segített, de ez most valahogy úgy jött, tehát hogy így nem tudom, így kényszerből, hogy ez most jól esik egy picit így. És nagyon cuki lett a videoklip.
3: Ezt ma jelenik meg, ugye, a videóklip
1: is? Este 7-kor a YouTube csatornámon.
0: Abba sincs benne a Roli?
1: Nincs, abba se benne, viszont kettő édes, tüneményes, 21 pluszos mondjuk így nőszemély, aki, tehát tényleg olyan élet van bennük, és nagyon, nagyon cuki, megszöknek egy idősek otthonából, és akkor bemennek a városba bulizni, őket követjük, és akkor belépnek egy olyan helyiségbe, ahol én énekelek, és akkor végén együtt bulizunk. Nagyon-nagyon helyes, tényleg nagyon helyes.
0: Petra, fotóz már le arra. Adjuk el az újságnak.
2: Roli bújkál a sarokban.
3: De Rolit néha lehet látni, azért néha Linda megmutatja. Például családi fotókon, amikor most itthon volt a tesó.
0: Értem, hogy nem akarja megmutatni, van 4 lába, meg 3 füle is, dugdostán.
3: De nem, tényleg ott látszódott a családi
1: látszódott,
3: képen.
1: Igen, csak egy
3: meg plusz, is nőtt.
1: Kicsit meg is nőtt így a fiúk mellett. Egy nagyon-nagyon vicces sztori, mert anyukámnak a 70. szülinapján voltunk, és egy nagy családi fotó készült, és ugye az öcsém mellett állt a Roli, és az öcsém nagyon magas fiúk. A Roli is egy nagyon magas, csak a saját módján magas. És akkor nézte a fotót a Roli, azt mondja, jó, én a közös, tehát a családi chatbe berakok egy nagyon vicceset, és akkor csinált AI-jal magából egy ilyen kosaras méretű férfit, és véletlenül azt rakta fel az anyukámat.
2: Én azt hittem, felálltál valamire, tudod, nem volt fura, hogy mit tudom én, valahogy azért van ilyen magas.
1: Imádom, és direkt nem szóltunk, mondom, zseniális, tehát a kosaras a Roli.
0: Na, ha ezen nem is változtatna, de reggel kérdeztük pont a hallgatóktól, mi is merengtünk kicsit a múlton, hogy ha egy múltbéli döntést megváltoztathatnál, és nem feltétlenül azért, mert valami rossz dolog sült ki belőle, tehát nem keseregni akartunk a múlton, de hogyha valamit másképp csinálnál most, akkor van ilyen, amit másképp csinálnál?
1: Nem.
0: Jó.
1: Nem.
0: Jó, hát többen írták ezt.
1: Igen, mert azért vagyunk itt, hogy tanuljunk és fejlődjünk, és lehet, hogy borzalmas dolgok voltak, viszont hogyha nem történt volna meg, akkor nem fejlődünk, úgyhogy nekem, én nem. Pedig az én lenne mi.
0: Akartam mondani, hát mindjárt majd megírjam a kiesmegből, hát szállj magadba.
3: Figyelj, de tudom, hogy lánykérésnél mindig utálatos kérdés. Jó, de mikor lesz esküvő?
1: Mikor lesz esküvő?
3: De ugye egyébként terveitök
1: abszolút. Jó,
0: nem a babát kérdezed.
3: Nem, azt én igen. Utálom, ez van.
1: Jövőre tervezzük, még nincs fix dátum, de tervezzük. Csak annyira benne vagyunk most a munkában, és annyi projekt van körülöttünk, amit eszméletlenül élvezünk, úgyhogy igen, egy picit így hátsó ülés kapott, de nem sokáig.
3: Persze. Nagyon helyes. Ne aggódj, mi 3 évig jártunk egyben, mire házasságból, és teljesen jól működött a sztori, úgyhogy nincs ez semmi baj.
0: Ja, azóta is ezt hallgatom.
1: Hogy meg drágák, olyan drágák az esküvők.
3: Egyébként nagyon. Szerintem szökjetek el ketten.
1: A szélben.
3: Hát
2: a szélben, úgy, mint van, pontosan, és valahol.
0: Mi drága? Tetszik. Az énekesen tudtok spórolni.
2: Ez igaz.
3: Ott a tesó, de viccelj.
1: A tesóm az ott van, így van. Roli az klipprékel, tehát ez akkor ennyi. Ott az, az is megvan. Is
0: írtok egy jó dalt, leforgatjátok a klipet, akkor azon is tudtok spórolni. Igen.
1: Jó.
0: Jó, vannak még ötleteim, figyelj.
2: Szerintem az Olit hívjátok fel.
1: Mindjárt írom a
2: listát.
0: Na jó, élvezzétek tényleg. Arra való, hát azért vagyunk
2: így van,
0: itt.
2: Így van.
0: Ez a Sláger reggel fél tíz lesz, három perc múlva köszönjük Király Lindának. Meg Teddy Swimsnek is, csak mondom.
1: Ó, megyünk koncertre.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-jelcenter.hu-n.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
6: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: A reklám után...
11: Kissé szeles kora őszi időre számíthatunk, most már 13 fokos a reggel, tehát olyan meleg még nincs, viszont délutára már 20 fokot ígérhetek, hogyha esetleg késő este érnek haza, és korán reggel indulnak, akkor mostantól már minden nap azért érdemes egy sálat, és egy kicsit melegebb kabátot vinni magunkkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
12: Az M0-es autó déli szektorában Dunaharaszti közelében korábban baleset történt. Az M1-es felé vezető oldal 21-es kilométerénél sávzárás is volt, az már nincs, torlódás viszont még mindig van, csak lassan oszlik, de most már legalább nem több kilométeres, mint korábban. Azért legyenek figyelmesek. Az Újpalotai úton, a 13. kerületben a Kámfor utca közelében szintén baleset nehezíti a közlekedést. Itt a 120-as busz ezért terelve közlekedik. Nem érinti az Angyalföld vasút állomás és a Szekszárdi utca megállókat a Göncz Árpád városközpont felé. A Könyves Kálmán körút és a Mester utca csomópontjában nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. A 17. kerületben, a 17. utcában, a Liszt-Ferenc utca közelében vízvezeték javítás zajlik éppen, így a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Tart a felújítás a Mester utcában, a 9. kerületben, mától zárva a Viola utca a Mester utca előtt. És zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, csatornakarbantartás miatt, illetve kikapcsolták a jelző lámpákat a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál a karbantartás miatt. A Kassák-Lajos utcánál a forgalmat jelenleg rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mit csinálsz, Zoli?
2: Telefonál,
1: mi próbálok. Hívni?
2: A mi kiskatánkat akartam hívni.
1: És?
2: Mert, hát mert láttam a Facebookján, hogy ő most ilyen egészséges életmódra váltott, vagy egészség tudatosabban. Nagyon sokat mozog, én büszke vagyok rá, és az jutott eszembe, hogy most, hogy már mondtad, hogy tisztáztuk, hogy jó idő lesz szombaton, amikor megyünk ugye a Sláger piknikre, és elviszik a mi hallgatóinkat a vasútörténeti parkba, és ott a szép nagy füves placon lesz nekünk ugye egyrészt a kis mini stúdiónk, meg egy ilyen kihelyezett egységünk, hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha Kata ott tartana jógát, ami...
1: Ő nem jógára jár.
2: Mire jár?
1: Ő gerinctornára jár.
2: Az ráférne néhányakra még ebben az országban, de hogy tehát tőlem gerinctornát is tartott, hogy vinnénk ilyen kis felcsavart ilyen laticeleket, azt ott
1: de a gerinctorna az más, de mondjuk azon is lehet, igen. Tehát gyújtó gyakorlatokban biztos tudna segíteni a Kata nekünk.
2: Hogy reggelkor megérkezünk, mert ugye már nyitás környékén megyünk, ami külön vonatunk, ami egy nagyon látványos, Sláger FM-es nosztalgia motorkocsi lesz, az ugye miután a Királyváróban összegyűjtöttük a mi kedves hallgatóinkat, és ott megkocintjuk ezt az eseményt, utána ugye elindulunk ezzel a külön vonattal, reggel, ott 10 után picivel, tehát hogy a nyitás környékén megyünk, és akkor lehetne, mint a japánoknál van, tudod, ott munkakezdésnél is van reggeli torna.
1: Ja, mondjuk ez igaz.
2: Hogy lehetne ott kint a fűben, a zöldben, a friss levegőn, egy ilyen kis átmozgató valami, és utána...
1: Akkor... És ezt akartad Katával megbeszélni, hogy benne van-e abban, hogy tornát
2: Én meg szerzek egy ilyen megafont, nem azt, hanem most már iszítok szóval, hanem egy ilyen nagy tölcsért, az van ott a parkban, és akkor elmondom, hogy aki szeretne kerti vasutazni, most menjen arra.
1: Ezt én bírnád, mi? Hogyha ezzel a megafonnal beszélhetnél.
2: Fia, egyszer volt olyan pont, valami rendezvény volt, én voltam a házigazda, és nagyon, tehát tényleg több ezen voltak, és a főbejáratnál ott mindenki állt a székelykapunál. Van egy gyönyörű székelykapu, az ugye a főbejárata a parknak, és akkor ott mondták, hogy hú, hát hogy valahogy, hogy ott a hátsó bejárat az is kéne, adjatok egy ilyen tölcsért, és oda mentem, hogy tájékoztatom. Fia, imádtam a kedves látogatókat, hogy érdemes arra menni a oldalra. Te beszéltél már ilyenbe?
1: Kipróbáltad ezt? Nem, még soha, de nagyon szívesen. Ne. Nem, még nem volt
2: akkor
1: rá lehetőségem.
2: Jó, ezt fölírom, ezt is meg kell ejtenünk. Most szombaton Pordán Petra tölcsérbe beszél.
1: Igen,
2: tölcsér,
1: nagyon szépen köszönöm.
2: Elénekelheted ezt, hogy
1: jó, ötlet, például. Okay.
2: Na, szóval komolyra fordítva szót már, amennyire ez szükséges egyáltalán. Szóval ugye szombaton lesz a napja. Tehát most már hármat kell aludni.
1: Igen, most nincs sok idejük regisztrálni, tehát aki gyorsan még nem tette meg, most mai napon mindenképpen tegye meg.
2: Igen, be lehet regisztrálni erre, szükséges beregisztrálni, igen. Tehát nem lehet csak úgy odajönni, hogy jöttek a Sláger piknikre, hanem előre kell ugye bejelentkezni, főleg, hogy a külön vonatunkon véges a férőhelyek száma, és ezt ugye most már szeretnénk így kiosztani, és akkor a lényeg, hogy a vendégeink nagyon sok mindenre aznap, tehát hogy ott együtt piknikezünk, de hogy például a kerti vasút, ami ugye a igazi vonatnak a kicsintett mása, de nem ilyen terepasztal méretben, hanem akkor ebben, hogy rá lehet ülni, és az ott kilométereken keresztül ugye kanyarog a zöldben, egy alagúton is átmegy meg ilyenek, tehát hogy például ilyen élményekben szeretnénk osztozni önökkel.
1: Meg persze beszélgetünk, jól érezzük magunkat, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb egy szombat délelőtt vagy délután. Ez döntsék el önök, hogy mikor érkeznek.
2: Irány tehát a Sláger FM mindenféle online felülete, ahol megtalálják a regisztrációs ívünket is. Várunk mindenkit, aztán nehogy késő legyen, mint a Well Hello dalában.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Mi

0: Nehogy késő legyen. Kérdezte valaki SMS-ben, miről beszéltetek az előbb? Sláger piknik, ezt így tessék van. Keresni, tehát a Sláger FM online felületein. És hát bizonyos szempontból meg mégiscsak későre jár, mert hogy nekünk búcsúzni kell, 10 óra lesz, ugyanis pontosan 7 perc múlva.
1: Úgyhogy búcsúzik Somogyi Zoltán.
0: És Pordán Petra, és jönnek Daniék, kívánunk további szép napot, jó munkát, és még ajánljuk szíves figyelmükbe el a Langley újdonságát. Choose in Texas. A kellemes, jóféle ilyen kis country-s beütéssel itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
3: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választ a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
8: Volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, és akkor az ének tanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. Úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simíztük, és engem nagyon szeretett, és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, már csak én voltam egyedül meg az ének tanárom.

0: 12 milliárdos tanácsadói szerződés miatt, és már lehet jelentkezni az ingyenes notebookra az iskolákban. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Visszautasította a legfőbb ügyészség Magyar Péter miniszterelnöknek az ügyészi szervezetet bíráló kijelentéseit. A kormányfő azt kifogásolta, hogy az ügyészség egyszerre kezdeményezte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség közleménye szerint a mentelmi ügyekben politikai megfontolásoktól függetlenül kizárólag törvényi és szakmai szempontok alapján járnak el. Hozzátették, üdvözlik Magyar Péter azon szándékát, hogy saját mentelmi jogának felfüggesztését kéri az országgyűlés. Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárca korábbi időszakának több kiadása miatt. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintért kötött tanácsadói szerződést egy brit céggel, amely többek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. Ruszin Szendi szerint az átvilágítás során más több 10 milliós kiadások is felmerültek. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóság feladata lesz. Magyarország nem csatlakozott az Ukrajna által kezdeményezett Kárpáti Nyolcak regionális együttműködéséhez, írta a Népszava. Magyar Péter miniszterelnök szerint Budapest előzetesen nem járult hozzá ahhoz, hogy Magyarországot a kezdeményezés tagjaként nevezzék meg. Andrii Szibiá, ukrán külügyminiszter bírálta a magyar kormány döntését, és azt mondta, Ukrajna továbbra is nyitott a kétoldalú együttműködésre. A magyar kormány közlése szerint szintén párbeszédre törekszik, de ehhez előzetes egyeztetést és kölcsönös hozzájárulást tart szükségesnek. Megnyílt a regisztráció az ingyenes iskolai notebookokra, közölte a Klebelsberg központ. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg az újra kiosztott eszközöket. A törvényes képviselők szeptember 17-e óta a Kréta rendszerben jelezhetik az igényt. A programban több mint 3000 iskola vesz részt, és eddig összesen 579 000 notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz. A gépeket a diákok tanulmányaik befejezéséig használhatják. Bombariadó miatt szakították meg tegnap délután a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járatának indulását. A gépet visszafordították, az utasokat leszállították, a repülőgépet pedig átvizsgálták. Az országos rendőrfőkapitányság szerint telefonon érkezett fenyegetés a járattal kapcsolatban. A rendőrök később azonosították a telefonálót, akiről kiderült, hogy gyermekkorú. Közveszélyel fenyegetés miatt büntetőeljárás indult. A járat végül több mint 5,5 órás késéssel este 8 óra után tudott elindulni Bilbaóba. Újabb forgalmi változásokra kell számítani Ferencvárosban a Mester utca felújítása miatt. A mai naptól 3 hétre Zsák utca lesz a Viola utca, a Tinódi utcába pedig továbbra sem lehet behajtani a Mester utca felől. A következő ütemben újabb járdaszakaszok felújítása is elkezdődik, emiatt gyalogos terelésekre is készülni kell. A Mester utcai szakasza a Ferenc körút felé egyirányúvá válik, és időszakosan a villamos közlekedést is korlátozhatják. Kis és szeles kora őszi idővel indul a délelőtt, a napsütés mellett gomoly felhők jelennek meg az égen. Bár időjárási front nincs felettünk, a hidegebb levegő miatt hidegfronti tüneteket, például fejfájást és vérnyomás ingadozást is tapasztalhatunk. A legmelegebb órákban 19-21 fok lesz.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, az Újpalotai úton a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Angyalföld vasútállomás és a Szekszárdi utca megállót a Göncz Árpád városközpont felé. Óvatosan közlekedjenek a Könyves Kálmán körúton, ugyanis a Mester utca csomópontjában nem működnek a jelzőlámpák. Ezt Erik írta, köszönöm szépen. Baleset történt az M0-as autóbusz déli szektorán, Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 21-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Két személyautó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágynál, a 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás pedig már meghaladta a 2 kilométert, ami a tegnapi 20 kilométerhez képest elenyésző, de azért óvatosan arra fele is, és ha látnak valamit, tudják 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.

A mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. 5 perccel járunk 10 óra után, ami azt jelenti, hogy indul a sláger napközben, és ezzel együtt elkezdjük pörgetni a munkaórákat a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az órát Ella Anderson nyitja, a Ghost Town.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt van az ősz, és mit lehet ilyenkor csinálni? Hát összesörözgetni. Mondjuk szeptember 25-e és október 4-e között rendezik meg a 12. Oktoberfest Budapestet, amely az Erzsébet tér, a Margit sziget és a Normafa mellett a fővárosi kisüzemi pubokban is hozza a Bajos Sörfesztivál hangulatot. Az ingyenesen látogatható helyszíneken különböző sörökkel, hagyományos ételekkel és ajándékkorsokkal várják a látogatókat, míg a Normafán még hajnalig tartó bulit is rendeznek, amiben ez a budapesti Oktoberfesten lesz. Lime-mellel folytatjuk ezt tőle, a The Never Ending Story itt a Sláger FM-en.

0: Egy jó kis eszpresszót kaptunk Sabrina Carpentertől, ezzel zárult az óra első fel, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd az egykori One Direction tag Niall Horan és a Heaven nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Kicsit szeles a délelőttünk, kora őszi időjárással folytatódik a nap a térségben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de érdemi csapadékra nem kell készülnünk. Így a közlekedőket országszerte száraz utak várják az időjósok ígéretei szerint. Bár időjárási front sincs ma felettünk, a hidegebb levegő miatt az érzékenyek körében keringési panaszok, ízületi bántalmak és fejfájás is jelentkezhet, ahogy a tegnapi napon is tapasztalhattunk. Egyébként ezt az élénk északnyugati szél csak tovább fokozza majd. 19-21 fok lesz a maximum.
0: Baleset történt az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél. Már megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Két személyautó koccant az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, a 18-as kilométernél. A belső sávot lezárták, a kialakult torlódás pedig már meghaladta a 2 kilométert. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, az Újpalotai úton, a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Angyalföld vasútállomás és a Szekszárdi utca megállót a Göncz-Árpád város központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjenek, és a Mester utcában egyébként is tart a felújítás, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, úgyhogy nem egyszerű ott a helyzet. Óvatosan, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Christina Aguilera és a Candyman után mindenképpen ejtsünk szót arról, hogy megkutatták, hogy a 30-59 éves magyarok átlagosan mennyi nyugdíjat terveznek félretenni, vagy mi az az összeg, ami optimális a nyugdíjas évekre, és az jött ki átlagosan, hogy 35 millió 100 ezer forint megtakarítást tartanak szükségesnek a nyugdíjas évekre. A 30 és 59 éves kor közötti magyarok, a budapesti válaszadók ezt az összeget 44 millió forintra becsülik, bár az elvárt tőke mértéke folyamatosan emelkedik, a megkérdezettek által tervezett havi félretett összeg átlagosan 49 ezer forint maradt, holott a reális cél eléréséhez kamatok nélkül ennek a duplájára lenne szükség. Minden esetre jó az, hogyha teszünk félre, szerintem ebben megállapodhatunk, ha tudunk. Margaret Island és az eső érkezik itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával.
1: Most Zilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk be együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Bautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Fülagasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Fülagasztró a Sláger reggelben.
1: Bautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
4: Végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulcsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent. Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok. Nem azt jelenti?
8: Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
2: Én se!
9: Elvileg arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosáredzés, és volt

0: átlagosan 35 millió forintot tartanának szükségesnek a magyarok nyugdíjas éveikre. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. 7 embert, köztük Matolcsi György volt jegybank elnököt hallgattak ki gyanúsítottként az Erste ügyben. A nyomozás hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeleti központjának egyes vezetői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az Erste magyarországi leánybankjára azért, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja távozzon tisztségéből. A rendőrség szerint ezt végül el is érték. A nyomozók tegnap kutatásokat is tartottak, az ügyvizsgálata tovább folytatódik. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a közvagyonvédelmét szolgáló törvénymódosítás tervezetét. A javaslat szerint a NAV egyedi kockázatelemzéssel vizsgálná az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik vagyongyarapodását, hogy az összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel. Az eljárás más személyekre vagy cégekre is kiterjedhetne, ha hozzájuk vagyont ruháztak át. A társadalmi egyeztetés szeptember 30-áig tart. A NAV revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozásokat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás teljesítésében. Az érintettek egy rövid információs kártyát kapnak, amely összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat, a rajta lévő QR kód pedig a részletes online tájékoztatóhoz vezet. Szeptember 1-től azoknak is adatot kell küldeniük a NAV-nak, akik nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Az adóhatóság közölte, december 31-ig az új kötelezettség miatt még nem szab ki bírságot. Egy 55 éves Komárom-Esztergom vármegyei férfinél igazoltak mumpszfertőzést a járványügyi jelentés szerint. A betegnél súlyos szövődményként agyvelőgyulladás alakult ki. Bense Tamás, esztergomi gyermekorvos a kemma.hu-nak azt mondta, a mumpsz ellen rendelkezésre áll védőoltás, amelynek gyermekkori beadása a leghatékonyabb megelőzés. A vírus ellen nincs specifikus gyógyszer, ezért a kezelés tüneti. A legtöbb beteg felépül, de ritkán súlyos szövődmények is kialakulhatnak. Labdarúgó mérkőzés miatt több helyen forgalomkorlátozásra kell számítani. Szeptember 24-e és 26-a között a Puskás Aréna környékén, tehát csütörtöktől szombatig, írta az itlakunk.hu. Többek között a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, valamint a Verseny utcában is megállási tilalmat vezetnek be. Szeptember 25-én péntek este több útszakaszt időszakosan és szakaszosan is lezárnak a 7., 8., a 14. kerületben. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról. 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanának szükségesnek ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is elfogadható életszínvonalon éljenek, derült ki a KNTH felméréséből. Budapesten ennél is magasabb, átlagosan 44 millió forintot neveztek meg a válaszadók. A kutatás szerint a legtöbben úgy gondolják, legkésőbb 30 éves korban érdemes elkezdeni a nyugdíj célú megtakarítást, miközben azok, akik valóban félretesznek erre, átlagosan csak 35 évesen kezdik. Sokat süt a nap, a régióban többnyire száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Az időjósok szerint a maximum 19-21 fok körül alakul, az erős északnyugati szél miatt dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Baleset történt az M0-as autótéri szektorán Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél. Már megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Két személyautó koccant az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, a 18-as kilométernél. A belső sávot lezárták, a kialakult torlódás pedig már meghaladta a 2 kilométert. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, az Újpalotai úton, a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Angyalföld vasútállomás és a Szekszárdi utca megállót a Göncz-Árpád városközpont felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjenek, és a Mester utcában egyébként is tart a felújítás, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, úgyhogy nem egyszerű ott a helyzet. Óvatosan, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indítjuk a délelőtt utolsó óráját a mikrofon.

Anna Jekkel, Dániel, köszönöm, hogy ezt a napot is együtt töltjük, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Miley Cyrus, Dua Lipa és a Prisoner lesz a második, az első pedig Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion közöse a DNA.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ma este az Állami Operaházban lép fel a legendás Plácido Domingo, aki 60 éves pályafutása alatt mindössze néhány alkalommal vendégszerepelt hazánkban. A 90. életévéhez közeledő művész nagyszabású Verdi gáláján olyan kiváló magyar szólistákkal énekel duetteket, mint Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs, vagy Cser Krisztián, míg a zenekart és az énekkart Dénes István dirigálja majd. Erre lehet számítani ma este a Magyar Állami Operaházban. Itt nálunk a Sláger FM-en pedig Billy Ocean, de ő érkezik.

0: legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak. Ez a Sláger FM. Jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán Szombor és az Andres nyitja az óra második felét.
1: Napos, gomoly felhős, szeles idő kíséri a délelőtti órákat vételkörzetünk településein. A hőmérséklet délutántól átlagosan 19-21 fok körül éri el a csúcsértéket. Az autósokat száraz burkolatok várják, de a többfelé élénk helyenként erős északnyugati szél ronthatja a menet stabilitást, így érdemes két kézzel fogni a kormányt a nyíltabb útszakaszokon. A beáramló hidegebb levegő miatt ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak lehetünk. A volán mögött legyünk türelmesek egymással az utakon is.
0: Két személy autó koccant össze az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán Biatorbágynál, a 18-as kilométernél már befejeződött a helyszínelés. A kialakult torlódás azonban továbbra is tart, és 3 kilométer hosszan átér az M0-as autóútra. Nagyon erős a forgalom, úgy alapvetően egyébként az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 kilométer hosszan arra szólnak, sőt, megállnak a járművek. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük kerülni jelentős menetidő többletet okoz, aki személyautóval közlekedik és Budapestre tart, a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot válassza. A másik lehetőség Tatától az 1-es út, ott sem egyszerű a helyzet, hogy legalábbis ilyenkor nem szokta megkönnyíteni az 1-es út helyzetét sem az, hogyha egyszerre megyünk oda sokan. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha látnak valamit, írjanak, hívjanak. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan az S Club 7 és a Don't Stop Movin' után. Emlékezzünk meg arról, hogy pontosan 180 évvel ezelőtt, 1846. szeptember 23-án fedezték fel a Neptunusz bolygót. Urbain Le Verrier, francia csillagász, az Uranus pályájának rendellenességeiből számította ki a rejtélyes égítest pozícióját, amelyet egy német csillagász alig fél óra alatt meg is talált a megadott koordináták közelében. Igaz, hogy egy angol csillagász már egy évvel korábban kiszámolta a bolygó helyét, de a hivatalos dicsőség Le Verrier. Most már ezt is tudjuk, Michael Jackson és a Smooth Criminal most már indulhat itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
4: Na jó,
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
8: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kigyulladt egy hétvégi ház az Angyali-szigeten. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe, és befejeződött 7 Dunaparti település ivóvízhálózatának fejlesztése. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupasz Ágitól hallják. Teljes terjedelmében ég egy mintegy 50 négyzetméteres hétvégi ház a Ráckevei Dunaágon fekvő Angyali-szigeten. A tűz a környező aljnövényzetre is átterjedt, és a közeli épületeket is veszélyezteti. A ráckevei tűzoltók csónakkal jutottak át a szigetre, ahol megkezdték az oltást. A helyszínre Sziget-Szentmiklósi és fővárosi hivatásos egységeket, valamint dömsödi önkéntes tűzoltókat is riasztottak. A beavatkozás jelenleg is tart. Elindult a jelentkezés a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési területeibe. A 10 kiválasztott mikrotérségben egyenként 10 tagot választanak ki nyílt pályázaton. A jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani. A testületek feladata lesz a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és a támogatásra javasolt projektek összegyűjtése. A kísérleti programban mikrotérségenként 1 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. A teljes 15 fős testületek a tervek szerint október végére állnak fel. Befejeződött 7 Fejérvár megyei települési ivóvízellátó rendszerének korszerűsítése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás Adonyt, Belojánnészt, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érintette. A fejlesztés részeként 3 új kutat létesítettek az Ercsi vízbázison. Több településen új nyomásfokozó és fertőtlenítő rendszereket építettek, valamint több mint 20 kilométernyi új ivóvíztápvezeték készült el. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházással javul az érintett települések vízellátásának biztonsága és nő a vízkezelési kapacitás. Pályafelújítás miatt szeptember 28-ától szünetel a villamosforgalom a Karinti-Frigyes úton. A BKV az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között újítja fel a 6-os villamospályát. A munkák idején a Karinti-Frigyes utat az Irinyi József utca felé egyirányosítják, a nagykörúti villamosok pedig november 22-ig 4-es 6-os jelzéssel csak Újbuda központig közlekednek. A beruházás során csaknem 800 vágányméternyi pályát építenek át, éjszakánként pedig pótlóbuszok járnak. Szeptember 26-án nyílik meg a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáli a Kecskeméti Cifrapalotában. Az idei kiállítás központi témája a halál, a temető és a síremlék. A tárlaton 147 művész, 146 alkotása és sorozata látható. Biennálét 2022 óta rendezik meg, minden alkalommal más keresztény ikonográfiai témát dolgoznak fel. A mostani kiállítás 2027. január 3-áig látogatható. A megnyitót szombaton délután 3 órakor tartják. Külön bejelentési lehetőség indult a Józsefváros abban a közterületen talált drog szemét jelzésére. Ilyennek számít például a használt tűk, fecskendők, üvegpipák vagy más szerhasználathoz kapcsolódó hulladékok. Ezekhez nem szabad hozzányúlni. A helyszínt az alkalmazásban fényképpel és pontos megjelöléssel lehet bejelenteni. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ munkatársai hétköznap munkaidőben lehetőség szerint 2 órán belül, de legkésőbb 24 órán belül elszállítják a hulladékot. Napos, gomoly felhős időnk van, számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni a térségben a meteorológusok szerint. A hideg levegő és az erős szél miatt ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk így a forgalomban is. Érdemes türelmesebbnek lenni. Délután 19-20 fok lesz a maximum.
2: Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. Nem működnek a jelzőlámpák 14 óráig a 13. kerületben a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál karbantartás miatt a Kassák-Lajos utcánál a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 és délután 2:30 között csatorna karbantartás zajlik ott. Korábban 2 személyautó koccant az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál a 18-as kilométernél már befejeződött a helyszínelés, de a kialakult torlódás továbbra is tart és 3 kilométer hosszan ráér az M0-as autóútra. Burkolatjelfestés zajlik az M5-ös autópálya kivezető szakaszán a 14-es kilométernél, csak egy sávon tud haladni a forgalom, és közel 1 kilométeres torlódás alakult ott ki. 0-30, 30, 30.

0: 0630 2010 9958. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amit előre is köszönünk, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. A mikrofonnál Jekkel Dániel, én pörgetem a legnagyobb slágereket változatosan. Az első zene ebben az órában a Capital Cities-é, jön tőlük 2010-ből a Safe and Sound.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenesen látogatható kiállításokkal, interaktív elemekkel és 360 fokos multimédiás térrel várja a látogatókat. A Servita téren található Európa Élményközpont. A létesítményben a látogatók 3D-s térképeken, VR részlegen és vita szimulációkon keresztül ismerhetik meg az Európai Unió mindennapjait. Október 3-án pedig egésznapos családi programokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek az érdeklődőknek. Mindez a Servita téren található Európa Élményközpontban. Nálunk pedig Rúzsa Magdolna érkezik. Ez most tőle a Szembeszél.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Érezd az

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is megyünk tovább, jönnek az időjárási és közlekedési információk. Majd a következő szakasz George Ezra fogja megnyitni az Anyone For You-val.
1: Változóan napos gomoly felhős időben telnek a déli órák, a maximum hőmérséklet pedig ma 19-21 fok körül alakul a térségben. A közlekedést alapvetően jó látási viszonyok és csapadékmentes idő segíti, de az északabbra, keletebbre autózóknak, elszórtan futózáporokra, esetleg egy-egy zivatarra is fel kell készülniük, ami hirtelen csúszóssá teheti az aszfaltot. A hideg levegő okozta fejfájást tompíthatja a reflexeket, az élénk északnyugati szél miatt pedig vezessenek a megszokottnál is nagyobb követési távolságot tartva.
0: Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. Nem működnek a jelzőlámpák 14 óráig a 13. kerületben, a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál karbantartás miatt. A Kassák-Lajos utcánál a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatorna karbantartás zajlik ott. Korábban két személyautó koccant az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál, a 18-as kilométernél már befejeződött a helyszínelés, de a kialakult torlódás továbbra is tart, és 3 kilométer hosszan ráér az M0-as autóútra. Burkolatjelfestés zajlik az M5-ös autópálya kivezető szakaszán a 14-es kilométernél, csak egy sávon tud haladni a forgalom, és közel 1 kilométeres torlódás alakult ott ki. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amit előre is köszönünk, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ed Sheeran könnyek között kért bocsánatot rajongóitól philadelphiai koncertjén, amely az első fellépése volt azóta, hogy a Macklemore ügyhöz kapcsolódó viták miatt elveszítette előzenekarait. Az énekes az izraeli gázai konfliktussal kapcsolatos nyilatkozatai, a szólásszabadság körüli feszültségek és a zenei tartalmak cenzúrája miatt került nehéz helyzetbe az utóbbi időben. A színpadon elismerte, hogy nehéz döntéseket hozott és hibázott is, ráadásul soha nem akart aktivista zenészként fellépni, ugyanakkor mély háláját fejezte ki a közönségnek, amiért a feszült időszak ellenére is kitartanak mellette, kiemelve, hogy a koncertjei továbbra is a zenéről, a szeretetről és a kölcsönös elfogadásról szólnak. Ez tehát Ed Sheeranról a legfrissebb hírünk, és akkor érkezzen most tőle a legfrissebb zenénk, ez az Azizam.
1: Ez a... Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Náladok, hogy bírja ilyen jól a kert ezt a bort?
8: Humin savat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi egyikében volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton, és mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
12: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni?
11: Volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint.
13: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt az a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Évvégére elkészülhet a magyar oktatás új stratégiája. Olcsóbb áramot

0: amelyek csak előkészítés és kipróbálás után vezetnének be. Emellett országos szövegértésfejlesztési programot indítanának, és nagyobb szakmai mozgásteret adnának az iskoláknak. Új időszakos árazású áramtarifát vezetett be vállalkozásoknak az E.ON, írta a Piac és Profit. A ritmus tarifánál a villamosenergia ára napszaktól függ. Reggel 6-tól délután 5-ig, illetve este 10-től reggel 6-ig akár 35%-kal alacsonyabb lehet az energiadíj, mint az esti csúcsidőszakban. A konstrukcióhoz okos mérő szükséges. Az E.ON azoknak a cégeknek ajánlja a tarifát, amelyek fogyasztásuk egy részét, például elektromos autók töltését, át tudják időzíteni az olcsóbb órákra. Javítási munkák miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. A csepeli autósok a Kvasai hídon, vagy az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül kerülhetnek. A lezárás a busz közlekedést is érinti. Az érintett járatok a Kvasai híd felé terelve közlekednek. Csepel és Pesterzsébet között emiatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és kerékpárosok a korlátozás idején a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Újabb módosítások jöhetnek a székesfehérvári helyi buszközlekedésben, írta a FEOL. A város jelenleg a lakossági tapasztalatokat és észrevételeket gyűjti az új menetrendi elképzelésről. Többen jelezték, hogy egyes járatok nem igazodnak megfelelően a Budapestről érkező vonatokhoz, illetve hétvégi sűrítést is kértek több város részben. Cser Palkovics András polgármester szerint a változtatásoknál egyszerre kell figyelembe venni az iskolák, a munkahelyek, a vasúti csatlakozások és az utasforgalom igényeit. Október elején megkezdődik a Mátyás téri játszótér fejlesztése Budapesten. A részvételi költségvetés egyik nyertes ötleteként új kapu készül, a Bauer Sándor utca felől. Napvitorlákat helyeznek a homokozó fölé, a homokozót pedig kibővítik és felújítják. A játszótérre egy markolójáték és később egy új piknikasztal is kerül. A munkák október 5-én indulnak, várhatóan egy hónapig tartanak majd. Ez alatt a játszóteret részlegesen lezárják, a park többi része azonban használható marad. November 16-án Budapesten a Magyar Zeneházában rendezik meg a 14. Music Hungary konferenciát. A szakmai esemény középpontjában az áll, hogyan alkalmazkodhat a magyar zeneipar a megváltozott piaci környezethez. Szó lesz többek között a finanszírozásról, a klubok és fesztiválok helyzetéről, a streamingről, a jogkezelésről és a generatív mesterséges intelligencia hatásairól is. A konferencia több év után költözik Veszprémből Budapestre, és idén is átadják a Music Hungary díjat. A napsütés mellett az északnyugati szél folyamatosan érezteti hatását, élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet lassan eléri a mai csúcsot, 19-20-21 fok körül alakulnak majd ezek az értékek. A vakító fény miatt ne felejtsenek el vezetés közben napszemüveget viselni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tataványánál van, Tatától erősen lassulnak, de Tataványánál a terelés előtt már 4-5 km hosszan araszolnak is a járművek, sőt, időnként meg is állnak, a külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük kerülni, továbbra is jelentős menetidő többletet eredményez, aki teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. Szintén az M1-esen a 38-as kilométernél Óbarok térségében a belső sávon is közel 1 kilométeres torlódás tapasztalható. A 61-es főúton egy traktor és egy személyautó ütközött Kocsola térségében, a 75-ös kilométernél emiatt félpályán halad csak a forgalom. Budapesten tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, és nem működnek a jelzőlámpák továbbra sem. A 13. kerületben a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál karbantartás miatt a forgalmat a Kassák-Lajos utcánál rendőrök irányítják.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Nyitjuk az újabb órát, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönjük a híreket, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz velünk Teddy Swims, Adele, Jimmy Cliff, illetve John Newman is a Love Me Again-nel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Adele és az Easy On Me, ez szólt az előzőekben itt nálunk. Igényelhetőek az ingyenes állami laptopok a Kréta rendszeren keresztül az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő tanuló számára. Az uniós program keretében eddig már több mint 570 ezer eszköz jutott el a budapesti diákokhoz és pedagógusokhoz, a mostani igénylést pedig országszerte is 3000-nél több iskolában biztosítják a szükséges kiegészítőkkel. Együtt érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. Mi megyünk tovább Don Henley-vel, ez tőle a The Boys of Summer.

Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan Justin Bieber és a Ghost érkezik. Előtte viszont Ági még mondja nekünk a friss időjárási, ilyen pedig a közlekedési infókat.
1: A délután egyre többet süt a nap, a gomoly felhők mellett csapadéknak továbbra sincs nyoma a régióban. A hőmérséklet lassan eléri a mai csúcsát, 19-20 fokos maximumokra számíthatunk átlagosan. A frontmentes, de hűvös időben jelentkező vérnyomás problémák és az erősödő északnyugati szél miatt feszültebbek lehetünk a forgalomban. Az ingerlékenység könnyen elvonhatja a figyelmünket, úgyhogy vezessenek óvatosan is. Fogyasszanak sok folyadékot, ne feledkezzenek meg a napszemüvegről sem, hogyha nagyon tűz a nap.
0: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz Tatabányánál van, Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 km hosszan araszolnak is a járművek, sőt, időnként meg is állnak. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük kerülni. Továbbra is jelentős menetidő többletet eredményez, aki teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. Szintén az M1-esen a 38-as kilométernél Óbarok térségében a belső sávon is közel 1 kilométeres torlódás tapasztalható. A 61-es főúton egy traktor és egy személyautó ütközött Kocsola térségében, a 75-ös kilométernél emiatt félpályán halad csak a forgalom. Budapesten tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, és nem működnek a jelzőlámpák továbbra sem. A 13. kerületben a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utcánál és az Angyalföldi útnál karbantartás miatt a forgalmat a Kassák-Lajos utcánál rendőrök irányítják.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt a Sugar Babes 2007-es slágere, az About You Now. Érdekesség a Sugar Babes-el kapcsolatban, hogy a folyamatos tagcserék és belső konfliktusok miatt idővel teljesen kicserélődött az eredeti trió. Évtizedes fennállásuk alatt egyetlen olyan eredeti alapító sem maradt a zenekarban, aki az induláskor letette a névjegyet. Így egy ponton már egyáltalán nem volt eredeti tag a formációban, ettől függetlenül szerettük őket, szeretjük őket, a szóvévet is szeretjük, tőlük jön most a miattad.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
5: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
6: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyis bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Magyar Péter eltörölni a képviselői mentelmi jogot közvádas bűncselekményeknél. November első felében megválaszthatják az Alkotmánybíróság új elnökét, és letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. Köszöntöm Önöket, Zsupos Ági vagyok, 14 óra van. A Sláger FM hírei következnek. Magyar Péter kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. A miniszterelnök ezt egy nappal azután jelentette be, hogy arra kérte az országgyűlést, függessze fel az ő mentelmi jogát is. A legfőbb ügyészség Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte három különböző büntető ügyben. Magyar Péter esetében egy 2024-es telefon elvétel miatt folyik eljárás. Legkésőbb november első felében dönthet az Alkotmánybíróság teljes ülése a testület új elnökéről. Az új szabályok szerint az elnöki tisztségre pályázatot kell kiírni, amelyre legalább 15, legfeljebb 30 napig lehet jelentkezni. A pályázati határidő lejárta után legfeljebb 8 napon belül titkos szavazással választják meg az új elnököt. A tisztség betöltéséhez az alkotmánybírák több mint felének támogatása szükséges. Az elnöki jogköröket jelenleg Cina Ágnes elnök helyettes gyakorolja. Egy hónapra letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A bíróság szerint fennáll a szökés a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye. A két férfit azzal gyanúsítják, hogy múlt szombatra virradóra az Akácfa utcában bántalmaztak egy 36 éves férfit, akit egyikük megszúrt és a helyszínen meghalt. Az emberöléssel gyanúsított férfi tudomásul vette a döntést. Társa viszont fellebbezett, ezért az ő letartóztatásáról szóló végzés még nem végleges. Leállították a budavári palota A épületén zajló építési munkákat, írta az Infostart. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium jelenleg felülvizsgálja a várnegyed fejlesztéseit és az épületek jövőbeni hasznosítását. A kivitelezők ugyanakkor egyelőre nem vonulhatnak le a munkaterületről. Előbb el kell végezniük az állagmegóváshoz, a biztonsághoz és a beázások megelőzéséhez szükséges feladatokat. A minisztérium szeptember 24-ig várja az ezekre vonatkozó műszaki javaslatokat, ezután határozzák meg a további munkák ütemezését. Több héten át geotermikus kutatásokat végeznek Dunaújváros térségében, írta a Duol. Speciális járművek kis energiájú rezgéseket juttatnak a talajba, több ezer érzékelő segítségével pedig feltérképezik a mélyben húzódó kőzet rétegeket. A vizsgálat nem jár talajbontással, a kutatók

0: kémiához, földrajzhoz vagy természetismerethez. A legjobb alkotások bekerülhetnek a Richter TET könyvbe, a díjazottakat pedig értékes jutalmakkal ismerik el. Ma maximum 19-20 fokot mérhetünk vételkörzetünk településein. A közlekedés feltételei többnyire jók, szárazak az utak, de a hideg levegő okozta fejfájás és koncentrációs zavarok miatt érdemes a szokásosnál egy kicsit nagyobb követési távolságot tartani.
1: Helyszínelnek a Budaörsi úton befelé a Laktanyánál a külső sávban torlódásra kell készülni. Lassú haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Rákóczi úton is. És tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában. Mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, szombatig naponta reggel 8 és délután 2:30 között, illetve az Albert Irsai út előtt ma 16 óráig csatorna karbantartás miatt. Az M1-es autópályán a főváros felé Tata és az M0-es autóút közötti szakaszon továbbra is torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz továbbra is Tatabányánál van. Tatától erősen lassul, de Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 km hosszan araszolnak a járművek, sőt időnként megállnak. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közéjük kerülni nem egy jó dolog. Menetidő többletet okoz, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra, de egyébként az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek sok szeretettel. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, olyanokkal ebben az órában, mint a Roxette, Listen to Your Heart-ja, 1988-ból hozom ezt a dalt hamarosan, Kamraddal és a Be Mine-nal indulunk.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy hétig véleményezhetik a terézvárosiak a településkép védelmi rendelet módosítását, amely az Andrássy út és a Teréz körút környezetében szigorítaná az üzletportárok, cégérek és reklámok megjelenését. A tervezett szabályozás a túlméretezett fényreklámok visszaszorítása mellett a homlokzati klímaberendezésekre és az udvarok zöldítésére is kiterjed, a lakosság észrevételeket pedig szeptember 29-ig várja az önkormányzat a főépítészi e-mail címen, itt lehet elmondani a véleményünket. Nálunk pedig lehet hallgatni a következőkben a Roxette slágerét, ahogy ígértem, jön a Listen to Your Heart.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Adam Lambert és az If I Had You után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd sok szerencsét kívánunk mindenkinek Loyal, és a Get Lucky-val az óra második felét vele nyitjuk.
1: A mai maximum 19-21 fok között lesz, a délután második felében már csökkenésnek indulnak majd a hőmérsékleti értékek, bár a nap sokat süt, és a csapadék esélye nálunk elhanyagolható, a szeles őszi idő próbára teszi a szervezetünket, az erős északnyugati széllökések továbbra is jelentősen csökkentik a menet stabilitást a nyílt szakaszokon. A hidegebb idő miatt fellépő görcsös panaszok és keringési problémák miatt fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk a volán mögött, úgyhogy csak türelmesen az utakon.
0: Helyszínelnek a Budaörsi úton befelé a laktanyánál, a külső sávban torlódásra kell készülni. Lassú haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Rákóczi úton is. És tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában. Mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között, illetve az Albert Irsai út előtt ma 16 óráig csatorna karbantartás miatt. Az M1-es autópályán a főváros felé Tata és az M0-es autóút közötti szakaszon továbbra is torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz továbbra is Tatabányánál van. Tatától erősen lassul, hogy a Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek, sőt, időnként megállnak. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közéjük kerülni nem egy jó dolog. Menetidő többletet okoz, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra, de egyébként az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek sok szeretettel. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. ATB és a Hold You után emlékezzünk meg mindenképpen arról, hogy ma hajnalban pontosan 2 óra 5 perckor volt az őszi nap-éj egyenlőség, amivel hivatalosan is beköszöntött a csillagászati ősz. Ekkor a föld tengelyállása miatt a nappalok és az éjszakák hossza megközelítőleg egyenlővé vált, bár a légkör fénytörő hatása, vagyis a refrakció miatt a napot a valóságosnál kicsit korábban látjuk felkelni, és később lenyugodni, de nagyjából most van pariban a nappal és az éjszaka, aztán az éjszaka egyel hosszabb lesz, a nappal meg egyel rövid. Hát ez van, megyünk tovább, érkezik a Pointer Sisters, ez tőlük az I'm So Excited. Tonight.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Piknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát. És a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Október közepén kezdődhet az óbudai K-híd felújítása, és ingyenes koncerttel ünneplik az idősek és a zenevilág napját a második kerületben. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégével kapcsolatban. A rendőrség szerint a társaság havonta több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett. Egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a gyanú szerint csak minimális munkát végzett. A nyomozók több helyszínen kutatást tartanak, dokumentumokat foglalnak le, és tanúkat hallgatnak ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben folyik. Október közepén megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása. A munkák első ütemében jövő júniusig a déli járdát és a kocsi pályát újítják fel, majd 2027 őszén az északi oldal következik. A kivitelezés idején a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják. A jövő évi Gyereksziget és a Szigetfesztivál idején szünetelnek a munkák. A felújítással a kocsi pálya szélesebb és a híd szerkezet teherbíróbb lesz. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben a Pannon Egyetemen lesz. A program sorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgás programokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. Mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
11: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól. Az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem

0: nálunk.
1: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet. Különleges programmal készül október 1-ére a második kerületi önkormányzat. Az idősek és a zenevilág napjához kapcsolódva Bartók emlékházban délelőtt 10-kor és délután 2-kor is ingyenes koncertet rendeznek. Forgó Boglárka, Gordon Kán, Forgó Benyámin pedig zongorán játszik. A hangverseny után a Bartók csendje című interaktív kiállítást is meg lehet nézni. A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Szeptember 29-éig. A délutáni csúcsforgalomban marad a szeles kora őszi idő, a csúcshőmérséklet pedig 19-20 fok közötti sávban marad. Bár nagy részt száraz az aszfalt, a távolabbra utazóknak északon és keleten egy-egy futózápor nedves útszakaszokat is okozhat, úgyhogy vezessenek óvatosan. Hidegfronti hatás már egyáltalán nem érvényesül, viszont a beáramló hűvös légtömegek miatt az arra érzékenyeknél ízületi vagy görcsös panaszok is jelentkezhetnek, esetleg fejfájás, dekoncentráltság, úgyhogy legyenek körültekintőek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Továbbra is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Tatabányánál a legkritikusabb a helyzet, ott 4-5 km hosszú araszolgatásra is számítani kell, sőt időnként megállás is van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük nem érdemes bekerülni, mert ott már mindenképpen menetidőtöblettel kell kalkulálnunk. Aki teheti, Tatától térjen le az 1-es főútra, illetve válassza még időben az átterelt belső sávot. Budapesten lassú a haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Szél Kálmán tér környékén is. Csak a fél útpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Ülői út közelében veszélyelhárítás miatt várható a 4 óráig ez a helyzet, illetve lezárták a 10. kerületben a Pongrácz úton a balra kanyarodó sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak, akkor írja meg, vagy hívjon, és mondja el 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Még ebben az órában a mikrofon mögött Jekkel Dániel, de itt lesz velünk Bruno Mars, Alex Warren, Madison Avenue, illetve a Hertz és a Purple Disco Machine közöse. A Wonderful Life, ezzel indulunk.
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Bruno Mars újdonságával megyünk tovább.
1: De előtte még hadd ajánljam mindenkinek Veszprémben a Szent Mihály napi búcsút, amit most hétvégén szeptember 26-án és 27-én a város védőszentje Szent Mihály tiszteletére rendeznek a Bazilika környékén. Ez egy érdemes program lehet akár családdal, akár barátokkal, akár egyedül a Facebookon, minden további információ megtalálható. És akkor most indul Bruno Mars, ez az I Just Might.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, illetve most érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd Ray és Where's My Husband nyitja az óra második felét, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel.
1: Hamarosan megindul a délutáni csúcsforgalom, az élénk helyenként erős északnyugati szél és a kellemes 19-20 fokos csúcshőmérséklet határozza most majd meg a délután hátralévő részét. Bár az utak túlnyomó része teljesen száraz és jól járható, a hűvös levegő miatti fejfájás és ingerlékenység sokakat megviselhet a forgalomban. Ráadásul a napsütés is vakító lehet egyes tájakon. Tartsanak biztonságos követési távolságot és vezessenek körültekintően az utak.
0: Továbbra is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Tatabányánál a legkritikusabb a helyzet, ott 4-5 km hosszú araszolgatásra is számítani kell, sőt időnként meg-meg állás is van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük nem érdemes bekerülni, mert ott már mindenképpen menetidő többlettel kell kalkulálnunk. Aki teheti, Tatától térjen le az 1-es főútra, illetve válassza még időben az átterelt belső sávot. Budapesten lassú a haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Széll Kálmán tér környékén is. Csak a fél útpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Ülői út közelében veszélyelhárítás miatt várható a 4 óráig ez a helyzet, illetve lezárták a 10. kerületben a Pongrác úton a balra kanyarodó sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak, akkor írja meg, vagy hívjon, és mondja el 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Zsupos Ági és Sekkel Dániel egészen idáig. Innentől viszont kis Kata, aki megérkezett. Szia Kata, milyen cuki. Ciao, van
1: Kata.
0: Egy ilyen minimális Sziasztok. Kis kávébajszot. Kávéztál?
2: Jaj.
0: Így már jó. Eddig is jó volt egyébként.
2: Köszönöm,
0: jól állt, úgyhogy...
1: Ezért dolgozunk a rádióban, Dani.
0: Hogy igen,
1: hogy,
0: ez hogy
1: nem
0: mondjuk.
1: Se nem,
0: hogy megtartsuk őt ilyen kis...
2: És macskos... senki ne tegye szóvá.
1: Igen, ez lenne a minimum.
0: De jól állt, én nem azért mondtam, hogy most ezt feltétlenül zöröld le.
1: Nem egyébként.
2: Jöhet, hogy jól állt, akkor várjuk, hogy ezt hozok.
1: Nem az van, srácok, hogyha mondják, az a baj, ha nem mondják, az még nagyobb baj.
0: Igen, ugye? Mekkora dilemmába kerül itt pikpak az ember? Egy ilyen napsütéses
2: dintán? Mielőtt kilépek a stúdióból, úgyis tükörbe nézek egyszer, hiszen tele van a lift tükörrel. Észrevettem volna.
0: Csak nektek akkor már lehet, hogy késő.
1: Nektek volt már olyan, hogy valamilyen tükröződő felületben, mondjuk egy kirakatban vizsgálgattátok meg magatokat, és akkor jöttetek rá, hogy az igazából a másik oldalon egy ablak?
2: Nekem nem, mert én mindig félek az ilyenektől, mert csomószor láttam belülről, hogy ez hogy néz ki.
1: Néha
2: tükrök előtt sem állok meg bizonyos helyeken.
1: Nos, akkor én nem árulom.
0: Lehet, hogy itt a liftben is a túloldalom egy valójában valaki nézeget?
1: Tehát hányszor jutott ez eszembe, miközben a sminkemet igazítottam, vagy néztem, hogy a fogamra nem ragadta rá valami. Lát,
2: itt
1: hogy...
2: van kamera, nem?
1: Mi? Nem, Kata!
0: Na jól van, szerintem egy lépcsőn megyek lefelé, viszont itt az ideje, hogy ezt megtegyem. Úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig is kis Kata, innentől kezdve a mikrofon mögött, mindenkinek minden jót, ciao!
1: Ciao!

0: ajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
11: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
12: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Munkaszüneti nappá tenni december 24-ét a Tisza javaslata. Rendeződött a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíj programja, és teljesen lezárják a Székely-Elek utcai vasúti átjárót. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 16 óra van. Legkésőbb november első felében dönthet az Alkotmánybíróság teljesülése a testület új elnökéről. Az új szabályok szerint az elnöki tisztségre pályázatot kell kiírni, amelyre legalább 15, legfeljebb 30 napig lehet jelentkezni. A pályázati határidő lejárta után legfeljebb 8 napon belül titkos szavazással választják meg az új elnököt. A tisztség betöltéséhez az alkotmánybírák több mint felének támogatása szükséges. Az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja. Egy hónapra letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A bíróság szerint fennáll a szökés a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye. A két férfit azzal gyanúsítják, hogy múlt szombatra virradóra az Akácfa utcában bántalmaztak egy 36 éves férfit, akit egyikük megszúrt és a helyszínen meghalt. Az emberöléssel gyanúsított férfi tudomásul vette a döntést. Társa viszont fellebbezett, ezért az ő letartóztatásáról szóló végzés még nem végleges. Leállították a budavári palota A épületén zajló építési munkákat, írt az Infostart. A közlekedési és beruházási minisztérium jelenleg felülvizsgálja a várnegyed fejlesztéseit és az épületek jövőbeni hasznosítását. A kivitelezők ugyanakkor egyelőre nem vonulhatnak le a munkaterületről. Előbb el kell végezniük az állagmegóváshoz, a biztonsághoz és a beázások megelőzéséhez szükséges feladatokat. A minisztérium szeptember 24-ig várja az ezekre vonatkozó műszaki javaslatokat. Ezután határozzák meg a további munkák ütemezését. Már idén munkaszüneti nappá tenni a december 24-ét több tiszapárti országgyűlési képviselő javaslata. Az előterjesztés szerint Szenteste napján egész nap zárva lennének az üzletek, néhány kivétellel, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág- és édességüzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatásoknál továbbra is lehetne munkát végezni. December 24-e egyébként 2026-ban már most is pihenőnap az általános munkarendben, de a javaslat ezt törvény szerinti munkaszüneti nappá tenni. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de jól tanuló diáknak a helyzete, akiknek ösztöndíj támogatását augusztusban megszüntette az MBH Bank. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közlése szerint több vállalat és magánszemély vállalta át a finanszírozást. A felajánlásoknak köszönhetően nem csak a korábbi ösztöndíjasok támogatása folytatódhat, hanem új diákokat is

0: készült észtfilmet vetítenek eredeti nyelven magyar felirattal. A programban vígjáték, ifjúsági film és dráma is szerepel, az egyik vetítésre két rendező is Budapestre érkezik. A filmes programok mellett könyvbemutatót és közönségtalálkozót is rendeznek majd. Az észt hetet legutóbb 2 éve tartották meg.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul a következő napok időjárása. Továbbra is marad picit szeles az idő, de holnapra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok, azonban már holnap mindenképpen kell az esernyő, ugyanis a délutáni órákban esni fog. Nagyjából úgy déltől kezd el sűrűsödni fölöttünk a felhőzet, és aztán az egész délutánunkat meghatározza majd a csapadék, este kezd el újra kiderülni fölöttünk az ég. Hőmérséklet értékek tekintetében sem leszünk túlságosan eleresztve. Reggel 8-9, délután pedig 19-20 fok lehet. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső térnél, úgyhogy itt lassabb haladásra készüljenek, de torlódás van a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig. Fejér megyében pedig a 81-es számú főúton Sörét közelében mezőgazdasági rakomány szóródott az útra, a 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozást vezettek be. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a Márinform ügyeletese, Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, délután is zavartalan a vonat közlekedés a Sláger FM vétel körzetében, csak az előre tervezett forgalmi változásokkal kell számolni. A következő 2 hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Ezen a hétvégén az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbusszal utazhatnak. A Vágányzáról kapcsolódóan szombaton és vasárnap lezárják a 15. kerületi Székelyelek úton található vasúti átjárót is. Kerülni az Árokhát út felé lehet. Jó utazást kívánok!
1: A Márinform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és Damiano David érkezik hamarosan a Born with a Broken Heart-tal, előtte azonban egy nemzetközi összefogásban született dal indítja az óránkat. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Éjjá énekel. Ez a DNA. Sláger.

A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Hú, micsoda Coldplay koncert volt az 2 évvel ezelőtt a Puskás Arénában, ahol a banda bemutatta a Feels Like I'm Falling in Love-ot először nagy közönség előtt. Ez a dal szólt most itt a Sláger FM-en. Kellemes délutánt kívánok önöknek, ez már a Sláger délután, és igyekszem önöknek ma délután is olyan programokat keresni, amik feledhetetlenné teszik a hétvégét. Persze a legjobb program az a Sláger Piknik lesz a Magyar Vasút Történeti Parkban, de akár ellátogathatunk a Soroksári napokra, ahol 4 napos rendezvénysorozattal ünnepelnek majd. A programok már ma elkezdődnek, holnap pedig Gájer Bálint ad majd ünnepi koncertet a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Péntek este jön a Level Up Night, hogy levezessük a feszültséget, aztán szombaton részt vehetünk a bucifutáson és élvezhetjük a színpadi programokat, vagy éppen délután a szüreti felvonulást. Érdemes megnézni a részletes programokat, mert nagyon jó kis 4 nap áll előttünk. Soroksáron irányhát a 23. kerület. Itt a Sláger FM-en pedig a 80-as évek felé vesszük az irányt, és visszaidézünk egy Bee Gees dalt. Remélem, hogy együtt énekeljük. Szól egy Jövőn Again.

0: Jamie Callum énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Everlasting Love című dala, és hát a fiatal embernek a vérében van a muzsika, hiszen már az édesanyja is egy együttesben zenélt, ő maga pedig egészen kicsi volt még, amikor elkezdett zongorázni, tanulni, aztán később jött a gitár, aztán énekórákat is vett, de mindemellett félig meddig kollega, hiszen egy angliai rádióban jazz műsora is volt. Itt a Sláger FM-en pedig már is megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés, hogyha éppen úton vannak, írják meg, hogy mit tapasztalnak menet közben, én pedig összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, utána pedig érkezik My Smith dala. She said, oh, hi, nice to meet you tonight.
1: Maybe we could go dance, get up off our feet. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük! Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyert meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a póluskötőjelcenter.hu-n.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
7: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
10: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap megint érkezik egy hidegfront, de ne ijedjenek meg. A hétvégénket ez a hidegfront nem veszélyezteti, azonban holnap szükség lesz az ernyőkre, hiszen a délutáni óráktól kezdve esőfelhők érkeznek majd fölénk. Napközben mérsékelt, gyenge lesz a szél, csak kora este kezd majd megélénkülni, viszont hűvös lesz, reggel mindenképpen kell a kabát és a kendő a nyakunkra, mert 8-9 fok lesz, mindössze délutánra pedig 19-20 fokot várhatunk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét, az M0-ás autóúton ugyanis történt egy baleset a déli szektorban gyár közelében. Itt két személyautó karambolozott az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés, a kialakult torlódás pedig meghaladta a 3 kilométert. Míg Fejér megyében a 81-es számú főútra Sörét közelében mezőgazdasági rakomány szóródott, a 17-es kilométernél továbbra is félpályás a korlátozás, amíg tart a takarítás. A fővárosban is volt baleset a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt, itt sávlezárásra és torlódásra készüljenek, és baleset okoz továbbra is fennakadást a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső térnél. Emellett tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és most már az Erzsébet hídtól a Lánchídig is, a budai alsórakparton pedig a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra torlódik a forgalom. Jó utat!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Ez a Sláger FM.

A legnagyobb slágerek változatosan Britney Spears dala szólt, ez volt a Toxic, és hamarosan jönnek a friss információk, én már Ortutai Dóritól, itt a stúdióban pedig már mindenki zakatoló lázban ég, izgatottan készülünk szeptember 26-ára, amikor a Magyar Vasút Történeti Parkban találkozunk majd önökkel a slágerpikniken, a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozójának keretében. A rendezvény két napon át tart majd, de a Sláger FM műsorvezetőivel csak szombaton találkozhatnak, azonban a Púpossal, vagyis az M40-es legendás dízelmozdonnyal, vagy éppen a park kert vasútjával, amely idén már a 20. jubileumát ünnepli, még vasárnap is összefuthatnak. És hát a rendezvény egyik igazi ritkasága lesz az ezüstnyílés, amely ezúttal nem csak kívülről csodálható majd meg, de a belső terében is szerveznek vezetett kis csoportos tárlatvezetést. Úgyhogy mindenképpen jöjjenek a Magyar Vasút Történeti Parkba szombaton. Itt a Sláger FM-en pedig, ahogy ígértem, jön Ortutai Dóri hamarosan a friss információkkal, de előtte még szól a földre való, a Fábián Júli emlékdal.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Nálatok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
8: Huminsavat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: November közepéig új elnököt választhat az Alkotmánybíróság. Már 12 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek. Rüffertőzés részletek a Szent Imre kórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Legkésőbb november első felében dönthet új elnökéről az Alkotmánybíróság. Az intézmény közölte, hogy az alaptörvény 17. módosítása ismét a testület hatáskörébe utalta az elnök megválasztását. A múlt héten elfogadott törvénymódosítás szerint a tisztségbetöltését nyilvános pályázat előzi meg, amelyet szeptember 19-e után 30 napon belül kell kiírni. A pályázatot a főtitkár készíti elő, a teljesülés fogadja el és teszi közzé. Az Alkotmánybíróság elnöki jogköreit jelenleg Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja, miután Polt Péter megbízatása szeptember 1-én megszűnt. Már 12 gyanúsítottja van a Szülő utcai javítóintézethez kapcsolódó büntetőeljárásnak. A központi nyomozó főügyészség a HVG-nek azt közölte, hogy jelenleg csak az intézmény volt igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa van letartóztatásban. További 4 gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, a volt igazgatót és társát eredetileg emberkereskedelem, kényszermunka és hamis okirat felhasználása miatt gyanúsították meg. Az ügyészség szerint a nyomozás során a gyanúsítások köre gazdasági bűncselekményekkel, valamint kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények gyanújával is bővült. A budapesti regionális nyomozóügyészség eljárásában eddig összesen 12 szemét hallgattak ki gyanúsítottként. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be még szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el, több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A fertőzött dolgozók csak negatív bőrgyógyászati vizsgálat után térhettek vissza dolgozni. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután sikeresen lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzés, közölte a Budapest Közút. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak, ezután az északi oldali járda felújítása és a korrózióvédelem készül el az év végéig. A kivitelezés idején a közúti forgalom elől lezárják a hidat, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják az egyik oldali járdát. A felújítás során kiszélesítik a kocsipályát, megerősítik a szerkezetet, megújítják a járdákat és az útburkolatot, valamint lengés csillapítókat építenek be. A jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szünetelnek a munkálatok, hogy biztosítani tudják a közúti és a gyalogos forgalmat. Teljes felújítás és kétszintes ráépítés várható a Ferencvárosi Önkormányzat Haller utca 54 szám alatti bérházára. A magyar építők szerint az eredetileg 3 emeletes épületet egy új 4. emelettel és egy tetőtéri szinttel bővítik, így a jelenlegi 32 helyett 36 korszerű lakás jön létre. Az átépítés során új lépcsőház és felvonó épül, megújul a gépészet, a régi födémeket korszerű vasbeton szerkezetekre cserélik, és a belső udvar felől új

0: Sokfelé élénk lesz, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, majd a délután második felétől egyre több helyen fordul északnyugatira a szél. A reggelünk kimondottan hideg lesz, hiszen 10 fok alá csökken éjjel a hőmérséklet, 8-9 fokban indulunk, de délutánra 19-20 fokot ígérnek a szakemberek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
0: Szétnézünk az utakon, tart a helyszínen és a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt itt sávlezárásra és torlódásra készüljenek, de továbbra is baleset okoz fennakadást a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső térnél, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy egyre nehézkesebb a haladás a fővárosban, az Erzsébet hídon és a Margit hídon különösen nehéz az átjutás mindkét irányban, a Rákóczi hídon pedig Pest irányában erősebb a forgalom. Az M0-áson autózók pedig számítsanak torlódásra a déli szektorban Gyál közelében, itt korábban két személyautó ütközött az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél továbbra is zajlik a műszaki mentés a belső sávon, a kialakult torlódás pedig már meghaladta az 5 kilométert. Vissza a fővárosba, tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, itt mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt, a 10. kerületben a Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt szintén lezárták, mert itt gázvezetéket javítanak, és javítják a vízvezetéket a 15. kerületben a Rákos úton és az Arany János utcánál, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a sláger délután, 6 percen járunk 5 óra után, én Kiskata vagyok, és már is érkezik az az énekesnő, aki egy másodperc alatt elrabolta a szívünket, Olivia Dean-től szól a Man I Need, de előtte Raven Lane indítja az óránkat. Jön a Love Me Not.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Néha igazi zenei csemegék kerülnek elő a zenetárunkból. Ez volt Cliff Richard-dal a Some People itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután, és 10 perccel járunk 17:30 előtt. Hamarosan nyílik a WordPress fotó kiállítás, amelynek ismét a Biodóm ad majd otthont. Holnap után, vagyis pénteken nyílik majd a kiállítás, ahol a világ legjobb idei sajtófotóit láthatjuk. A 2026-os versenyre 141 ország, 3747 fotóriportere, több mint 57 000 fotóval nevezett. A világ minden tájáról érkeztek képekben elmesélt történetek, amik garantáltan elgondolkodtatnak bennünket. Pénteken lesz tehát a kiállítás megnyitója, a tárlatot pedig egészen november 8-áig láthatjuk, mindez tehát a Biodomban. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is egy olyan dal, ami ugyancsak nagyon elgondolkodtató, a Halott pénztől a gyerekeket hallgatjuk meg, előtte azonban egy kis lazítás Benson Boone-tól, a Beautiful Things forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az Ace of Base dala szólt, ez volt a Cruel Summer, és már is megyünk tovább, megnézzük, hogy hogy alakul a következő napok időjárása, vagy akár a hétvégéjé, és szétnézzünk az utakon is, hogyha önök is úton vannak, akkor írják meg, mit tapasztalnak menet közben, segítsenek rajtunk keresztül a többi közlekedőnek. 0630303095 ide várom az üzeneteket, utána pedig Harry Styles dalával megyünk tovább, jön majd az Aperture.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Tudom, hogy nagyon sokakat izgat, hogy vajon hogy alakul a hétvége időjárása, hiszen már szerda van, úgyhogy picit jobban rálátunk azokra a légáramlatokra, amik a hétvége időjárását alakítják, mert hát egyelőre napsütést ígérnek a szakemberek, és 21-23 fok közötti hőmérsékletet, úgyhogy nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, akár egy jó kis lágerpikniket. Holnap azonban kell majd az esernyő, mert csütörtökön napközben elér bennünket egy újabb hidegfront, amely esőfelhőket is hoz magával. Déltájban jön majd a és utána érkezik az eső, szóval vegyenek magukhoz reggel ernyőt. Napközben egyébként 19-20 fokig melegszik majd az idő. Jön a segítség az utakról. Történt egy újabb baleset, ez most Csepelen az Ady Endre úton a Duna utca közelében. A Budaörsi úton pedig kifelé a Villányi út előtt volt korábban útakadály, szintén egy baleset miatt itt megszűnt a helyszínelés és műszaki mentés, úgyhogy most már szabad az út. Azonban tart még a délutáni csúcs, nehéz az átjutás az Erzsébet hídon és a Margit hídon, valamint a Rákóczi hídon Pest irányába. Lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, de telt házas a Pázmány Péter sétány műegyetemén. Egyetemrakpart útvonal is. Városon kívül pedig az M0-áson Gyál térségében volt korábban egy baleset, itt a 34-es kilométernél továbbra is lassú haladásra kell számítani, viszont információink szerint itt is végeztek már a mentési munkálatokkal. Vissza Budapestre, a 10. kerületben az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak, és dolgoznak a Balatoni úton is, a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között. Itt időszakos és szakaszos sávlezárás fogadja az autósokat burkolatjavítás miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Teddy Swims-től szólt a Bad Dream itt a Sláger FM-en, és hogy ne legyenek rossz álmaik, kérjék a kedvenc dalaikat, hiszen már is indul a kívánságműsor, pontban 6 órakor a hírek után. Tudják, SMS és telefonszámunkat, ugye 0630 30 30 958, ide várom az üzeneteket, és jöhetnek akár mobil applikációnkon keresztül is a kérések, ahol még mindig tudnak regisztrálni. A szombati Sláger piknikre minden információt megtalálnak a mobil alkalmazásunkban. Én pedig megtaláltam a Quimby dalát, de hát a White fülőek ezt már kitalálták, hogy érkezik az autó egy szerpentinen, a Sláger délután záródalaként. Most olyan

0: Láss ezer csodát. Láss ezer csodát.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk! Kia Difer, Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
11: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
12: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
13: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Az Alapjogokért Központ azt ígéri, hogy együttműködik a hatóságokkal. Azbesztrostokat mutatta ki a Maglódi levegőben. Teljes útlezárás lesz a Gubacsi hídon vasárnap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Együttműködést ígért a hatóságokkal az Alapjogokért Központ, miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szerdán házkutatást tartott a szervezet Budakeszi úti székhelyén működő háttércégnél, valamint egy korábbi külföldi tisztségviselő lakcímén. A központ Facebook bejegyzésében azt írta, hogy megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét és nemzetközi kapcsolataival Magyarország érdekeit szolgálta. A nyomozóiroda közlése szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárást. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott háttércég havi több mint 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a hatóságok szerint csak minimális munkát végzett. Aszbesztrostokat mutattak ki Maglód egyes utcáinak levegőjében egy 24 órás levegőminőségmérés során. A Blicknek Kérges László polgármester azt mondta, hogy a korábbi hatósági vizsgálatok nem találtak szennyeződést az útra terített kőzúzalékban, ugyanakkor egy önkormányzat által megrendelt nagyobb mintaszámú vizsgálat már kimutatott kisebb mennyiségű aszbesztet. A mért koncentráció a levegőben is az egészségügyi határérték alatt maradt, a szennyeződés forrását azonban még vizsgálják. Az önkormányzat a szakértőkkel együtt olyan megoldást keres, amely végleg megakadályozza az érintett utcák porzását Maglódon. Javítási munkálatok miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat, a csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-as autó déli szakaszán a DeFerenc hídon keresztül haladhat. A jelentős kerülő miatt Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani. Több száz éves püspöki bútorokat és használati tárgyakat láthatnak a látogatók a Veszprémi érseki palotában a Szent Mihály napok program sorozat keretében. A közelmúltban restaurált 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyakat vezetett sétákon mutatják be. Az érdeklődők mások mellett Hornin Károly püspök bútorait is megtekinthetik. A programok szeptember 25-től 27-ig várják a látogatókat. Az Európai Sport Hét fénypontja idén is a Biactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
15: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportájáitól. Az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Biactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
14: A szeptember 26-i Biactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európai Sport Régiója címet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. Csütörtökön változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, inkább a délelőtti órákban süt majd a nap. Ez azonban ne tévessze meg bennünket, hideg lesz, 8-9 fok mindössze, és mindenképpen vegyünk magunkhoz esernyőt is holnap reggel induláskor, mert délutánra már első felhők érkezését ígérik a meteorológusok. Egyébként napközben sem lesz túl meleg, 19-20 fok, ráadásul ront majd a hőérzetünkön, napközben a szél is megélénkül majd. Mindennek oka, hogy egy újabb hidegfront érkezik, ami

0: Hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, a Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot zárták le a Kőbányai út előtt, mert javítják a gázvezetéket, illetve csatorna felújítás miatt van lezárva a 6. kerületben a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de itt a Szervíz úton lehet közlekedni, az Árvavár utcában pedig csőtörés volt, úgyhogy útszűkületre kell készülni a Rákospalotai körvasútsornál. Vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a kívánságműsor. Sziasztok, lányomnak, Barbie-nak kérem, Constella This Girl-t, ezt Móni írta nekünk. Kívánsága már is teljesül. Ági pedig Rosalind Snap című dalát szeretné, hogy felpörögjön egy kicsit a délutáni munka. Ezzel indul a kívánságműsor.

Pár dalasz volt itt a Sláger FM kívánság műsorában, ez volt a korszak alkotó Believe. Én pedig Kiskata vagyok, és várom az üzeneteket akár SMS-ben, akár telefonon 0630303958, akár mobil applikációnkon keresztül. Ne feledjék, hogy úgy is tudnak nekünk üzenni, és applikáción keresztül tudnak regisztrálni a Sláger piknikre, ezt mindenképpen tegyék meg, hogyha szeretnének velünk találkozni a Magyar Vasút Történeti Parkban most szombaton. A Hagyományok Házában pedig ezen a hétvégén, pénteken és szombaton megrendezik a Fecskehajtó Fesztivált. Idén ősszel először kell szárnyra. Ez a kétnapos összművészeti rendezvény. A nagyszabású programsorozat egyben a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes közös ünnepe is, amely során a budai vigadó és környéke megtelik zenével, tánccal, valamint családi és hagyományőrző programokkal. Lesznek előadások, nyílik új kiállítás, rendeznek workshopokat, de felvonulás is színesíti a programokat, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni pénteken és szombaton is a Hagyományok Házába és környékére. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenceket, nézzük is, hogy mivel megyünk tovább. Lina Robinak szeretnék küldeni Király Viktor Zárt Ajtók című dalát azzal az üzenettel, hogy nagyon vigyázzon magára. Sajnos a hangsúlyokkal kapcsolatban nem adott Lina instrukciót, úgyhogy nem tudom, hogy ez nagyon vigyázzon magára, vagy nagyon vigyázzon magára. Robi választja ki, hogy melyiket szeretné inkább hallani. Király Viktor dala pedig már is forog neki, de előtte itt van Panni üzenete. Sziasztok, ma egész nap home office-ban dolgoztam, és még mindig nem végeztem. Küldeném magamnak Belinda Carlisle-tól a Heaven is a Place on Earth-t. Hát igen, ugye Panni? A home office-nek az az egyik legnagyobb hátránya, hogy az ember nem tudja, hogy mikor van vége a munkaidőnek. A dal már is szól neked.

0: remény.
1: Király Viktortól szólt a zárt ajtók itt a Sláger FM-en, és nyílt az ajtó, és belépett a stúdióba Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
2: Igen, belopakodtam egy kicsit előbb, mint ahogy a hírek jönnek. Találtam egy nagyon, nagyon klassz zenei hírt, és ez kapcsolódik a rádiónk arculatához. Mariah Carey, hát hiszen jön majd a karácsony. Mariah Carey, tudjuk, hogy eddig ő tartotta az amerikai slágerlistának a vezetését, hogy így magyarul fejezzem ki magam, az All I Want for Christmas is You című slágerével. Ez egy rekord volt. Nos, ezt most átvette tőle egy 27 éves Ella Langley nevű Chosen Texas című dalával, és már 23. hete vezeti a Billboard listát. És ezzel Mariah Carey sajnos hátrébb szorult, és ehhez kapcsolódik egy olyan hír, aminap olvastam, hogy 7 év után ismét európai koncerteket ad Mariah Carey ebben az időszakban. A karácsony királynője úgy volt, hogy nagyon sok fel ellátogat, de hát csak Angliába megy háromszor, meg Máltán ad majd egy koncertet.
1: Na, most, hát akkor adventkor irány Málta.
2: Katám, hajrá. Nos, azért kíváncsi lennék egyébként ennek a fiatal énekesnek a dalára, meg is fogom mindjárt hallgatni, ha kimegyek tőled, hogy mi az, amit sokkal jobban tudnak szeretni a karácsonyi nótánál.
1: Ez életlen jó, ez a Choosing Texas egy olyan jó kis country lüktetésű dal.
2: Igen, azt olvastam. Aha. Na, hát ez
1: tudod,
2: van.
1: Itt mindjárt meghallgatjuk. Jó?
2: Jó.
1: Úgyis kívánság műsor van, akkor a te kedvedért már is érkezik a Choosing Texas ellenlengvítől. Aztán várunk vissza 7 órakor, nehogy áttáncold itt az időt.
2: Az éjszakát. Itt leszek. Jövök.
1: Nagyon szépen köszi a híreket, és akkor 7-kor ismét találkozunk. Most pedig jön még egy üzenet. Gyöngyinek üzenem, hogy gyógyuljon meg hamar, és küldöm neki a State Side című dalt. Ezt pedig Gitte írta, úgyhogy Pink Panthers dalával megyünk tovább.
3: Ez a
4: minden, amit szeretünk.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, hogy holnap érkezik egy hideg front, és jó hír, mire ide ér, addigra jelentősen legyöngül, úgyhogy nagy záporokat, zivatarokat ne várjunk, de eső azért érkezik majd, úgyhogy ernyő nélkül holnap senki ne induljon el. Csütörtökre egyébként azt ígérik a meteorológusok, hogy változóan felhős lesz fölöttünk az ég, több-kevesebb napsütést is kapunk, főként a délelőtti órákban, aztán a déli kora délutáni órákra erősen megnövekszik a felhőzet, és csak kora este kezd majd el északnyugat felől határozottan csökkenni a felhőtakaró, délután országszerte jöhet eső, zápor, reggel hideg lesz, 9-10 fok mindössze, de délutára 19-20 fokot ígérnek a szakemberek. Baleset történt a Dréher-Antal úton, a Jászberényi út felé a Fehér út után, úgyhogy itt lassabb haladásra kell számítani, és még tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton is lassú a haladás az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton is sokan hajtanak még, és akadozik a haladás a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra. A 10. kerületben a Pongrác úton lezárták a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert itt javítják a gázvezetéket. A Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt szakaszosan lezárják a külső sávot, a 2. kerületben pedig a Pasaréti úton a Détró utca közelében csatornajavítás miatt van félpályás útzár, itt a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Vízvezetéket javítanak a 10. kerületben az Óhegy utcában is, úgyhogy a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat a Szlávi utcánál, és tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, itt is lezárták az érintett útszakaszt. Figyeljenek erre és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Ez a Sláger FM.

Na hát ez volt Ella Langley, Choosing Texas című dala, amely letaszította Mariah Carey-t a trónról. Itt a Sláger FM-en pedig tart a kívánságműsor. Várom az üzeneteket 0630303095-8, írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig igyekszem minden kérést, kívánságot, óhajt, sóhajt teljesíteni. És hát közben ajánlanék holnapra egy programot. Érden a Szepes Gyula Művelődési Központban az Idősen Aktívan Érden programsorozat idén ősszel is folytatódik ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel. Ennek keretében várják főként a szépkorúakat egy beszélgetésre. Bölcsességkora a mi korunk, őszinte beszélgetések az időskorról címmel. Olyan kérdéseket vitathatunk meg itt, hogy hogyan szeretnénk érezni magunkat, és mit tehetünk magunkért és a szerethető időskorért. Picit elemezgetve önmagunkat, egymást is inspirálhatjuk. A 65 év fölöttiek számára ingyenes a program, tehát mindez holnap délután Érden a Szepes Gyula Művelődési Központban. Itt a Sláger FM-en pedig már is nézem az SMS kezelőnket, milyen kéréseket teljesít. Szilvi azt írja, hogy Annának küldi a Kovalszki meg a Vega Mit mondjak még című dalát, és üzeni neki, hogy imád vele együtt dolgozni. Oké, már is érkezik a dal. Rita pedig azt írja, kedves Kata, két gyermekemnek, Gergőnek és Dorkának a Soul Asylum-tól Jázd le a csellengők dalát. Ez a Runaway Train, és már is forog. Are you-

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Kovalszky meg a Vega dala, ha mit mondjak még, én pedig mit játszok még? Itt a Sláger FM-en tart a kívánság műsor a következő órát, és önöknek kell megtölteni jobbnál jobb dalokkal. Szia Kata, Erika vagyok, és nagyon büszke a kislányomra, Lillára, akinek ma fellépése volt az énekkarral. Neki szeretném küldeni a Goldent a Huntrix-től. Hú, gratulálok a fellépéshez, remélem, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. A dal pedig már szól is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Információs pont nyílt az időseknek Óbudán. Rekordkísérettel érkezik a 4 helyszín bútor kiállítás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már az idei karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24-e. A pénzcentrum szerint a Tisza párt 3 országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy a jogszabály elfogadása esetén a változás már az idei szentestén hatályba léphet. A tervezet szerint december 24-e munkaszüneti nappá válna, ami a kereskedelem működését is érinteni. Az üzletek fő szabály szerint zárva tartanának, ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, virág- és édességüzletekre, valamint a töltőállomásokra külön szabályok vonatkoznának. Jelenleg december 24-e pihenőnap, amelyet egy decemberi szombati munkanapon kell ledolgozni. Új idősek információs pontja nyílt Óbuda Békásmegyeren, ahol a kerületben élő idősek egy helyen kaphatnak tájékoztatást a szociális és egészségügyi ellátásokról, a támogatási lehetőségekről, valamint a szabadidős és közösségi programokról. Az ott dolgozók segítséget nyújtanak a nyomtatványok kitöltésében és az ügyintézés első lépéseiben is, igény esetén pedig támogató beszélgetésre is lehetőség van. Dr. Kis László polgármester a megnyitón azt mondta, a harmadik kerület időseinek nem kell egyedül eligazodniuk a számukra elérhető lehetőségek között. Az információs pont ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül vehető igénybe. Az idősek információs pontja a Budapest Főváros Önkormányzata, Óbuda Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény együttműködésében jött létre. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a turizmus világnapjához kapcsolódó budapesti programsorozat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az idei év központi témája a víz, így a résztvevők megismerhetik, hogyan formálta a Duna Budapest fejlődését, valamint betekintést nyerhetnek a főváros vízgazdálkodásának működésébe is. A program kínálatban vezetett városi séták, tárlatvezetések, sétahajózások és környezetvédelmi témájú események szerepelnek. A rendezvény célja, hogy a turisták és a budapestiek egyaránt felfedezzék a főváros turisztikai és természeti értékeit. Több program díjmentesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött. Október 2-a és 4-e között rendezik meg a 4 helyszín bútor kiállítást, amelynek központi helyszíne a 13. kerületi Eres bútoráruház lesz. A szervezők idén a legtöbb hálószoba bútort bemutató esemény magyar rekordjának felállítására készülnek. A kiállítás egyik legfontosabb programja az otthon tervezők viadala, ahol díjnyertes lakberendezők galériás stúdiólakás tervei valós méretben épülnek meg, így a látogatók bejárhatják és összehasonlíthatják az elkészült enteriőröket. A háromnapos rendezvényen szakmai előadások, konyhatechnológiai bemutatók, ingyenes lakberendezési tanácsadás és 3D látványtervezés várja az érdeklődőket. Alkalmi bélyegblokkot adott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. évfordulója alkalmából. A jubileumi kiadás a világszerte ismert magyar porcelángyártó előtt tiszteleg, amely 1826-ban kezdte meg működését. A bélyegblokk központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra Viktória mintás teás készletének újra gondolt változata. Az első napi borítékon stilizált magnólia virág látható, az alkalmi bélyegző pedig a manufaktúra logóját ábrázolja. A bélyeg a magyar kézművesség és porcelánkészítés hagyományai előtt tiszteleg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Jelenleg nem érvényesül fronthatás, viszont holnap újabb hideg front ér majd el bennünket. Az érzékenyeknél ezért jelentkezhet majd fejfájás, de keringési panaszok is előfordulhatnak, illetve kopásos eredetű ízületi fájdalmak. Ilyenkor jobban sajognak, és a görcsös panaszok is fokozódhatnak. Ügyeljenek továbbra is a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözékre. Márpedig holnap nagyon hűvös lesz, 8-9 fokban indítjuk a nap. A délutáni órákra pedig ugyan 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, de délután meg eső jön és feltámad a szél is. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Megszűnt a forgalmi akadály a Dréher Antal úton a Jászberényi út felé, ugye itt korábban volt egy baleset, és úgy tűnik lassan a délutáni csúcs is lecseng. Már csak a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton torlódik a forgalom az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton, a Kossuth-Lajos utcában és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében szintén lassú haladással lehet még számítani, máshol azonban jól járhatók az utak. Viszont az M3-ason a Vásáros-Nemény felé vezető oldalon a 60 nyugat Salgótarján csomópont után a terelésben

0: újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsor folytatásában Peti kedvéért szól a kocintós Dr. Bérestől, Varga Viktortól és Bigától, de előtte Alexander Burke indítja az óránkat a Floridával készített Bad Boys című dalával, ez pedig Szabinak jutott eszébe, ő Messinek küldi ezt a számot.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Nick Kershaw-dal szólt, ez volt a The Riddle, és ez a kívánság műsor. Már is teljesülnek újabb kívánságok, de előtte galériában megyünk, hiszen a Kieselbach galéria egy új bemutató helyjel bővül tovább, ez lett a K2 Kieselbach kortárs galéria, ahol ráadásul most egy, illetve nem egy, hanem két nagyon izgalmas kiállítás vár bennünket, ahol megtudhatjuk, hogy hogyan kerül a mesterséges intelligencia a vászonra. Bagykó Róbert Cabin Crew című egyéni tárlata azt vizsgálja, hogy hogyan változtatja meg egy új képalkotó technológia a festészetet. A festő már évek óta dolgozik egy sorozaton, repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak sematikus figuráiból indult ki, ilyeneket töltött fel képgenerátorba, és próbált utasításokat adni a mesterséges intelligenciának, és hát meglepve tapasztalta, hogy nagyon érdekes megoldások születtek, érezhető volt, hogy az AI rendesen küzd az emberi anatómiával, innen jöttek a vizuális ötletek, úgyhogy ecsetet ragadott, és megalkotta ezeket a különös képeket, érdemes elmenni és megnézni a tárlatot. Itt a Sláger FM-en pedig lássuk, hogy mivel megyünk tovább, mesterséges intelligenciával vagy akár anélkül is küldhetik az üzeneteket. Sziasztok, Betty vagyok, kedvesemnek Attilának kérem Alex Warren Ordinary című számát, nagyon jó ez a dal, azonnal érkezik. Előtte azonban valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János, miért is szeretünk én egy bizottát, ez az All Around the World című számot.
0: De rég hallottam ezt a dalt, pedig úgy, de szeretem. És kinek küldöd?
1: Minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak további szép estét kívánva.
0: Nagyon szépen köszönjük, találkozunk a Lokopikniken?
1: Hát még nem tudom, szerintem, hát lehet.
0: Oké, ne felejts el regisztrálni a mobil applikációnkon keresztül.
1: Jó, rendben van.
0: Köszönöm, hogy hívtál minket, János. Szia, szia!
1: Köszi, hello!

Babs Warrentől szólt az Ordinary itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Lássuk az üzeneteket. Hellókat, a Csillának szeretnék számot kérni, Comrade-tól a So Good-ot, és üzenem, hogy köszi a szorítást. Orsi írta ezt az üzenetet. Orsi, remélem, hogy sikerült, amiért Csilla szorított neked. Azonnal érkezik a dal. Sziasztok, Tündi vagyok. Férjemnek, Lacinak kérem a Well Hello Odaút című dalát. Üzenem, hogy igaz, néha döcögős, de egyetlen percét sem cserélném el. Na hát ez egy igazi szerelmi vallomás. Jön a Well Hello dala.

0: És már is szétnézünk az utakon, de előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnapra a nap első felére napsütést ígérnek még a meteorológusok, de napközben szépen lassan gyülekezni kezdenek fölöttünk a felhők, és délután eső is érkezhet, hűvös is lesz, sőt, korra reggel inkább hideg, mindössze 8-9 fokban indulunk otthonról, viszont a fagyzugos területeken ennél jóval hidegebbet is mutathatnak a hőmérők, délután azonban 19-20 fok várható, és ugye kell az esernyő, délután pedig még a légmozgás is megélénkül egy kicsit, de ne ijedjenek meg nagyon, ez a hidegfront nem hoz tartós lehűlést, hétvégére visszatér a 20-22 fokos meleg, és szombaton vasárnap már sok lesz a napsütés. Úgy tűnik túljutottunk a mai délutáni csúcson, de van néhány útlezárás vagy nehezítő tényező, ami lassíthatja a közlekedést. A 15. kerületben például útszűkület van az Árvavár utcában, a Rákospalotai Körvas útsornál csőtörés miatt, szintén a 15. kerületben a Rákos úton, az Arany János utcánál a vízvezetéket javítják, úgyhogy a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. Félpályás az útzár a 22. kerületben a Dévény utcában, a Háros utca közelében, mert itt is javítják a vízvezetéket. A Nap utcát pedig a 18. kerületben a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között zárták le, itt felújítás zajlik. Csatorna felújítás miatt van lezárva a 6. kerületben a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de itt a szervizúton lehet közlekedni. A Tinódi utcát is lezárták, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert itt is tart a felújítás. A 13. kerületben pedig egyrészt a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek, másrészt építkezés miatt zárták le a Petneházi utcát a Lomb utcán. Úgyhogy az a Tele utca felől Zsák utca. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Melanie Steele szólt, ez volt az I Turn to You itt a Sláger FM-en. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, már csak pár percig tart a kívánság műsor, hiszen egy perccel elmúlt már 3:48. De mielőtt tovább mennénk egy újabb üzenettel, ellátogatunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahol holnap este egy zenés irodalmi esttel zárul majd a Határátlépések programsorozat. Az esemény középpontjában a zene, az irodalom és a színház közötti határok elmosása áll. Holnap este föllép majd Hajdú Steve, aki ugye Ortutai Dóri társaságában itt a Sláger FM-en minden hétvégén szállítja nekünk a Székre állok című műsort, amely podcast formájában is visszahallgatható a mobil applikációnkban, mellette a 30Y-ból ismert Beck Zoltán és a Kistehénből megismert Kollár Clemens László zenészek is érkeznek, akik klasszikusokat, saját írásokat és dalverseket olvasnak majd fel, miközben felváltva zenélnek is, a szerepek pedig időnként felcserélődnek, és improvizáció is kiegészíti majd az előadást, nagyon izgalmas lesz. Mindez tehát holnap este a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig akkor nézzük, hogy mi szól a következő percekben. Sziasztok, Magdinak Zuglóba a TNT Ugye itt alszol című dalát kérem. Aláírás nélkül jött az üzenet, de a kérés már is teljesül. Hello, barátnőmnek Dinának kérném a Lessons in Love-ot a Level 42-tól. Köszi, ha lejátszod. Ez pedig Janó írta. Ez a kérés is teljesül.

A TNT dala szólt, ez volt az Ugye ittal szól, itt a Sláger FM-en. Én pedig kérdezem, hogy ugye találkozunk szombaton. Ne feledjék, hogy szeptember 26-án szombaton a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozóján ott lesz a Sláger FM is, és piknikezünk egy jót. Hogyha kilátogatnak a Magyar Vasút Történeti Parkba és szeretnének velünk találkozni, akkor az utasellátó előtti füves területen keressenek bennünket. Egy stúdióval és különleges Sláger FM arculatú kerti vasúti szerelvénnyel is készülünk, sőt, 40 kedves hallgatunk már velünk együtt zakatolhat ki a rendezvényre, úgyhogy velük a Nyugati pályaudvaron fogunk találkozni. Lehet regisztrálni a programra, erre mobil applikációnkon keresztül van lehetőség. Nagyon fontos, hogy a regisztráció nem jelent automatikusan beszállókártyát, jó? Szóval bízom benne, hogy találkozunk, és bízom abban is, hogy holnap is elárasztanak majd kívánságokkal, ahogy tették ma is, mert hogy a kívánságműsor most véget ér, már csak egy dal van a tarsolyomban, ez pedig Andinak szól. Sziasztok, Andinak köszönöm a támogatást és azt, hogy mindig kiáll mellettem, és küldöm neki Rúzsa Magditól a Nyári Zápor című számot. Emmától jött ez az üzenet, így hát a hírek előtt Rúzsa Magdi dala zárja az órán.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük!
3: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
4: Össze nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Ti ismertek, meg tudjátok különböztetni, hogy mi a leveli béka, a varangyos béka, a barna béka?
11: A legtöbbnek még a nevét se értem.
12: Hát igen.
10: Én se, de azt érted, hogy béka.
11: Igen.
12: Igen, vörös hasú unka, az mi? Az béka.
10: Az béka, én láttam egyszer.
13: Az igen? Az év békája. Két, az az év két öltivel.
10: És mondjuk béka, béka. Kávéval tud járni?
13: Nem.
10: Nem, neki nem lehet. Bocsánat.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Hétfőn reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság. A hónap végéig pályázhatnak az intézmények a zöld óvoda címre. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott tanult szakmát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hétfőn reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, majd aznap délelőtt összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy a parlament azonnal dönthessen Hankó Balázs, Sesszák Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán, miután Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke megkapta a legfőbb ügyészségi titványát. A parlament a bizottság javaslata alapján már a hét elején szavazhat a 3 politikus ügyében, ami a büntetőeljárásba való bevonásukhoz, vagyis gyanúsítottként történő kihallgatásukhoz szükséges. Bár a mentelmi jogról szóló döntés gyorsan megszülethet, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a védettség megszűnésének másnapján azonnal sor kerül a kihallgatásokra. Szeptember 30-án évfélig lehet pályázni a Zöld Óvoda, cím megtartó Zöld Óvoda és örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés egyben belépési lehetőség a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. A pályázat kizárólag online nyújtható be. Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék, címmel hirdetnek országos véradást szombaton 10 és 17 óra közötti már 6. alkalommal. A véradás 7 helyszínen egy időben zajlik. Balatonfüreden a légimentőbázison, Budaörsön a városi úszodában, Debrecenben az egyetem főépületében, Keszthelyen a Festetics kastélyban, Miskolcon a polgármesteri hivatalban, Pakson a Csengei Dénes kulturális központban, Szentesen pedig a megyeháza épületében várják az önkénteseket. A helyszíneken nem csak vért lehet adni, hanem közelről is meg lehet ismerni a légimentők munkáját, a szolgálatban lévő szakembereket és az életmentő eszközöket. Tavaly 653-an adtak vért, idén a szervezők szeretnék átlépni a 700-as létszámot. Több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésekben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben az elmúlt tanévben, mondta Makula György ezredes, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztálynak vezetője. A program célja reintegráció támogatása és a visszaesés kockázatának csökkentése. A legtöbben burkoló szakképesítést szereztek, a Fővárosi BV Intézetben 13, Szegeden 18, Állampusztán 9, Kiskunhalason 14, a Közép-Dunántúli Intézetben 22 fogvatartott kapott bizonyítványt. Emellett tarkoncakezelői, kertész, épület és szerkezetlakatos, szociális ápoló gondozó és szobafestő vizsgákon is sikeresen teljesítettek a résztvevők. Több intézményben további csoportok jutottak túl az ágazati vizsgákon. A Turizmus Világnapja alkalmából a hazai túrinformítodák rendkívül gazdag programsorzattal készülnek. Szeptember 21-e és 30-a között országszerte több mint 57 helyszínen közel 100 különleges esemény várja az érdeklődőket a Visit Hungary felhívására. A látogatók a legváltozatosabb élmények közül válogathatnak. A Balaton felvidéken vezetett borkóstoló túrákat tartanak, míg Veszprémben és Szarvason rendhagyó történelmi város nézősétákon kelnek életre a helyi legendák. A játékos kedvűeket Tihanyban kincskeresés, Szombathelyen óriás társasjáték várja, a részletes menetrendet és a teljes kínálatot megtalálják a Visit Hungary hivatalos felületein. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt négy oldala, az ILU, ez pedig a Sláger Este. Én Kiskata vagyok, és egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. Ugye az elmúlt éjjel túlestünk az őszi napi egyenlőségen, úgyhogy most már csillagászati értelemben is itt van az ősz. A szívünk azonban mégis nyárra vágyik, és talán már lélekben egy kicsit a jövő évi nyaralásunkat tervezgetjük. Na hát ehhez kapunk most ragyogó segítséget, ugyanis készült egy új kutatás, amelyben 65 európai várost vizsgáltak meg. A koruk, a gyalogos bejárhatóságuk, az idegenvezetések ára és az instagramos népszerűségük alapján. Arra voltak kíváncsiak, hogy vajon melyik városban lehet Európa legszebb óvárosa. A legszebb európai óvárosok sorában pedig az olasz, a német, a francia és a spanyol helyszínek végeztek az élen. Az értékelések során a gyalogosbarát kialakítás kiemelten számított, hiszen a szűk sikátorokat és a történelmi tereket ugye leginkább sétálva szeretjük felfedezni. Csak a toplista élén végzetteket sorolom, az ötödik helyen az olaszországi Firenze áll, a negyedik a németországi Regensburg lett, a harmadik Avignon Franciaországban, a második pedig Córdoba, amelyet ugye Spanyolországban találunk meg, és hát az első helyen szintén egy olaszországi helyszín áll, Nápoly. Én pedig két könycseppet is elmorzsoltam, egyrészt mert a legjobb 25-ben sem Budapest, sem Athén nem szerepel. Viszont a belgiumi Brűzs igen, az lett a 18., és hát idén tavasszal voltam olyan szerencsés, hogy a saját szememmel is meggyőződhettem róla, hogy tényleg gyönyörű az óváros a Brűzsnek. Na hát ez alapján, a lista alapján talán a jövő évi nyaralást is egy picit könnyebb lesz megtervezni. Én pedig azt tervezem, hogy feldobom az önök estéjét olyan dalokkal, mint a Blaha Louisianától a Ha élni felejtek, előtte azonban szól a KFT-től a Sikerpénz csillogás.

0: Vavra Bencének egyszerűen fantasztikus hangja van. Ez volt az Over and Over itt a Sláger FM-en, de fantasztikus hangja van Bordán Petrának és Somogyi Zolénak is, akik minden reggel felcsicseregnek bennünket. Így volt ez ma reggel, és a Sláger reggelben pedig Bébi Gabival is beszélgettek.
1: Nagyon valószínűleg tűnik, hogy mindenkinek van olyan döntése az életében, amit talán másként hozna meg, hogyha újra csinálhatná.
2: Igen, és itt nem is feltétlenül arra gondolunk, hogy most bánkódik az ember, hanem mondjuk mai fejjel picit másképp gondolkodik. Így van ezzel Bébi Gabi is, a Baby Sisters oszlopos tagja, ugye a 90-es években egy szuper siker csapatról volt szó, gyakorlatilag mindenki imádta a dalaikat, és hát nemrégiben egy interjúban Gabi elárulta, hogy azért ő úgy érzi, hogy annak idején túl nagy vonalú volt, például mondjuk barátokkal, ismerősökkel, például kifizetett nekik nyaralásokat, ha nem volt pénzük, és azért lehet, hogy azt a pénzt inkább meg kellett volna tartani.
1: Ez mindig olyan szomorú, amikor arra kell rájönnöd, hogy milyen kár, hogy te jó fej vagy.
2: Igen,
1: nem?
2: Egyébként igen.
1: Szia Gabi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt, jó kedvetek van.
1: Nekünk mindig, figyelj, először
2: igyekszünk.
1: Is szeretném, hogyha fölzárkóznál, neked is legyen jó kedved, ne bánd. Szokták ugye mondani, múltkor az asztrológus mondta nekünk, a Székelyhídi Ági, hogy higgyél abban, hogy amikor valamiről döntöttél, meg amikor valami történt, akkor annak abban a pillanatban úgy kellett lenni, és az úgy volt jó. És sose bánt, hogy te tündér vagy, és jó fej vagy.
2: Igen.
1: Csak ezt akartam mondani.
3: Pontosan így van egyébként, semmit nem bánok az életemben, mert ahogy mondtad, pont kiveszed a számból a szót, mindennek oka van, hogy az akkor így volt, vagy akkor így döntöttem, de ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy azért ne felejtsük el, hogy én 18 éves voltam. Uh-huh. Tehát 18 évesen régen is, meg ma is azért nagyon kevesen gondolnak arra, hogy mi lesz majd, ha. Uh-huh. Mi lesz 10-20 év múlva, 30 év múlva, úgyhogy abszolút nem bánom. Én úgy gondolom, hogy az életemben hoztam pár olyan döntést, amit nem kellett volna, uh-huh. de az akkori élethelyzetben akkor jónak tűnt.
2: Egyébként mire ment el akkor a legtöbb pénzed, Gabi, hogyha erről szabad beszélni? Tehát az oké, hogy jó fej voltál azokkal a barátokkal, akik mondjuk nyaralást nem tudtak finanszírozni, és te ezt megtetted, de mire költöttél még?
3: Ilyen volt, tehát nem csak barátok, tehát szóval azért jártunk bulizni, mondjuk én nem bulizni, én koncertekre jártam.
2: Te dolgozni jártál, igen.
3: Igen, nem, dolgozni nem. Például életemben először el tudtam vinni még utoljára anyukámat úgy nyaralni, hogy ne neki kelljen főzni, szóval azért ebben ilyen dolgok is voltak.
2: De édes vagy.
3: Igen,
2: meg hát nagy automániás vagy, hogyha jól tudjuk.
3: Voltam, igen.
1: Ott állt a két Ferrari, meg a három Porsche a garázsban. Ja.
3: Igen,
1: ne.
3: Jó lenne. Az az igazság, hogy régen nagyon szerettem az autókat, aha. és akkor nyilván az első kis autómat, amit apukám vett nekem, aztán utána én visszafizettem neki nyilván, aha. mert nálunk ez volt a trendi, hogy én akkor átülök egy ugyanabba a márkába, de csak egy jobb márkába, és jó, hát azt nagyon szerettem, na de hát aztán jött a fekete leves, amikor vége lett a Baby Sistersnek, azért rögtön nem indult be a karrierem, és hát a törlesztőt nem tudtam fizetni, uh-huh. akkor vissza egy még rosszabbba, aha. akkor na utána megint beindult, akkor szóval én imádtam az autókat, nekem mindig kellett, de ezek nem nagy értékű autók voltak, csak mindig más. És akkor nagy nehezen kifizettem az utolsó autómat, és akkor kinyögtem a részleteket, és mondtam, hogy soha többet, de hát ennek most már 15 éve,
2: igen.
3: sőt, még talán több is, és mondtam, hogy soha többet nem, addig nem veszek új autót, még nem tudom rá megteremteni azt, uh-huh. hogy lecseréljem egy fiatalabbra, tehát én vadi új autót életemben egyszer vettem az első autómat, én nem veszek vadi új autót, uh-huh. úgyhogy hát igen, ez volt. Hát meg még sok minden volt, de azért ma már, tehát nem ma már, azért az elmúlt 10-15 évben nagyon jól tudok gazdálkodni.
1: Uh-huh. Na, hát akkor erre megtanított.
2: Igen.
1: Ez az egész.
3: Megtanított rá, igen, és nagyon is jól érzem magam a bőrömben, és uh-huh. igen, nem szégyen az, hogyha vannak applikációk, hogyha éppen valami, akkor azzal olcsóbb, vagy pontokat kapok, akkor veszem. Szóval ebben semmi rossz nincsen.
2: Abszolút, én
1: is tudtam, hogy
2: ezt csinálja.
1: Hogy mi lelkileg ennyire rokonok vagy, mert ugyanez, én is gyűjtögetem a hűségpontokat, imádom őket beváltani,
2: igen.
1: nem azt mondom, hogy kifejezetten vadászom, de jó érzés.
2: Igen.
1: Én is egyszer megvettem 0 kilométeres új autót, aztán megfogadtam, hogy soha többet. Hát harcolja le másik, megveszem egy-két
2: hát
1: évesen.
2: Hát persze, mert kigurulsz a szalomból, és már kevesebbet ér, hát sem értelme.
1: Igen, és ugyanígy vagyok a barátokkal is, tudod, én azzal nyugtatom magam, és ez egyúttal a kérdés is akkor irányodba. Nekem is volt pont ilyen, hogy például nyaralni mentünk, akkor mondtam itt én valamelyik cimborám, hogy hát neki ez most nem fér be, mondtam, semmi baj, majd én, gálásra, majd vonulom, mert én viszont szeretnék oda menni, gyere, akkor beszállok. De hogy azzal nyugtatom magam így visszamenőleg, mert azóta ez a barátság, ez már elmúlt, hogy ő ezt nem visszaélésből csinálta, nem. Hanem én ajánlott, tehát igen. Én magam ajánlottam föl, nem kérte, tehát hogy, és innentől kezdve én se bánom, mert azt gondolom, hogy akkor ez nekem így esett jól.
3: De ez nálam is így volt, és abszolút nem bánom, tehát én nem keresem azt a pénzt, amit ilyenekre költöttem, vagy bármi másra, úgyhogy én tök szívesen adtam, és jó szívvel, és eszembe nem jut, csak na, volt ilyen is, ezzel nincsen gond, tehát én nem abból akarok most tovább lépni, hogy visszakérném.
2: Persze.
3: Én akkor
1: azt jól majd 10 év múlva, tudom, amikor nem lesz nyugdíjunk, és akkor fölhív, hogy te figyelj, Áron, csak emlékszem, akkor
2: elvittek a nyitomba.
1: Figyelj, adjál már nekem ebédre valót, Léci. Vagy valahogy így. Hát jó.
3: Hát igen.
2: Nagyon örülünk annak, hogy te is ilyen jókedvű vagy, és hogy így látod ezt az egészet. És köszönjük szépen, igen. Hogy felhívhattunk, Gabi.
3: Nagyon szívesen, vigyázzatok magatokra.
1: Te is. Szép napot, szia.
3: Sziasztok, sziasztok.
0: Én is hiszek a karmába, mert hiszek a népmesei bölcsességbe, jó tett helyében jót várj. Egyébként szerintem tök jó lenne, hogyha mindenki így élné az életét. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is jelentkezik majd Pordán Petrával és Somogyi Zolival a Sláger reggel, úgyhogy indítsák velünk a napot. 6 órakor most pedig a Sláger estében Zoltán Erika érkezik, és a Remete lány.

0: Ez volt a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet véget. Ez pedig a Sláger Este, ami 10 órakor ér majd véget. Akkor érkezik Esmiller András, és indul a Slágerkult, és hogy mi lesz ma a téma, abba már is belefülelünk. Ladányi Beáta, a stílus kommunikátor lesz a műsor egyik vendége, aki legújabb divatbemutatójában az ellentétek témájával foglalkozik. Ez szombaton lesz majd, a részletekről pedig este mesél majd nekünk, de picit most belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Ez most már, úgymond, ha úgy veszük, a 7. divatbemutatónk lesz. Évente 2-szer tartunk, egyet a tavaszi időszakban, egyet
2: és az őszi időszakban. És mindig beszélgetünk, és legalább mindig találkozunk ilyenkor. Igen. De ez mennyi előzetes felkészülés idézi meg? Fél év?
1: Hát fél év azért nem. Persze már az előzetes tervezés elindul mindig, ahogy lezárul az előző divatbemutató, akkor már időpont meg minden meg elkezdjük szervezni. Az igazán aktív munka, már mint nekem így, hogy szervezője is vagyok az eseménynek, ez az utolsó 2 hónap.
2: Aha, akkor az ilyen húzósabb.
1: Igen,
2: de szakmailag
1: és az utolsó hetek, meg aztán már végképp.
2: Pláne. Okay. De szakmailag te azt már tudod, az előző divat, tehát például mostani, hogy majd a következőnél mi lesz a nagy lépés?
1: Mindig, hát több szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyebár ez lesz most a második olyan alkalmunk, amikor egy tematikát választottunk. Igen. A divatbemutatónak. Úgyhogy az már biztos, hogy ahogy lezárul a mostani divatbemutató, már elkezdünk gondolkodni a tavaszi divatbemutatónak, mi legyen a fő témaköre, mert ezt megadjuk a tervezőinknek, hogy ők is abban a szempontból kezdjenek el gondolkodni, inspirálódni, hogy tudnak csatlakozni ahhoz a tematikához, tehát ez biztos, hogy elindul. A másik, ami nagyon fontos, hogy minden divat bemutató után tartunk egy ilyen kis megbeszélést, hogy mi volt jó, mi volt esetleg a rossz, vagy javítandó dolog, vagy hogyan lehet fejleszteni, és akkor ezt már így betervezzük a következő bemutatóra, hogy na akkor ez így jó volt, ezt továbbra is így csináljuk, ezen van mit fejleszteni, és akkor mi lesz a következő lépése ez ügyben.
2: Uh-huh. Azért nagyon izgalmas hivatás a tiétek egyébként. Meg az egészet figyelembe véve, de most nyilván maradunk a divat bemutatónál, aztán majd mesélsz még a boszorkánykonyha titkairól. De ezt is szigorúan jó értelemben mondom. De most akkor visszatérve az előző elszóláshoz, a divat diktátorhoz, hogy a stílus kommunikátornak lenni az átok vagy áldás? Mert neked valahol nem mindig a piac előtt kell járnod?
1: Nem. Válasszuk szét. A stílus kommunikátor az tulajdonképpen nem olyan, mint egy divattervező, tehát ő nem diktálja a divatot.
2: Oké, tehát a divattervező diktálja.
1: Igen, uh-huh. Igen. A stílus kommunikátor szerepemben pontosan inkább az ügyfél a lényeg, hogy a hozzáillő ruhatárat tudjuk kialakítani. Persze a stílus kommunikátorság az túlmutat ezen, tehát nem csak a ruha számít, hanem így egészben a megjelenését, a kommunikációját, mindent figyeljük az ügyfélnek. Uh-huh. A divattervezők, meg ugyebár főleg a nagy márkák divattervezőit lehet azt mondani, hogy egyfajta szempontból divatdiktátorok, tehát meghatározzák azokat az irányokat, aha, ami alapján a következő hónapoknak a divatrendjei alakulnak.
2: De te ezt kicsiben tudod ugyanígy? Ide-haza?
1: Kicsiben igen. Természetesen hatnak rám a nagymárkáknak az irányvonalai, meg minek utána van egy olyan sapkám is, hogy stíluskommunikátor, ezért nagyon sokszor mindig a kollekcióimat az is meghatározza, hogy mit tapasztaltam az ügyfeleimnél. Leginkább ők motiválnak, hogy látom azt, hogy mivel küzdenek, mivel lehetne jó úgy kialakítani nekik az öltözéküket, hogy az jó legyen, hozzájuk illő legyen, személyiségükhöz is illő legyen, hogy komfortosan érezzék magukat, és hogy mindig legyen azért benne egy kicsit plusz, kicsit más, mint a korábbiban.
2: Uh-huh. Jó, mondom, hogy izgalmas, most is ismétlem magam. Ezeket, ami rajtad van, te készítetted?
1: Hát a nadrágot nem, a blúzt, igen. Aha. Természetesen.
2: Mi, amit te felveszel, az inkább hangulat?
1: Igen.
2: Mert ma olyan hangulatod volt, hogy...
1: Egy kicsit most ez az időjárás így elbizonytalanított, hogy...
2: Az befolyásol mindig?
1: Persze, hát abszolút, hogy most meleg van, vagy, vagy hűvösebb, tehát hogy ez is belejátszott a döntésembe. Nagyon sokszor van olyan, hogy kiválasztok egy ruhát, hogy na, majd abba megyek, és akkor másnap, mikor felveszem, akkor érzem, hogy nem, most mégsem ezt kívánom.
2: De ebben jól érzed most magad?
1: Jól érzem magam, másik ruhába akartam jönni, és aztán inkább erre váltottam át. Igen. Úgy éreztem, hogy most ez sokkal jobban illik a mostani hangulatomhoz, kedvemhez.
2: Na jó, aztán, hogy majd szombaton milyen hangulatod lesz, az megint egy következő kérdés, de jól szoktad magad érezni mindig?
1: A bemutatókon? Hát, na, igen.
2: Mert ott azért nagy felelősség van.
1: Igen, rajtad. Nagyon fárasztó, tehát így munkában, de valahogy így, amikor történik az események, hogy visszalendület, így végigcsinálom, és amikor vége van, és akkor már így pakolunk össze, és akkor így, akkor egy kicsit így szétesek.
2: Na jó, az megértett, az megenged. Szeptember 26, ugye, még nem mondtuk el, hogy hol lesz.
1: Igen. Tehát szeptember 26-án délután 2 órától lesz a Paloma Art Space udvarán belül. Ez az 5. kerületben van, Kossuth Lajos utca 14-16 házszám alatt.
0: Az ellentétek mindig mindent izgalmassá tudnak tenni, akár az öltözékünket is. Hallgassák meg a teljes beszélgetést, aztán ha tehetik, menjenek és nézzék meg ezt a szeptember 26-ai divat bemutatót. Tehát ma este 10 órakor indul a Slágerkult, benne pedig Esmiller András, többek közt Ladányi Beátával beszélget majd. Most pedig Dérhené énekel nekünk. Jön az ég veled! Mém!

végig veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

visszavár. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de még a hírek előtt meghallgatjuk a Solwave Kalandor című dalát, és még a következő órát is együtt tölthetjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: November közepéig új elnököt választhat az Alkotmánybíróság. Már 12 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek. Rüffertőzés részletek a Szent Imre kórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Legkésőbb november első felében dönthet új elnökéről az Alkotmánybíróság. Az intézmény közölte, hogy az alaptörvény 17. módosítása ismét a testület hatáskörébe utalta az elnök megválasztását. A múlt héten elfogadott törvénymódosítás szerint a tisztség betöltését nyilvános pályázat előzi meg, amelyet szeptember 19-e után 30 napon belül kell kiírni. A pályázatot a főtitkár készíti elő, a teljesülés fogadja el és teszi közzé. Az Alkotmánybíróság elnöki jogköreit jelenleg Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja, miután Polt Péter megbízatása szeptember 1-én megszűnt. Már 12 gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézethez kapcsolódó büntetőeljárásnak. A központi nyomozó főügyészség a HVG-nek azt közölte, hogy jelenleg csak az intézmény volt igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa van letartóztatásban. További 4 gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, a volt igazgatót és társát eredetileg emberkereskedelem, kényszermunka és hamis okirat felhasználása miatt gyanúsították meg. Az ügyészség szerint a nyomozás során a gyanúsítások köre gazdasági bűncselekményekkel, valamint kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények gyanújával is bővült. A budapesti regionális nyomozóügyészség eljárásában eddig összesen 12 szemét hallgattak ki gyanúsítottként. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be még szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el, több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A fertőzött dolgozók csak negatív bőrgyógyászati vizsgálat után térhetek visszadolgozni. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. Október közepén megkezdődhet az óbudai káhít felújítása, miután sikeresen lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzés, közölte a Budapest Közút. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak, ezután az északi oldali járda felújítása és a korrózióvédelem készül el az év végéig. A kivitelezés idején a közúti forgalom elől lezárják a hidat, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják az egyik oldali járdát. A felújítás során kiszélesítik a kocsipályát, megerősítik a szerkezetet, megújítják a járdákat és az útburkolatot, valamint lengés csillapítókat építenek be. A jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szünetelnek a munkálatok, hogy biztosítani tudják a közúti és a gyalogos forgalmat. Teljes felújítás és kétszintes ráépítés várható a Ferencvárosi Önkormányzat Haller utca 54 szám alatti bérházára. A magyar építők szerint az eredetileg 3 emeletes épületet egy új 4. emelettel és egy tetőtéri szinttel bővítik, így a jelenlegi 32 helyett 36 korszerű lakás jön létre. Az átépítés során új lépcsőház és felvonó épül, megújul a gépészet, a régi födémeket korszerű vasbeton szerkezetekre cserélik, és a belső udvar felől új közlekedő folyosókat alakítanak ki. Védett utcai homlokzat díszeit restaurálják, az ablakokat korhű megjelenéssel cserélik ki, míg a belső udvar kortárs arculatot kap. A beruházás a Ferencvárosi Rehabilitációs Program része. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Magna Cum Laude dala, ha volna-e kedved itt a Sláger estében, önöknek pedig volna-e kedve egy kis szemétszedő akcióhoz. Hamarosan, egészen pontosan október 12. és 18. között jön a Teszed akció, amely az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek egyrészt célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, másrészt, hogy népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezet tudatosságot. A Teszed akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Azonban fontos, hogy ezen akció során sem lehet összegyűjteni és elszállítani sem az építési és bontási törmeléket, a festéket, festékmaradványt, festékes dobozt, a gyógyszert, az autóakkumulátort, a motorolajat és az autóalkatrészeket, továbbá az elektromos és elektronikai berendezéseket, de a gumiabroncsokat, bútorokat és a zöld hulladékot sem. A programra jelentkezés határidejét pedig meghosszabbították szeptember 27-ig, vagyis vasárnap évfélig jelentkezhetünk, akár koordinátorként, akár önkéntesként. Hát remélem, hogy nagyon sokan leszünk majd ezen a Teszed akción október közepén, és azt is remélem, hogy a Magyar Vasút Történeti Park is megtelik majd Sláger FM hallgatókkal, hiszen szombaton jön a Sláger Piknik, a Lakópiknik és Kerti Vasutak találkozója apropóján a Magyar Vasút Történeti Parkban. Jöjjenek, találkozzunk és töltsünk együtt egy fantasztikus napot. Most pedig Takács Nikolás csatlakozik hozzánk, hogy egy kicsit elvarázsoljon bennünket a hangjával. Jön a zenekísér.

Ez volt a Nox dala, ha szeretem itt a Sláger FM-en, és mindjárt jön egy kis nyári hangulat a Neoton Familiától, a Pago Pagót hallgatjuk meg tőlük. Előtte viszont megnézzük, hogy mennyire lesz nyárias a következő napok időjárása. Hát a helyzet az, hogy sem ennyire, mert hogy holnapra kimondottan hideg időt ígérnek a reggeli órákra. Mindössze 8-9 fokkal indul majd a napunk. Ráadásul holnap érkezik egy hidegfront is, ami miatt megélénkül a légmozgás, és hiába emelkedik a hőmérséklet 10 fokot napközben, 18-19 fokra számíthatunk a délutáni órákban, ezt nem fogjuk olyan kellemesnek érezni. Egyrészt a szél miatt, másrészt azért sem, mert a reggeli napsütés nagyon hamar felhők követik majd, amelyekből eső érkezésére is lehet számítani, úgyhogy akár már most készítsék ki holnap reggelre az esernyőket, szükség lesz rájuk. De az esti órákban megint elkezd majd kiderülni fölöttünk az ég, és a pénteket, szombatot, vasárnapot már napsütésben töltjük. Ez azért jó, mert mi is szabadtéri programmal készülünk önöknek szombatra, akkor egyébként az előrejelzések szerint 21-22 fok lesz majd odakint. Most egyébként mindössze 11 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Hú, de fogok fázni úton hazafelé. No de kimelegszem már is önökkel együtt, hiszen ahogy ígértem, jön a Neoton Família dala.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz különleges vendég érkezett, Király Linda, aki legújabb dalát is magával hozta.
1: Köszöntjük nagy szeretettel Király Linda, most már a stúdióban.
2: Jó reggel!
1: És az jutott eszembe, Petr, hogy mi mennyire jó fejek és korrektek.
2: Mert mire gondolsz?
1: Arra gondolok, hogy amikor legutóbb itt járt a Linda, akkor akkor sem egyedül volt itt, mert volt itt vele valaki, akiről mi jótékonyan, cinkos módon hallgattunk, mert tiszteletben tartottuk, hogy a Linda azt mondta, hogy nem akarja, mert hát, hogy kedves párja, aki civil, meg állsz, és ne beszéljünk róla, és mi abszolút ne.
2: Nagyon jó fejek vagytok.
1: El kell ismerni, hogy pókerarccal itt ültünk, mintha nem lett volna itt senki.
2: És tényleg így volt.
1: Most megint kettesben érkeztetek, de hogy közben a bulvár sajtó már felfedte, szeretnék erről is beszélni, és nem azért, mert hogy ez jó bulvár téma, hanem mert pont ma reggel hangzott el, hogy milyen jó az, amikor valaki tud örülni a másik örömének, és hogy jó látni egyébként, mert, és ez múltkor is jó volt rajtad látni, csak akkor nem osztottuk szóba, hogy olyan jó, hogy most boldognak tűz mostanában.
2: Boldog is vagyok.
1: Na!
2: Hát ja. Mondjuk régen is mindig mosolygott a szemed, de most mindened mosolyog. És gyűrű a gyűrűd. Úgyhogy most,
3: szépen.
2: Hogy láthattam élőben, mert én csak egy fotón láttam, amit ugye megosztottál mindenkivel, hogy így történt a lánykérés, a Dunaparton egyébként. Ez nagyon romantikus, csak hát, mondom.
3: Ő egy romantikus férfi.
2: És ez kell ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott
3: egyébként
2: legyen.
3: Pont kapcsolódik a dalhoz, hogy mennyire romantikus, úgyhogy majd azt elmesélem.
1: Jó. És egyébként őt már szoktad mutogatni, vagy úgy vagy vele, mint az orosz Barbie, hogy csak a tarkóját látjuk, tudod.
3: Én szoktam mutogatni.
1: Tényleg, hogy tényleg van? Igen.
3: Létezik.
1: Igen.
2: Akarsz velünk beszélgetni, vagy így nem maradsz? Jó,
3: szégyelős vagy? Igaz, hogy együtt csinálunk minden zenét, de nem
2: volt. Ezt akartam mondani, hogy ti most együtt is dolgoztok. Tehát például ezen a dalon is együtt
3: dolgoztunk. Ezen a dalon is együtt dolgoztunk, ugye Smith Music.
2: És akkor ilyenkor ki az, aki a végén dönt arról, hogy most ez így oké, vagy nem?
1: Ez egy imáni dal, de még lehet belőle Király Linda.
3: Imádom, mert én mindig azt gondolom, hogy én döntök, de a végén úgyis az van, amit ő akar.
1: Ne csinálj, mert mindig ti döntöttök. Agyam azért egy görög lagziból, tudjuk, mindig ti döntöttök. Hát, csak úgy csináltok, mintha mi döntöttük
3: ezt
1: volna.
3: Ezt a titkot nem árulhatom el előtte.
2: De tényleg nem.
1: Jó. Hidd el, hogy te döntöttél.
2: Milyen együtt dolgozni azzal, akit az ember nagyon szeret, és akinek egyébként a véleménye az egyik legfontosabb, azt gondolom például egy alkotó folyamatban.
3: Nagyon-nagyon jó vele dolgozni, mert nagyon ismer engem. Uh-huh. Tehát, hogy igazából nekem sok időben telt, mire megtaláltam azt a csapatot itthon, akivel úgy merek magyarul, és az érzéseimről, és a tapasztalataimról, és a dolgaimról úgy valahogy kifejezni magam egy dalban. Eddig nem nagyon találtam meg, és én szerintem maga a közeg, amiben vagy, az nagyon-nagyon sokat így számít, van. Amikor kreatív akarsz lenni. Úgyhogy nagyon működik. Úgyhogy Kovács Norbival, meg ugye Rolikámmal szépen dolgozunk, és egyre több dal jön egymás után.
2: Nekem különleges volt az, hogy most magyarul írsz, mert azért neked mégiscsak az angol szerintem az, ami inkább fekszik, nem?
3: Hát furcsán hangzik, de az anyanyelvem, ugye azt tanultam először. Igen. 10 évesen tanultam magyarul, úgyhogy persze az jobban fekszik, az könnyebb, de a magyar az munkásabb nekünk a tesóval.
2: Igen. Ezt múltkor beszéltük pont a tesóddal, igen.
3: Viszont szeretem az ilyen, tehát bakancslistás dolog volt, hogy ilyen lemezt rakjak össze, és ezért tök jó érzés, hogy így sorban jönnek ki a dalok.
1: Úgyhogy és érződik is, hogy magyarra váltott, mert ugye rögtön ennek az a címe, úgy, mint rég.
2: Ilyen kis nosztalgikus
3: lett.
2: Régen bezzeg minden jobb volt.
1: Arról szólod, hogy régen minden jobb? Régen jobb volt, csak azok a régi jó ízek, azok hiányoznak, meg az a szép zöldjebb.
3: Jó, hát tudod, ez a szokásos. Így korral jön az ilyen.
2: Egyébként igen, akkor az ember elkezd nosztalgiázni. Ezt én is tapasztalom.
3: Ez van, na most, na.
2: Hallgassuk meg, aztán beszélgessünk egy picit róla.
1: Jó.

0: Ugyanúgy, mint rég szól ez a dal. Nekem ez olyan, nem tudnám megfogni az esszenciának a lényegét, de hogy olyan királylindás.
1: Meg olyan valahogy utazós, olyan utazós zene.
2: Olyan utazós zene. Igen.
0: Hova utazunk közben?
1: Igen. Jó vibe. Hát igazából az inspirálta, mert egyik este a Roli úgy döntött, hogy hát fél 12 volt, valahogy így volt, fél 12 volt, és a szüleim éppen Grádóban nyaraltak, és akkor azt mondta, hogy figyelj, pakolj már össze, menjünk. Mondom, hova? Azt mondja, hát lepjük meg a szüleidet.
2: Aj, de cuki volt.
1: Komolyan. Beültünk a kocsiba, feltekertük a zenét, tehát igen, és akkor bulisztunk Grádóig, amikor nem tudom, szerintem fél ötre értünk oda reggel hajnalban. Úgyhogy az inspirálta a dalt, tehát egy jó vibe, egy nem tudom, én nekem, tehát mindig mosolyogni van.
3: De abszolút kedvem, amikor... olyan, abszolút. Az előbb azt mondtad, hogy tudatosan készítettél egy olyan lemezt, ami magyar nyelvű?
1: Így
3: tehát
1: van.
3: Tudatosan készítettetek?
1: Készítünk folyamatban, folyamatosan, igen.
3: Ezen azért biztos nagyon sok vidám, boldog dal lesz, mert hogy most ebben az élethelyzetben vagy, de igen. Vajon ilyenkor jobb dalok készíteni, vagy amikor az ember szenved? Mert azt szokták
1: mind
3: mondani,
1: kettő.
3: Mind a kettő, mert sok dalszerző azt mondja, hogy a legjobb dalait akkor írta, amikor ilyen borzasztó szörnyű korszaka volt.
1: Igen, ez általában így szokott lenni, mert ugye a fájdalomból van mit meríteni. Meg egyébként nekem valahogy mindig is ilyen gyógymód volt. Aha. Tehát amikor ki tudtam írni magamból, én igazából akkor dolgoztam fel a dolgokat. Tehát én nem vagyok általában úgy a szavak embere, inkább valahogy megírom, vagy kiénekelem, és ez nekem mindig sokat segített, de ez most valahogy úgy jött. Uh-huh. Tehát, hogy így nem tudom.
0: Köszönjük Király Lindának!

Ez volt Radics Gigi dala, a vadonatúj érzés itt a Sláger FM-en, és hát sajnos nem új az érzés, de mindig elszomorít egy kicsit, amikor el kell búcsúznunk egymástól, hiszen mindjárt 10 óra lesz, viszont azért az jelent egy kis vigaszt, hogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Rögtön a hírek után Esmiller András érkezik és indul a Slágerkult, úgyhogy kívánok önöknek további kellemes és tartalmas rádiózást, és bízom benne, hogy holnap délután is találkozunk majd. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Alapjogokért Központ azt ígéri, hogy együttműködik a hatóságokkal. Aszbesztrostokat mutatta ki a maglódi levegőben. Teljes útlezárás lesz a Gubacsi hídon vasárnap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Együttműködést ígért a hatóságokkal az Alapjogokért Központ, miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szerdán házkutatást tartott a szervezet Budakeszi úti székhelyén működő háttércégnél, valamint egy korábbi külföldi tisztségviselő lakcímén. A központ Facebook bejegyzésében azt írta, hogy megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét és nemzetközi kapcsolataival Magyarország érdekeit szolgálta. A nyomozóiroda közlése szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárást. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott háttércég havi több mint 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a hatóságok szerint csak minimális munkát végzett. Aszbesztrostokat mutattak ki Maglód egyes utcáinak levegőjében egy 24 órás levegőminőségmérés során. A Blicknek Kérges László polgármester azt mondta, hogy a korábbi hatósági vizsgálatok nem találtak szennyeződést az útra terített kőzúzalékban, ugyanakkor egy önkormányzat által megrendelt nagyobb mintaszámú vizsgálat már kimutatott kisebb mennyiségű aszbesztet. A mért koncentráció a levegőben is az egészségügyi határérték alatt maradt, a szennyeződés forrását azonban még vizsgálják. Az önkormányzat a szakértőkkel együtt olyan megoldást keres, amely végleg megakadályozza az érintett utcák porzását Maglódon. Javítási munkálatok miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-as autó déli szakaszán a Deák Ferenc hídon keresztül haladhat. A jelentős kerülő miatt Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani. Több száz éves püspöki bútorokat és használati tárgyakat láthatnak a látogatók a Veszprémi érseki palotában a Szent Mihály Napok program sorozat keretében. A közelmúltban restaurált 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyakat vezetett sétákon mutatják be. Az érdeklődők mások mellett Hornin Károly püspök bútorait is megtekinthetik. A programok szeptember 25-től 27-ig várják a látogatókat. Az Európai Sport Hét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
2: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportájáitól. Az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
1: A szeptember 26-i Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európai Sport Régiója címet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek vált.

0: Érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és szerencsére egy olyan úriember érkezett. Egy szívemnek nagyon kedves úriember, aki történész, levéltáros és író is. Nem először van itt a műsorban, nem is utoljára. Perczel Olivért köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked, és ha emlékeznek rá a hallgatók, egyszer mi már beszélgettünk, és tulajdonképpen akkor ígéretet tettem én is, meg tettél te is, hogy majd vissza fogsz térni, amikor megjelenik az a könyv, ami végre itt van a kezemben. Szórakozik a Liget címmel, a tömegszórakoztatás lehetősége és helyszínei a Városligetben. A kezdetektől 1953-ig, Olivér, köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatóságot.
0: No, hát nagyon izgalmas volt már akkor is a téma, amikor mondtad, hogy dolgozol rajta. Most meg még inkább, hogy itt van a kezemben, ezt az olvasóknak mondom, hogy nagyon szép a könyv kivitelezése is. Minden lapja színes, tele van képekkel, hát és a történetekről nem is beszélve, szóval ehhez is gratulálok. Tudom, hogy nagy pillanat mindig egy könyv megjelenése, de ez olyan nagy pillanat, hogy lesz is a héten egy könyvbemutató.
1: A kötetnek pénteken a Kutatók Éjszakája rendezvény sorozatnak egyik keretében lesz a bemutatója. Ez Budapest Főváros Levéltárában lesz 15 órakor. Szeretettel várjuk a látogatókat, és egy élő szereplős műsorral is készülünk.
0: De jó, hát gondolom egy ilyen izgalmas könyvhöz izgalmas közönség találkozom meg.
1: Izgalmas közönség tartozik, így van.
0: Szuper. Mondjuk el mindenkinek, akik nem tudnák, hogy hol van a helyileg.
1: A Budapest Főváros Levéltár, ez a Teve utca 3-5 cím, a Árpád híd közelében a rendőrpalota mögött.
0: Tehát egy teljesen könnyen megközelíthető.
1: Könnyen megközelíthető.
0: A pénteki forgalomban is.
1: A tömeg közlekedéssel is, ugye a metrótól csak néhány perc séta.
0: Én biztos vagyok benne, hogy 1000 millió kérdése lesz majd az rendezvényre ellátogatóknak, meg hát valószínűleg a könyvolvasása közben is felmerülhet, de hogy ezekre választ adsz, arra biztos vagyok. Hogy itt mi történt 53-ig a Ligetben?
1: Egy hosszú folyamat volt. A keletkezés történethez hagyd mondjak annyit, hogy több mint 10 éve, vagy már 12-13 éve is kutatom ezt a témát. Uh-huh. És ez a doktori disszertációm annak a könyv változata. Aha. Időközben én több cikket, tanulmányokat írtam, előadásokat tartottam, és a végén egy disszertációban csúcsosodott ez ki. Társadalomtörténeti doktori iskola az ELTE-n, amelynek segítségével melyet elvégeztem, és megvédtem 2024-ben a disszertációt, és most alakult ki, hogy megszületett ez a könyv. Ugye még ezek után is volt vele munka.
0: Gondolom, szívből gratulálok egyébként.
1: Köszönöm szépen, érkeztem.
0: Még most nem olvastam bele, de nagyon kíváncsi vagyok, és akkor most leteszem a hát nem is a nagy esküt, a meghívást, hogy gyere majd vissza, kérlek, később is ezzel a témával, mert ha valami, akkor ez helyi téma, fővárosi téma, érdekli a fővárosiakat. Még nem tudom, de Madárfejű Lajcsika benne van?
1: Az is benne
0: van. Na, benne van. Tehát, hogy itt legendák vannak gyakorlatilag a Ligetben, én is imádtam mindig ezt a témát. Te miért pont ezt választottad?
1: Hát igazából nem tudnék olyan kiemelni, ugye végülis, ha azt kell, hogy ilyen misztikus magyarázatot kell mondanom, akkor azt mondhatnám, hogy a téma választott engem.
0: Tényleg?
1: Levéltárosként, ahogy segítettem a kutatókat, és az eredet történet a kutatásnak az ahhoz kapcsolódik, hogy amikor 125 éves lett az állatkert, akkor ott csináltak egy kiállítást, és akik azt elkészítették, azoknak én segítettem. És akkor így beleláttam a levéltári iratanyagba, aztán valahogy megszólított, megragadott a téma, és az volt az első, amelyet feldolgoztam, az állatkert építés története, akkor jött egyikből a másik, tehát észrevettem, hogy ott van mellette a Wurstli, ott, hogy 1896-ban az Ősbudavárát kialakították, mire némi kiállítás mellett, amely az első ilyen tömegszórakoztató létesítmény volt. Egyikbe jött a másik, utána jött, hogy az Angol Parkkal kezdtem el foglalkozni, ezeket mind külön tanulmányokban megírtam, ilyen

0: szórakoztató cikkeket dolgoztam föl benne, hogy volt bikaviadal, hogy a millenniumi kiállításnak...
1: Amire nem is emlékeznek.
0: Igen, ez is az állatkertben volt 1904-ben, hogy etnográfiai bemutatókat tartottak az állatkertbe 1880-as évektől
1: kezdődően. Az megvan neked, hogy ebből mennyi 25 éven át. Bulvár címlap lehetne? Már csak ez, hogy bikaviadal az állat, vagy a Városligetben.
0: Így van.
1: Őrület.
0: Most ezt a témát dolgoztam fel én tudományos igénnyel, mert a levéltárban az összes ehhez kapcsolódó iratot én összegyűjtöttem, feldolgoztam, és hát
1: ez így állt
0: össze.
1: Ugye?
0: Hát nagy munka volt, mert összességében 12 éve már ezen dolgoztam, igen.
1: És azért is örülök most, hogy jöttél, elmondjuk még majd néhányszor, hogy pontosan hol lesz meg mikor ugye pénteken 14 órától
0: 15 órától.
1: Bocsánat, 15 órától. Szóval 14-re oda mehetnek téged megnézni a felkészülés közben, de természetesen itt az a lényeg, hogy vegyék kezükbe ezt a nagyon szép kiadványt, és mélyedjenek el a történetben. Mert látják, hát el nem tudom képzelni, hogy ezt 10 emberből mennyien tudnák, hogy ott mi történt a Városligetben régen, hogy milyen csoda dolgok voltak, már ha egy bikaviadalt is csodának lehet nevezni, de hogy kuriózónak az biztos Budapesten. A másik kérdés, hogy engem nagyon érdekelt mindig a kutatásnak a technikai része, a lélektana is természetesen, hogy vannak a kutatók, akiknek, ahogy mondtad is, te segíted a munkáját. Tehát ha tegyük fel, én mit tudom, én kutatok egy család legendáriumában, és betévedek oda a levél. Egyrészt bemehetek a levéltárba, tehát oda bárki bemehet?
0: A levéltár az nyilvános, és minden állampolgárnak joga van, és lehetősége van
1: keresni.
0: Keresni, családfát is tudnak kutatni, saját családjukat. Hol én dolgozom, ez a budapesti levéltár, tehát itt a budapesti családok keresnek.
1: Világos.
0: Tehát nem az országos. Nem, és körülbelül azt kell mondani, hogy a 1700-as évektől vannak itt iratok, előtte a törökök, meg a török háborúk előtt nem nagyon maradtak, tehát 12 középkori oklevelünk maradt, a törökök azt felgyújtották, elpusztították korábbi iratokat, de 1700-as évektől vannak, és leginkább közigazgatási levéltárról van szó, de a dualizmus időszakától már egyre gazdagabb az iratanyag, és
1: hát de micsoda
0: jelentős kincsestár, így van.
1: Na most, de ebben lenni minden nap? Azért az milyen érzés?
0: Igen, hát egy különös hangulata van.
1: Megszoktad?
0: Mi szeretjük, igen, hát régóta ott dolgozom, és szeretem.
1: Megszokja az ember, oké. Okay. No, Oliver, van itt egy szokás ebben a műsorban, és az a szokás, hogyha olyan vendég érkezik, aki könyvet hoz nekem, akkor azt megfogom, és kinyitom valahol. Látod, nem beszéltünk meg semmit előre. Kíváncsi leszek, hogy hol nyílik ki, és ez valamit üzene nekünk. Na nézd meg, nem beszéltünk meg, Vidám Park. A dolgozók szórakozó helye. Itt a helyszínrajz is mellette. Csak egy picit beleolvasok, hogy érezzék a hallgatók, hogy kb. Miről van szó. Azt mondja, a Lilliputi revűben akkor még munkaversenyt bemutató darabot játszottak. Már ez is ilyen Lilliputi revű. De az épületek nagy részét átépítették, lebontották, ugyanakkor 1950-re aszfaltburkolatot kaptak az utcák és a járdák is. Az államosítás következő lépése december 23-án történt, akkor a még megmaradt nagyobb mutatványos üzemeket adták át a Vidám Park kezelésére. És akkor itt le van írva még nyilvánvalóan a történeteit, itt van Kis Vidám Park, van Kékhordó, Upor vendéglők, teljesen másképp nézett ki akkor egyébként a Városliget?
0: Hát igen, főleg, hogy nem olyan rég most is voltak építkezések,
1: igen,
0: mint
1: amely igen.
0: Az is átalakította a Városliget szerkezetét, de ez, amit felolvastál észletet, ez az 50-es évek legelejéhez arról szólt. Ekkor van a történetnek a vége, és az én kutatásomnak a vége. Az történt, hogy az új vezetés, városvezetés, a szocializmus épült ki, és államosították a korábbi Wuslit és az angol parkot, ugye ez a kettő akkor külön volt, egy út, a Hermina út választotta el, ezt államosították és egybe rakták, ebből a kettőből alakították ki a Vidám parkot, és azért tart 1953-ig a kötet, mint ahogy itt a címben is látható, mert az első pár évben még, ha már 50 május 1-én kinyit a Vidám park, de még 2-3 éven keresztül építkezések zajlanak benne, építkeznek újabb és újabb játékokat, hoznak létre. Tehát nem igazán lehet még azt szerintem egy igényes szórakozásnak nevezni, amikor elmegy egy család, de ott hiányos munkagépek, igen, zaja, igen, porfellegek zavarják a kikapcsolódást. Tehát 53, amikor a Vidám park valódi pompájában megnyitott.
1: Hú, most megint kinyitottam valahol, azt most itt a szójegyzék, vagy alul az információknál látom. Júniusra elkészül a fővárosi Városliget, vagy a főváros Városligeti nagyúszodája. Ez a Budapesti Hírlap írta meg 926. január 14-én.
0: Igen.
1: Ez a Széchenyinek a elődje?
0: Ez a Széchenyi fürdőnek
1: vagy maga a Széchenyi
0: bővítéséről van szó, aha, amikor a kültéri nyitott medence épül hozzá, aha, tehát az a rész. Korábban az nem volt, de 26-ban építik, és ez érinti a Wuslinak a vállalkozóit is, mert a 26-os fürdő építés előtt ott azon a helyen, ahova épült ez a kültéri medence, ott Wusli vállalkozói voltak, tehát Bábszi ház volt ott, Céllövölde, meg nem is tudom, valamilyen szatócsbolt. 8 vállalkozónak voltak ott mutatványos épületei, és ezeket 26-os fürdőépítés miatt elköltöztették, és beköltöztették a Wusliba, ami hát a mai, ahol van ma is még meg a körhinta.
1: Igen,
0: az a műemlék körhinta.
1: Igen, ott elől.
0: Igen, és azzal szemben egy utca húzódott, és az volt a Wuslinak az utcája. Ott volt 28 Wusli vállalkozó. A végén egy cirkusszal, az volt a Marokkaldi cirkusz.
1: Izgalmas, nagyon izgalmas a téma, kedves hallgatóink, és ezt sokkal izgalmasabban kapják majd meg most pénteken egyébként, 26-án.
0: Igen, 15 órára várjuk a közönséget.
1: A Budapest főváros levéltárában.
0: Főváros levéltárának az előadó termében, mint mondtam, egy élő szereplős bemutatóval és egy beszélgetés kapcsán mutatjuk be a kötetet.
1: Tehát ajánlom szívből mindenkinek. Na, hát és életveszély egyébként, Olivier, amit most csinált, hogy ideadtad nekem ezt a könyvet, amit hálásan köszönök, mert most megint belelapoztam, 82. oldal, a Panoptikum, avagy Viaszbábok Budapesten. Hát most ezt nem mondott komolyan, hogy a Madame Tussaudsnak volt egy előzménye. Mikor volt ez?
0: A Wusliban.
1: És ez még Chaplin viaszbábúja is ott volt.
0: Igen.
1: Látom a fotón.
0: Érdekes történet. Folyamatosan megújult ez a Panoptikum, de arról az időszakról van szó, ugye, amikor még csak a rádió az, amelyik
1: szórakoztat,
0: egyáltalán híreket ad, és ebbe a Panoptikumba és a emeleten pedig ilyen bonctani múzeum volt, itt ismerkedtek meg nagyvilágnak szereplőivel, akár Chaplinről volt be, vagy van benne kép, színészekkel, politikusoknak a viaszbábát bábjait mutatták be, magyar történelmnek nagy alakjait, de a külföldi, tehát a királyoknak is nagy alakjait mutatták be a Panoptikumba, és igen, 1890-es évektől egészen 1945-ig is volt Panoptikum, a Wuslinak az egyik, a fényesék vállalkozása volt.
1: Elképesztő fontos a te hát munkád, hivatásod, meg missziód is, gondolom ez mind a három.
0: Egyszerre. Igen, ez így van.
1: Mert kötöd össze a múltat a jelennel, úgyhogy közben a jövőt is építed. Ha ezt most te nem gyűjtöd így össze, akkor lehet, hogy az életben nem hallunk róla. Mert oké, hogy ott vannak a levéltárak mélyén, meg ezek megtörtént események, megtörtént valós dolgok, na de hát ezt valakinek elén kell tárnia. És beletetted azt a 12 évet.
0: Igen, igen.
1: A kutatásokban.
0: Hosszú munka volt, de én élveztem.
1: Azt elhiszem. Úgyhogy majd amikor visszajössz és hosszabban beszélgetünk, akkor biztos, hogy a kutatásnak a részleteibe is avasd be, kérlek, mert egyébként te ezekről nagy részt tudtál? Vagy kutatás közben derült ki, közben, hogy mindig, ez is volt, az is volt?
0: Igen, közben jön sok-sok új információ, meg nem mindenről tudtam, valamiről igen, aminek lehetett, utána olvastam, ugye, hogy kutatású, hogy zajlik, ami szakirodalom.
1: Zajlik? Na, de jó is, hogy ezt mondod, hogy a szakirodalom, de mennyi zajlik tényleg a levéltárakban, könyvtárak mélyén, és mennyi az interneten?
0: Hogy milyen információ van? Hát sajtóanyag most már elég jól elérhető az interneten, és azzal lehet egy kutatást végezni, ha bár az nem adhatja meg a teljes történetet, hogyha csak valaki az újságokat böngészi át, de egy valamiféle tudást lehet az internetes keresésből is összegyűjteni.
1: És a fotók például ezek kifejezetten levéltárakban találhatók?
0: Hát azt mondhatom, hogy az összes közgyűjteménybe elmentem, és onnan összegyűjtöttem a témához kapcsolható képeket, meg plakátokat, képeslapokat, magángyűjtő is segített, meg Fortepán is, de tehát itt az Országos Széchenyi Könyvtár is van, a Kiscelli Múzeum is, a Színházi Tudományi Múzeum is, igyekeztem, alapos munkát végeztem.
1: Na hát nem is gondoltam, hogy ez ne így lenne. Élnél ebben a korszakban?
0: Hát, ez furcsa kérdés. Én azt gondolom, hogy nem.
1: Hát,
0: gondoltam, de azt gondolom, hogy jó az a
1: jó így, oké. Okay. Én is így gondolom. De hogy mennyivel volt a szórakoztatás mívesebb? Mert ma hajlamosak azt mondani, főleg itt a szórakoztatóiparban a művészek, hogy hú, mindig azt hiszük, hogy nincs lejjebb, és akkor van. Na de ahhoz képest ez egy mívesebb szórakoztatás volt, hát, vagy itt is volt gatyaletolás, most a jó értelemben kérdezik?
0: Hát, úgy mondjam, egy folyamatról van szó, és valójában itt én négy generációnak is a szórakoztató műfaját tekintem át. Volt benne ilyen, hogy mondjam, ilyen igénytelenebb rész is, de igazából szerintem nem, tehát azért
1: na, annyira is... Hova tartozott?
0: Egy ilyen átverés valójában, egy ilyen tükör összejátszott a Lajcsi, Madárfai Lajcsika egyik kikiáltóval, egy becsapás a közönségnek, de egy ártatlan tréfa tulajdonképpen. Megmondták, hogy hány éves az az ember, meg ilyeneket. Úgyhogy szerintem nem olyan...
1: Illetve maga a Wurstli név, az mennyire vált szitokszóvá? Vagy éppen minőségibb?
0: Hát mindig elhatárolódott a társadalmi rétegek szórakoztatása, és a Wurstli az a szegényebb rétegé volt. Tehát ilyen értelemben egy különbséget
1: mutat. De közben meg mégiscsak ez volt a tömegszórakoztatás.
0: De a tömegnek igen, mivel hogy hát sokkal nagyobb réteg látogatta, szegényebb lakosság, számukra nem volt szitokszó. A maga a szó egyébként, ugye a német búst, kolbász, meg maga, aki ott, mint a Paprika Jancsit, szórakoztatót jelenti.
1: No, hát Olivier, én azt gondolom, hogy megírtad minden idők legizgalmasabb könyvét, tényleg, abszolút, és ezt most nem puncsolásból mondom, mert már úgyis itt ülsz, hanem olyan hiánypótló, ha nem is titkokat, de tényeket kutattál elő, és akkor mondom még egyszer, Szórakozik a liget, ezen a néven keressék Perczel Olivier könyvét, kedves hallgatóik, a tömegszórakoztatás lehetősége és helyszínei a Városligetben a kezdetektől 1953-ig címmel, ami szerintem mindannyiunk polcán ott a helyennek, a kötetnek, hogy tisztán, akik szeretjük Budapestet, akik szeretjük a Városligetet, akik szeretünk a mai napig ott sétálni.
0: Igen, Budapest története az, amiről a Városliget története és társadalom története is
1: együttal. Minden benne van, ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, úgyhogy várlak vissza, most csak rövidebben tudtunk beszélgetni, de ez azért is fontos, mert most pénteken, kedves hallgatóink, szeptember 26-án a Budapest Főváros Levéltárában lesz 15 órától a könyv bemutató Olivérrel meglepetésekkel.
0: Köszönöm szépen.
1: Szívesen, meg szívből ajánljuk mi is ezt az eseményt, a könyvet is természetesen. Olivér, neked sok csillogó szempárt ott a könyv bemutató, meg az olvasók között is, és várlak vissza még ebben az évben. Beszélgessünk egy hosszabbat.
0: Örömmel jövök.
1: Mert ez egy nagyon fontos téma, vigyázz magadra.
0: Köszönöm a kívást.
1: Kedves hallgatóink, Olivértől most elköszönök, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, és már azt is megmondom, hogy a divat világába fogunk elkalózolni mindenkit. Igen, Budapest, de már a mai kornak megfelelően, de gyors lesz az átmenet, arra is készüljenek.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Annak meg még inkább örülök, hogy a vétel között kulturális aktualitásai között most megint egy divat bemutatóval tudunk foglalkozni. Szerintem nincs olyan sok divat bemutató a városban, kérdezem Ladányi Beát, aki stílus kommunikátorként meg divat, elmondhatom, tervezőként, majdnem divat diktátort mondtam, de még az is belefér szerintem, de hát a jó értelemben természetesen, hogy olyan nagyon sok nincs. Vagy én látom csak rosszul?
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Vannak divatbemutatók, nagyon sok tényleg nincs, de azért, aki erre nyitott, az megtalálja.
1: Azt talál.
3: Talál eseményeket.
1: Oké. Ma jobban fogok én is nézelődni. Az biztos, hogy a tiétekre mindig lehet számítani. Most már menetrendszerűen.
3: Igen, igen. Ez most már, úgymond, ha úgy veszük, a hetedik divatbemutatónk lesz. Évente kétszer tartunk, egyet a tavaszi időszakban, egyet
1: és az őszi beszélgetünk, és legalább mindig találkozunk ilyenkor. Igen. De ez mennyi előzetes felkészülés idézi meg? Fél év?
3: Hát fél év azért nem. Persze már az előzetes tervezés elindul mindig, ahogy lezárul az előző divat bemutató, akkor már időpont meg minden meg elkezdjük szervezni. Az igazán aktív munka, már mint nekem így, hogy szervezője is vagyok az eseménynek, ez az utolsó két hónap.
1: Aha, akkor olyan húzósabb.
3: Igen,
1: de szakmailag
3: és az utolsó hetek, meg aztán
1: végképp. Ja, az okay. De szakmailag te azt már tudod, az előző divat, tehát például mostani, hogy majd a következőnél mi lesz a nagy lépés?
3: Mindig, hát több szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyebár ez lesz most a második olyan alkalmunk, amikor egy tematikát választottunk. Igen. A divatbemutatónak. Úgyhogy az már biztos, hogy ahogy lezárul a mostani divatbemutató, már elkezdünk gondolkodni a tavaszi divatbemutatónak, mi legyen a fő témaköre, mert ezt megadjuk a tervezőinknek, hogy ők is abban a szempontból kezdjenek el gondolkodni, inspirálódni, hogy tudnak csatlakozni ahhoz a tematikához, tehát ez biztos, hogy elindul. A másik, ami nagyon fontos, hogy minden divat bemutató után tartunk egy ilyen kis megbeszélést, hogy mi volt jó, mi volt esetleg a rossz, vagy javítandó dolog, vagy hogyan lehet fejleszteni, és akkor ezt már így betervezzük a következő bemutatóra, hogy na akkor ez így jó volt, ezt továbbra is így csináljuk, ezen van mit fejleszteni, és akkor mi lesz a következő lépése ez ügyben.
1: Uh-huh. Azért nagyon izgalmas hivatás a tiétek egyébként. Meg az egészet figyelembe véve, de most nyilván maradunk a divat bemutatónál, aztán majd mesélsz még a boszorkány konyha titkairól. De ezt is szigorúan jó értelemben mondom. De most akkor visszatérve az előző elszóláshoz, a divat diktátorhoz, hogy a stílus kommunikátornak lenni az átok vagy áldás? Mert neked valahol nem mindig a piac előtt kell járnod?
3: Nem. Válasszuk szét. A stílus kommunikátor az tulajdonképpen nem olyan, mint egy divattervező, tehát ő nem diktálja a divatot.
1: Oké, tehát a divattervező diktálja.
3: Igen, uh-huh. Igen. A stílus kommunikátor szerepemben pontosan inkább az ügyfél a lényeg, hogy a hozzáillő ruhatárat tudjuk kialakítani. Persze a stílus kommunikátorság az túlmutat ezen, tehát nem csak a ruha számít, hanem így egészben a megjelenését, a kommunikációját, mindent figyeljük az ügyfélnek. A divattervezők, meg ugyebár főleg a nagy márkák divattervezőit lehet azt mondani, hogy egyfajta szempontból divatdiktátorok, tehát meghatározzák azokat
1: az irányokat?
3: Irányokat, ami alapján a következő hónapoknak a divatrendjei alakulnak.
1: De te ezt kicsiben tudod ugyanígy? Ide-haza?
3: Kicsiben igen, természetesen hatnak rám a nagymárkáknak az irányvonalai, meg minek utána van egy olyan sapkám is, hogy stíluskommunikátor, ezért nagyon sokszor mindig a kollekcióimat az is meghatározza, hogy mit tapasztaltam az ügyfeleimnél. Leginkább ők motiválnak, hogy látom azt, hogy mivel küzdenek, mivel lehetne jó úgy kialakítani nekik az öltözéküket, hogy az jó legyen, hozzájuk illő legyen, személyiségükhöz is illő legyen, hogy komfortosan érezzék magukat, és hogy mindig legyen azért benne egy kicsit plusz, kicsit más, mint a korábbiban.
1: Uh-huh. Jó, mondom, hogy izgalmas, most is ismétlem magam. Ezeket, ami rajtad van, te készítetted?
3: Hát a nadrágot nem, a blúzt, igen, aha, természetesen.
1: Mi, amit te felveszel, az inkább hangulat?
3: Igen.
1: Mert ma olyan hangulatod volt, hogy...
3: Egy kicsit most ez az időjárás így elbizonytalanított, hogy...
1: Az befolyásol mindig?
3: Persze, hát abszolút, hogy most meleg van, vagy hűvösebb, tehát hogy ez is belejátszott a döntésembe. Nagyon sokszor van olyan, hogy kiválasztok egy ruhát, hogy na, majd abba megyek, és akkor másnap, mikor felveszem, akkor érzem, hogy nem, most mégsem ezt kívánom.
1: Uh-huh. De ebben jól érzed most magad?
3: Jól érzem magam, másik ruhába akartam jönni, és aztán inkább erre váltottam át. Igen. Úgy éreztem, hogy most ez sokkal jobban illik a mostani hangulatomhoz, kedvemhez.
1: Na jó, aztán, hogy majd szombaton milyen hangulatod lesz, az megint egy következő kérdés, de jól szoktad magad érezni mindig?
3: A bemutatókon? Hát, na, igen.
1: Mert ott azért nagy felelősség van.
3: Igen,
1: rajtad.
3: Nagyon fárasztó, tehát így munkában, de valahogy így, amikor történik az esemény, akkor így visszalendület, így végigcsinálom, és amikor vége van, és akkor már így pakolunk össze, és akkor így, akkor egy kicsit így szétesek.
1: Na jó, az megértett, az megenged. Szeptember 26, ugye, még nem mondtuk el, hogy hol lesz.
3: Igen. Tehát szeptember 26-án délután 2 órától lesz a Paloma Art Space udvarán belül. Ez az 5. kerületben van, Kossuth Lajos utca 14-16 házszám alatt.
1: Impozáns helyen.
3: Nagyon-nagyon-nagyon impozáns maga a hely is, az épület is, tehát hogy van már egy magának a helynek is egy nagyon jó kis hangulata, az épület miatt is, a bent lévő bemutató termek miatt is, mert ugyebár itt gyakorlatilag most már hát ilyen közel 100 magyar alkotó terméket található meg. Ez nem mindegyik kapcsolódik a divathoz, tehát hogy vannak divathoz kapcsolódó termékek, tehát ruhák, táskák, ékszerek, sálak, kendők, cipők, és vannak olyan termékek is, amik csak kézműves termékek, amik ilyen ajándéknak, meg használati tárgynak tökéletesen.
1: De szeretik, gondolom, az odajárók, akik
3: igen,
1: a művészetekre nyitottak.
3: Igen. Tehát a visszatérő vendégeink nagyon szeretik. Nagyon sok szor van az, hogy jönnek be emberek, és meglepődnek, hogy úristen, itt milyen kincsek vannak. Tehát, hogy olyan dolgokat találnak meg. Tehát olyan, mint nem az a klasszikus, hogy bemegyek a plázába, és tucat dolog, hanem ilyen egyedi érdekességek, ami még érdekessége a helynek, és ezt mindig meglepődünk, hogy még nagyon sok magyar ember, olyan is, aki egyébként design és kultúra irányába nyitott érdeklődő, nem ismeri még a helyszínt, tehát hogy bejön, és akkor meglepődik, hogy hát ugye ezt miért nem tudta, hogy vagyok.
1: Ezért is érdemes elmenni hétvégén.
3: És ugyanakkor meg viszont vannak külföldi turisták, akik jönnek, sokszor is mutogatják a kis könyveket, tehát hogy külföldi design iránt nyitott, vagy ilyen ajánlati könyvekben benne vagyunk, szeretünk.
1: De jó.
3: Hogyha Magyarországon és Budapesten járnak, akkor mik azok a helyek, amiket érdemes nekik megnézni, úgyhogy ők jönnek így rendszeresen.
1: Óriási, nem például kérdeztem én a felelősségedet ebben, mert azért egy hídépítő is vagy, aki viszi a jó hírt, a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy közben építed a jövőt.
3: Hát valahol igen.
1: Tehát közvetítő is vagy
3: igen,
1: biztos.
3: Igen, igen, igen. Tényleg ezzel a divat bemutató eseményekkel az is a célunk, hogy jobban meg tudjuk ismertetni azt a sok zseniális alkotót, akik nálunk megfordul.
1: Sokan vannak egyébként? Ötletes, kreatív alkotó Magyarországon?
3: Igen.
1: Csak hogy tudjunk, hogy képet kapjunk.
3: Igen. Tehát, hogy maga a Palomán belül is a divatbemutatóra is szoktunk meghívni még külsős tervezőt, akiben látjuk azt, hogy érték van a munkájában, hogy ők is egy kis teret kapjanak. Nekünk ez a divatbemutató mindig, tehát megelőzi egy ilyen próbanap, ami most már lezajlott szombaton.
1: Ez mit jelent?
3: Hogy ilyenkor behívunk gyakorlatilag mindenkit, tehát a modelleket, a tervezőket, és akkor zajlik ruhapróba.
1: Tehát le kell próbálni az egészet?
3: Igen. Aha, zajlik járáspróba, befotózzuk már a szetteket, tehát megnézzük.
1: Tehát mint a színházban.
3: Igen. Lehet az.
1: Erre készülni kell.
3: Igen, tehát hogy gyakorlatilag két ilyen nagy hajrá van az eseményünkön. Úgyhogy most a próbanapon én már láttam, hogy melyik tervező mivel készül. Van olyan ruha, ami még nem volt teljesen kész, de hogy már összességében lehetett látni a kollekciókat, és azt mondhatom, hogy le a kalappal, nagyon csodás dolgokat alkottak a tervezőtársaim, úgyhogy egy igen színvonalas divat bemutatónak nézzünk elébe.
1: Na, szuper. És már a hetedik.
3: Igen.
1: Amit kívánom, hogy még sok legyen egyébként.
3: Hát bízunk benne.
1: Mennyi emberre számítotok ilyenkor? Mennyien férnek oda be?
3: A helynek van egy érdekessége, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen klasszikus teremben megtartott bemutatót, ahol hány szék fér el, és akkor ilyen szempontból. Nálunk vannak ülőhelyek, amikre támogatói jeggyel lehet
1: jelentkezni.
3: És van rengeteg állóhely, meg vannak ilyen balkonos részek, ahol elkérő, hogy le lehet nézni, és egyébként az egész nem egy olyan, hogy így bemegyek, ott vagyok, hanem van egy kis nyüzsgés közben, hogy jönnek, mennek az emberek, kicsit néz a divatban mutatóban, hogy benéz valamelyik műhelybe, vagy bemutató terembe közben, ezért van a divat bemutató közben egy nagyobb szünet is, hogy tényleg körbe tudjanak nézni az emberek, még kicsit át tudják mozgatni magukat.
1: Több a hölgy, mint a férfi?
3: Igen.
1: Ja, az egyértelmű.
3: Az egyértelmű, okay. hogy a nézők többsége nő, de nagyon sok, meglepően nagyon sok férfi is jön már megnézni a divat bemutatót, holott összességében sajnos kicsit sajnálatomra férfi ruhából kevesebbet mutatunk be.
1: De azok nőiből. Is vannak.
3: Azok is vannak. A tavaszin kifejezetten több férfi ruha volt, most kevesebb lesz.
1: Modellként hogy lehet bekerülni hozzád? Hogyha most bárki hallgat minket, és azt mondja, hogy de jó, szívesen viselném a te ruháidat. Keresnek?
3: Keresnek. Vegyes. Tehát, hogy van-e, a modelljeink azok nem hivatalos modellek, hanem húsvérnők.
1: Na, hát legjobb.
3: Akik úgy kerültek be hozzánk, hogy föladtunk több posztot, hogy keressünk, tehát hogy írtunk ilyen közösségi posztokat, hogy keressünk modelleket, ők akkor bejöttek egy válogatásra, megnéztük, hogy tényleg, és próbáltunk úgy válogatni, hogy legyen benne mindenféle alkatú, mindenféle korú, mindenféle karakterű hölgy, tehát hogy ilyen színes legyen a modellpaletta is, és akkor megnéztük, hogy mennyire tud mondjuk maga biztosan mozogni, vagy kamera előtt szerepelni, ez sem megy mindenkinek. És akik, ezek a modellek közül már van, aki visszatérő modell, de mindig van, hogy jelentkeznek újak, és akkor megnézzük. Nem az van, hogy a régieket nem szeretnénk, vagy ne lennének jók, csak ugyebár az esemény időpontja is adja, hogy nem mindig ér rá mindenki. És akkor így új modellként bekerülhet egy-két ember mindig.
1: Na jó, ember közeli az egész, ilyen családias.
3: Igen.
1: Tűnik igen. Most, ahogy igen. Mesélsz róla.
3: Lehet már ezt mondani, hogy a visszatérő modellek, meg a visszatérő sminkesek, fotósok már úgy üdvözlik egymást, hogy hello, de jó, hogy megint itt vagy.
1: És a Tomaskó Betty, a műsorvezető?
3: Igen,
1: vagy?
3: Igen, ő.
1: Majdnem ketten jöttetek most ide.
3: Igen, úgy volt, hogy ketten
1: nyilatkozni jövünk hozzánk, de ott szombaton ott lesz már.
3: Hát szombaton természetesen. A műsorvezetőnk, és az egész eseményt így a személyes varázsával összefogja, és jól vezeti.
1: De egyébként a rendezője te vagy ennek
3: igen.
1: rendezvénynek. Nehéz megkoreografálni egy...
3: Nehéz. Ilyen véletlen, tényleg az első divat bemutatunk, ott még szinte nem volt semmi. Tehát csak jó, hát mutassuk be a ruhákat. De akkor még nem volt semmi sorvezetőnk, nem volt zenei háttér a kifutáshoz, és csak olyan megpróbáltuk, hogy jó, akkor itt lemennek a modellek, és akkor majd... Aztán így szép lassan épült ez az egész, és így a szervezés közben jöttek, és a feladatok is rázottam bele. Tehát, hogy én ezt nem tanultam, meg semmi.
1: Hát ösztönösen.
3: Hanem ösztönösen, és ahogy az egyik bemutató a másik után következik, mindig valamit így javítunk rajta, és tanulunk belőle, hogy hogyan lehetne még jobban csinálni.
1: De ugyanígy egyébként a ruhakölteményekből is tanulsz?
3: Persze.
1: De ott ki adja, az, aki felveszi, ő adja a visszajelzést, vagy te látsz utólag dolgokat szakmailag?
3: Már a próbánál látom, hogy oké, ez
1: lehet
3: most
1: ez
3: jó,
1: másként is?
3: De lehetett volna másképp is, vagy így még érdekesebb lett volna.
1: Jó, azért jó, hogy ezekről mesélsz, mert ugye itt alkottók járnak ebbe a műsorba, és zenészek szokták azt mondani, hogy nem bírják meghallgatni a régi dalaikat, mert mindig azon gondolkodnak, hogy hú, azt már másképp kellett volna csinálni, de akkor ez a ruhával is így van.
3: Valahogy így, bár szeretem a régi ruháimat is, imádom őket, de mindig jönnek az újak, és most is, hát most még ilyen vegyes, mert még van olyan ruha, ami még nem készült el, tehát még szombatig be kell fejeznem, és már menet közben így megszületett kb. Nem is tudom, több tucatnyi új ruhának a terve, amit sajnálok, hogy jaj, hát miért nem inkább ez jött hamarabb az ötlet, és nem tudtam megcsinálni erre a bemutatóra, de majd a tavaszira.
1: Oké, ott lesz. Na, meddig illik egy ruhát viselni? Van ilyen?
3: Nincs ilyen.
1: Tehát én, ha mit tudom, én beleszeretek egy ingbe, akkor ezt 10 évig is hordhatom?
3: Igen.
1: Ez csak rajtam múlik?
3: Csak rajtad. Én azért mondom, hogy egy kicsit másképp gondolkodok. Tehát nem azt nézem, hogy éppen mi a aktuális divat, hogy ahhoz kelljen görcsösen ragaszkodni, hanem sokkal inkább az emberből indulok ki. És hogyha valaki 10 évig szereti azt a ruhát, és mondjuk még nincs elhasználódva.
1: Az egy
3: másik kérdés. Akkor én azt mondom, hogy viselje bátran. Nőknek is azt szoktam mondani, hogy ha egy olyan ruhát vesz fel, amiben jól érzi magát, és lehet, hogy most más a divat, más a szín a menő, de hogyha ő abba tud ragyogni, akkor a sokkal jobb, mint hogyha csak fölvesz egy divatos holmit és feszeng benne.
1: Na mit fogunk most látni szombaton már ruhák szempontjából?
3: Nagyon vegyes, tehát, hogy a hétköznapi viselettől kezdve, ami munkahelyre is jó, a kicsit lazább sportos dolgokon keresztül, az alkalmi estei ruhákig nagyon sok mindent.
1: Na de ez pont azért jó, mert nem csak alkalmi ruhák lesznek.
3: Nem.
1: Hanem tényleg igen. A hétköznapok hordható ruhák.
3: És lesznek olyan ruhák is, amit azt lehet mondani, hogy a kulturális örökségünkhöz tartoznak, úgyhogy nagyon érdekes.
1: Meg izgalmas igen. Lesz akkor ezek szerint tényleg a szeptember 20-a 14 óra.
3: 14 óra.
1: Most ez hogy működik nálatok? Kell előzetes regisztráció, hogy valaki ott lehessen?
3: A hely nyitott, tehát bárki látogathatja. Azért most ez is egy ilyen újítás volt, hogy eddig csak készítettünk egy eseményt, és az ment, és akkor az eseményt sokan jelölték, de ez kb. Olyan, mint tényleg minden Facebook esemény, hogy sokan bejelölik, hogy érdekel, aztán vagy eljön, vagy igen, nem, attól függvényében, hogy ráér. Most az eseményre kellett regisztrálni. Ettől függetlenül, aki nem regisztrált, azt is szívesen várjuk, csak nekünk is egy támpont, hogy...
1: Hogyan készüljetek?
3: Hogy hogyan készüljünk, hogy hány ember jön, tehát ugye mennyi volt a regisztrálók száma. akik már azt lehet mondani, hogy egy kicsit komolyabban gondolják, tehát nem csak esemére rányom, hogy érdekel, okay. hanem ugyebár megadta az e-mail címét, hogy eljön hozzánk. Úgyhogy hát, ha mindenki eljön, meg így a támogatói jegyeket is figyelve, hát akkor egy ilyen 300 ember.
1: Ja, az szép.
3: Várható az
1: a
3: eseményre.
1: A szép közösség, meg micsoda közösségépítés ez a divaton keresztül.
3: Igen.
1: Na, itt most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek, hogy akkor hol találják meg a pontos, fontos információkat, ha most nem jegyezték meg a weboldal nevét.
3: Nincs így külön weboldal, hogyha rákeresnek a Paloma Art Space-re, uh-huh. ott akkor események között meg lehet találni. A mostani témánk az ellentétek.
1: Uh-huh. Vonzák egymást.
3: Ugyebár a tavaszi témánk volt a metamorfózis és az átalakulás, most az ellentétek, és ezek az ellentétek így meg fog jelenni a ruhákon belül, hogy ez a sötét, világos az anyag használat, hogy, uh-huh. hogy a sejem durvább anyaggal, a férfias nőies, tehát több ellentét meg fog jelenni a különböző
1: amit
3: kollekcióban.
1: Amit egyébként a praktikákban is a hétköznapokra átültethetünk. Na, hát érdemes lesz akkor ott találkozni veletek meg az útravalóitokkal szeptember 26-14 óra.
3: Köszönöm. Szeptember 26, ellentétek a Kaleidoszkop divateseménynek, most ugyebár ez a témája, uh-huh. Paloma Art Space. Kossuth Lajos utca 14-16.
1: Ott megtalálunk mindent. Ladányi Beátával beszéltem, kedves hallgatóink, sok csillogó szempárt nektek ott szomtad.
3: Reméljük,
1: nagy
3: meg lesz ez
1: nem
3: is.
1: Lesz a tiétek is csillogni fog. És Beától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Perccel Olivérnek és Ladányi Beának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Információs pont nyílt az időseknek Óbudán. Rekordkísérettel érkezik a négy helyszín bútor kiállítás. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Már az idei karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24-e. A pénzcentrum szerint a Tiszapárt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy a jogszabály elfogadása esetén a változás már az idei szentestén hatályba léphet. A tervezet szerint december 24-e munkaszüneti nappá válna, ami a kereskedelem működését is érinteni. Az üzletek fő szabály szerint zárva tartanának, ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, a virág- és édességüzletekre, valamint a töltőállomásokra külön szabályok vonatkoznának. Jelenleg december 24-e pihenőnap, amelyet egy decemberi szombati munkanapon kell ledolgozni. Új idősek információs pontja nyílt Óbuda-Békásmegyeren, ahol a kerületben élő idősek egy helyen kaphatnak tájékoztatást a szociális és egészségügyi ellátásokról, a támogatási lehetőségekről, valamint a szabadidős és közösségi programokról. Az ott dolgozók segítséget nyújtanak a nyomtatványok kitöltésében és az ügyintézés első lépéseiben is, igény esetén pedig támogató beszélgetésre is lehetőség van. Dr. Kis László polgármester a megnyitón azt mondta, a harmadik kerület időseinek nem kell egyedül eligazodniuk a számukra elérhető lehetőségek között. Az információs pont ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül vehető igénybe. Az idősek információs pontja a Budapest Főváros Önkormányzata, Óbuda-Békásmegye Önkormányzata és az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény együttműködésében jött létre. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a turizmus világnapjához kapcsolódó budapesti programsorozat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra szervezésében. Az idei év központi témája a víz, így a résztvevők megismerhetik, hogyan formálta a Duna Budapest fejlődését, valamint betekintést nyerhetnek a főváros vízgazdálkodásának működésébe is. A program kínálatban vezetett városi séták, tárlatvezetések, sétahajózások és környezetvédelmi témájú események szerepelnek. A rendezvény célja, hogy a turisták és a budapestiek egyaránt felfedezzék a főváros turisztikai és természeti értékeit. Több program díjmentesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött. Október 2-a és 4-e között rendezik meg a négy helyszín bútor kiállítást, amelynek központi helyszíne a 13. kerületi Eres bútoráruház lesz. A szervezők idén a legtöbb hálószoba bútort bemutató esemény magyar rekordjának felállítására készülnek. A kiállítás egyik legfontosabb programja az Otthon Tervezők viadala, ahol díjnyertes lakberendezők galériás stúdiólakás tervei valós méretben épülnek meg, így a látogatók bejárhatják és összehasonlíthatják az elkészült enteriőröket. A háromnapos rendezvényen szakmai előadások, konyhatechnológiai bemutatók, ingyenes lakberendezési tanácsadás és 3D látványtervezés várja az érdeklődőket. Alkalmi bélyegblokkot adott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. évfordulója alkalmából. A jubileumi kiadás a világszerte ismert magyar porcelángyártó előtt tiszteleg, amely 1826-ban kezdte meg működését. A bélyegblokk központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra Viktória mintás teás készletének újra gondolt változata. Az első napi borítékon stilizált magnólia virág látható, az alkalmi bélyegző pedig a manufaktúra logóját ábrázolja. A bélyeg a magyar kézművesség és porcelánkészítés hagyományai előtt tiszteleg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Október közepén kezdődhet az óbudai K-híd felújítása, és ingyenes koncerttel ünneplik az idősek és a zenevilág napját a második kerületben. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttér cégével kapcsolatban. A rendőrség szerint a társaság havonta több, mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett. Egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a gyanú szerint csak minimális munkát végzett. A nyomozók több helyszínen kutatást tartanak, dokumentumokat foglalnak le, és tanúkat hallgatnak ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben folyik. Október közepén megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása. A munkák első ütemében jövő júniusig a déli járdát és a kocsi pályát újítják fel, majd 2027 őszén az északi oldal következik. A kivitelezés idején a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják. A jövő évi Gyereksziget és a Szigetfesztivál idején szünetelnek a munkák. A felújítással a kocsi pálya szélesebb és a híd szerkezet teherbíróbb lesz. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben a Pannon Egyetemen lesz. A program sorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgás programokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. Mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
2: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól. Az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
1: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet. Különleges programmal készül október 1-ére a második kerületi önkormányzat. Az idősek és a zenevilág napjához kapcsolódva Bartók emlékházban délelőtt 10-kor és délután 2-kor is ingyenes koncertet rendeznek. Forgó Boglárka, Gordon Kán, Forgó Benyámin pedig zongorán játszik. A hangverseny után a Bartók csendje című interaktív kiállítást is meg lehet nézni. A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Szeptember 29-éig. A délutáni csúcsforgalomban marad a szeles kora őszi idő, a csúcshőmérséklet pedig 19-20 fok közötti sávban marad. Bár nagyrészt száraz az aszfalt, a távolabbra utazóknak északon és keleten egy-egy futózápor nedves útszakaszokat is okozhat, úgyhogy vezessenek óvatosan. Hidegfronti hatás már egyáltalán nem érvényesül, viszont a beáramló hűvös légtömegek miatt az arra érzékenyeknél ízületi vagy görcsös panaszok is jelentkezhetnek, esetleg fejfájás, dekoncentráltság, úgyhogy legyenek körültekintőek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A változatosság frekvenciája.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Yeah!
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: November közepéig új elnököt választhat az Alkotmánybíróság. Már 12 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek. Rüffertőzést észleltek a Szent Imre kórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Legkésőbb november első felében dönthet új elnökéről az Alkotmánybíróság. Az intézmény közölte, hogy az alaptörvény 17. módosítása ismét a testület hatáskörébe utalta az elnök megválasztását. A múlt héten elfogadott törvénymódosítás szerint a tisztségbetöltését nyilvános pályázat előzi meg, amelyet szeptember 19-e után 30 napon belül kell kiírni. A pályázatot a főtitkár készíti elő, a teljesülés fogadja el és teszi közzé. Az Alkotmánybíróság elnöki jogköreit jelenleg Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja, miután Polt Péter megbízatása szeptember 1-én megszűnt. Már 12 gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézethez kapcsolódó büntetőeljárásnak. A központi nyomozó főügyészség a HVG-nek azt közölte, hogy jelenleg csak az intézmény volt igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa van letartóztatásban. További 4 gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, a volt igazgatót és társát eredetileg emberkereskedelem, kényszermunka és hamis okirat felhasználása miatt gyanúsították meg. Az ügyészség szerint a nyomozás során a gyanúsítások köre gazdasági bűncselekmények, valamint kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények gyanújával is bővült. A budapesti regionális nyomozóügyészség eljárásában eddig összesen 12 szemét hallgattak ki gyanúsítottként. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be még szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el, több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A fertőzött dolgozók csak negatív bőrgyógyászati vizsgálat után térhetek visszadolgozni. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután sikeresen lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzés, közölte a Budapest Közút. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak, ezután az északi oldali járda felújítása és a korrózióvédelem készül el az év végéig. A kivitelezés idején a közúti forgalom elől lezárják a hidat, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják az egyik oldali járdát. A felújítás során kiszélesítik a kocsipályát, megerősítik a szerkezetet, megújítják a járdákat és az útburkolatot, valamint lengés csillapítókat építenek be. A jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szünetelnek a munkálatok, hogy biztosítani tudják a közúti és a gyalogos forgalmat. Teljes felújítás és kétszintes ráépítés várható a Ferencvárosi Önkormányzat Haller utca 54 szám alatti bérházára. A magyar építők szerint az eredetileg 3 emeletes épületet egy új 4. emelettel és egy tetőtéri szinttel bővítik, így a jelenlegi 32 helyett 36 korszerű lakás jön létre. Az átépítés során új lépcsőház és felvonó épül, megújul a gépészet, a régi födémeket korszerű vasbeton szerkezetekre cserélik, és a belső udvar felől új közlekedő folyosókat alakítanak ki. Védett utcai homlokzat díszeit restaurálják, az ablakokat korhű megjelenéssel cserélik ki, míg a belső udvar kortárs arculatot kap. A beruházás a Ferencvárosi Rehabilitációs Program része. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Alapjogokért Központ azt ígéri, hogy együttműködik a hatóságokkal. Aszbesztrostokat mutatta ki a maglódi levegőben. Teljes útlezárás lesz a Gubacsi hídon vasárnap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Együttműködést ígért a hatóságokkal az Alapjogokért Központ, miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szerdán házkutatást tartott a szervezet Budakeszi úti székhelyén működő háttércégnél, valamint egy korábbi külföldi tisztségviselő lakcímén. A központ Facebook bejegyzésében azt írta, hogy megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét és nemzetközi kapcsolataival Magyarország érdekeit szolgálta. A nyomozóiroda közlése szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárást. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott háttércég havi több mint 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a hatóságok szerint csak minimális munkát végzett. Aszbesztrostokat mutattak ki Maglód egyes utcáinak levegőjében egy 24 órás levegőminőségmérés során. A Blicknek Kérges László polgármester azt mondta, hogy a korábbi hatósági vizsgálatok nem találtak szennyeződést az útra terített kőzúzalékban, ugyanakkor egy önkormányzat által megrendelt nagyobb mintaszámú vizsgálat már kimutatott kisebb mennyiségű aszbesztet. A mért koncentráció a levegőben is az egészségügyi határérték alatt maradt, a szennyeződés forrását azonban még vizsgálják. Az önkormányzat a szakértőkkel együtt olyan megoldást keres, amely végleg megakadályozza az érintett utcák borzását Maglódon. Javítási munkálatok miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat, a csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autó déli szakaszán a Deák Ferenc hídon keresztül haladhat. A jelentős kerülő miatt Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani. Több száz éves püspöki bútorokat és használati tárgyakat láthatnak a látogatók a Veszprémi érseki palotában a Szent Mihály Napok program sorozat keretében. A közelmúltban restaurált 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyakat vezetett sétákon mutatják be. Az érdeklődők mások mellett Hornin Károly püspök bútorait is megtekinthetik. A programok szeptember 25-től 27-ig várják a látogatókat. Az Európai Sport Hét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
3: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportájáitól. Az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
2: A szeptember 26-i Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európai Sport Régiója címet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.